0: magasabb hőmérséklet miatt több víz távozhat a tóból, mint amennyi utánpótlás érkezik. Az alacsony vízszint a vízminőségre is kedvezőtlenül hathat, és növelheti az algásodás kockázatát. Korábbi alkohol problémáiról beszélt az énekes Vastag Csaba az Anger Zsolt által vezetett Pop, Kaja, stb. Című podcastban. Az énekes elmondta, rockzenészként sokáig természetesnek tartotta az alkoholfogyasztást, idővel azonban felismerte, hogy túl gyakran és túl sokat ivott. Azt is felidézte, hogy részegen egy alkalommal komoly veszteséget okozó üzletet kötött. Egy frissen vásárolt 520 000 forintos laptopját ugyanis mindössze 100 000 forintért adta el a zenekara gitárosának. Másnap már arra sem emlékezett, mi történt, a készüléket pedig a koncert előtt keresték, mert azon voltak a fellépéshez szükséges fájlok. Vastag Csaba szerint az eset utólag inkább vicces emlék, ugyanakkor hangsúlyozta, egy ponton felismerte, hogy nincs szüksége többé az alkoholra.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A 2026-2027-es fűtési időszaktól megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. Az eddigi 5 milliárd helyett 10 milliárd forint állhat rendelkezésre. A döntés a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg. A kormány indoklása szerint a program állami támogatása 2019 óta a rendkívüli intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os pályázati kiíráshoz továbbra is 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A jövő évi keret biztosításához 4,46 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekre és költségtérítésekre szánt fel nem használt előirányzatból. A támogatási keret 2027-től beépülő jelleggel, vagyis tartósan 10 milliárd forintra emelkedik. A program célja, hogy a rászoruló háztartások fűtéséhez gyújtson segítséget a téli időszakban. Szinte teljesen megújulnak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumai és felügyelőbizottságai. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint a pályázatra több mint 1200 jelentkezés érkezett, ezek közül 660 felelt meg a feltételeknek. Összesen 168 vezetői hely betöltéséről döntöttek, így a tagság 98%-a lecserélődik. A minisztérium szerint az új testületekben a felsőoktatási tapasztalat mellett jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagokat is választottak. Közben jelentősen szűkítik a kuratóriumok jogköreit. Több döntéshez az alapítói jogokat gyakorló miniszter jóváhagyása kell majd. A megszüntetés előtt álló alapítványok új vezetőinek feladata az átvilágítás támogatása és a felszámolás előkészítése lesz. A minisztérium célja nagyobb egyetemi önállóság és elszámoltathatóság kialakítása. Jelentősen elmarad a sok éves átlagtól a Balaton vízállása, olvasható több hírportálon is. Augusztus végén a tó átlagos vízszintje mindössze 43 cm, miközben az ezredforduló utáni évek adatai alapján ilyenkor átlagosan 86 cm körül alakul. Ez víztömegben mintegy 260 millió köbméteres hiányt jelent. A vízszint július eleje óta csaknem 30 cm-t csökkent, a sekélyebb partszakaszokon pedig már szemmel is jól látható a visszahúzódás. A szakértők szerint azonban nem csupán a vízszint, hanem a tó vízmérlege is aggodalomra ad okot. Az egyre gyakoribb aszályos időszakok és a magasabb hőmérséklet miatt több víz távozhat a tóból, mint amennyi utánpótlás érkezik. Az alacsony vízszint a vízminőségre is kedvezőtlenül hathat, és növelheti az algásodás kockázatát. Korábbi alkohol problémáiról beszélt az énekes Vastag Csaba az Anger Zsolt által vezetett Pop, Kaja, stb. Című podcastban. Az énekes elmondta, rockzenészként sokáig természetesnek tartotta az alkoholfogyasztást, idővel azonban felismerte, hogy túl gyakran és túl sokat ivott. Azt is felidézte, hogy részegen egy alkalommal komoly veszteséget okozó üzletet kötött. Egy frissen vásárolt 520 ezer forintos laptopját ugyanis mindössze 100 ezer forintért adta el a zenekar a gitárosának. Már arra sem emlékezett, mi történt, a készüléket pedig a koncert előtt keresték, mert azon voltak a fellépéshez szükséges fájlok. Vastag Csaba szerint az eset utólag inkább vicces emlék, ugyanakkor hangsúlyozta, egy ponton felismerte, hogy nincs szüksége többé az alkoholra.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A 2026-2027-es fűtési időszaktól megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. Az eddigi 5 milliárd helyett 10 milliárd forint állhat rendelkezésre. A döntés a pénteki magyar közlönyben jelent meg. A kormány indoklása szerint a program állami támogatása 2019 óta a rendkívüli intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os pályázati kiíráshoz továbbra is 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A jövő évi keret biztosításához 4,46 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekre és költségtérítésekre szánt fel nem használt előirányzatból. A támogatási keret 2027-től beépülő jelleggel, vagyis tartósan 10 milliárd forintra emelkedik. A program célja, hogy a rászoruló háztartások fűtéséhez gyújtson segítséget a téli időszakban. Szinte teljesen megújulnak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumai és felügyelőbizottságai. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint a pályázatra több mint 1200 jelentkezés érkezett, ezek közül 660 felelt meg a feltételeknek. Összesen 168 vezetői hely betöltéséről döntöttek, így a tagság 98%-a lecserélődik. A minisztérium szerint az új testületekben a felsőoktatási tapasztalat mellett jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagokat is választottak. Közben jelentősen szűkítik a kuratóriumok jogköreit. Több döntéshez az alapítói jogokat gyakorló miniszter jóváhagyása kell majd. A megszüntetés előtt álló alapítványok új vezetőinek feladata az átvilágítás támogatása és a felszámolás előkészítése lesz. A minisztérium célja nagyobb egyetemi önállóság és elszámoltathatóság kialakítása. Jelentősen elmarad a sok éves átlagtól a Balaton vízállása, olvasható több hírportálon is. Augusztus végén a tó átlagos vízszintje mindössze 43 cm, miközben az ezredforduló utáni évek adatai alapján ilyenkor átlagosan 86 cm körül alakul. Ez víztömegben mintegy 260 millió köbméteres hiányt jelent. A vízszint július eleje óta csaknem 30 cm-t csökkent, a sekélyebb partszakaszokon pedig már szemmel is jól látható a visszahúzódás. A szakértők szerint azonban nem csupán a vízszint, hanem a tó vízmérlege is aggodalomra ad okot. Az egyre gyakoribb aszályos időszakok és a magasabb hőmérséklet miatt több víz távozhat a tóból, mint amennyi utánpótlás érkezik. Az alacsony vízszint a vízminőségre is kedvezőtlenül hathat, és növelheti az algásodás kockázatát. Korábbi alkohol problémáiról beszélt az énekes Vastag Csaba az Anger Zsolt által vezetett Pop, Kaja, stb. Című podcastban. Az énekes elmondta, rockzenészként sokáig természetesnek tartotta az alkoholfogyasztást, idővel azonban felismerte, hogy túl gyakran és túl sokat ivott. Azt is felidézte, hogy részegen egy alkalommal komoly veszteséget okozó üzletet kötött. Egy frissen vásárolt 520 ezer forintos laptopját ugyanis mindössze 100 ezer forintért adta el a zenekar a gitárosának. Már arra sem emlékezett, mi történt, a készüléket pedig a koncert előtt keresték, mert azon voltak a fellépéshez szükséges fájlok. Vastag Csaba szerint az eset utólag inkább vicces emlék, ugyanakkor hangsúlyozta, egy ponton felismerte, hogy nincs szüksége többé az alkoholra.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Leégett egy salgótarjáni hotel melléképületének teljes tetőszerkezete pénteken éjjel. A lángok messziről is láthatók voltak, a tűz következtében beomlott a szerkezet. A torna és úszodacsarnok teljesen használhatatlanná vált, 46 embert evakuáltak, nem történt személyi sérülés. A tüzet egy túlhevült szauna okozta. A beltéri faépítmény kigyulladt, majd tovább terjedt az 500 négyzetméteres tetőszerkezetre. Közben egy másik közeli hotel kapcsán kiderült, hogy leállították az árverezést, mert a tulajdonos kifizette az állammal szembeni adótartozását. A Salgó Hotelt 87 millióért hirdették meg. Az adóhatóság árverését éppen ebben a hónapban állították le, mert a fennálló 38 millió forint tartozást a cég vezetése törlesztette. Közös nyilatkozatban kérték Nógrád vármegyei Tiszaszigetek, hogy hogyne támogassa Szavkó Zoltán országgyűlési képviselő Ungár Anna kinevezését a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal élére. A dokumentumot a salgótarjáni első fecskék, a Bátonyterenyei Zagyvavölgy és a Tufa Tiszasziget tagjai írták alá, később pedig a Mátraverebélyi Palóc Tiszasziget is csatlakozott. A közösségek szerint tagjaik nagy része elégedetlen Ungár Anna személyével és korábbi nyilatkozataival. Azt kérték, hogy a képviselő szavazzon nemmel a kinevezésre, és inkább Ligeti Miklóst támogassa, akit alkalmasabbnak és szélesebb társadalmi bizalmat élvező jelöltnek tartanak. A nyilatkozatban arra is kérték Szavkó Zoltánt, hogy ismertesse álláspontjukat képviselőtársaival. Szerintük a hivatal működésének alapja a szakmai hitelesség, a következetes számonkérés és a társadalmi bizalom kell, hogy legyen. Ennek ellenére a kormány Unger Annát választotta. Elkészültek a balassagyarmati Kisárpád általános iskola komplex építészeti fejlesztésének tervei. A beruházásról Csak Gábor, balassagyarmat polgármestere számolt be közösségi oldalán. Kifejtette az iskola idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. A tervek szerint a fejlesztés egyik leglátványosabb eleme az intézmény középső épületszárnyának újjáépítése lesz. Az új épületrészben tágas, világos aula és új tantermek kapnak helyet. Hozzátette, a beruházás az iskola teljes külső megújítását is magában foglalja, valamint beépül a tornateremhez kapcsolódó nyaktag is. A projekt a TOP Plus program részeként valósulhat meg. Az önkormányzat és a balassagyarmati tankerületi központ korábban 430 millió forintos támogatást nyert a fejlesztésre. A komplex építészeti terveket Kovács Gábor és Eleőd Ákos készítette. Elkezdődtek az olvasópróbái a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház új gyermek előadásának. A Salgótarjáni Társulat Kenéz Ágoston a Háromfejű Király című gyermekdrámáját állítja színpadra. A produkciót Bozó Andrea rendezi. A mese középpontjában a családi kötelékek, a testvéri összetartás és a képzelet ereje áll. A történet mesei és szimbolikus figurákon keresztül beszél a veszteségről, az elfojtott érzelmekről és a szeretet különböző formáiról. A darab azt is megmutatja, hogyan lehet a gyásszal szembenézve, egymás felé fordulva új érzelmi egyensúlyt kialakítani. A produkcióban Erdély Gábor, Horváth Lídia, Szanka Levente, Máté Krisztián, Hajdú Sobor Csaba és Kis Nikolett szerepel. A Háromfejű Király szeptember 28-án debütál a Salgótarjáni Zente Ferenc Színházban. Meghökkentő esetről számoltak be váci lakosok, mert a város több helyén is nagy feltűnést keltett egy zöldrendszámos, márkáns elektromos autó azzal, hogy egy hatalmas méretű aggregátort húzott maga mögött. A lila színű személyautóhoz egy hasonló méretű piros kétkerekű áramfejlesztő volt csatolva, amely a leírások szerint a kocsi töltésére szolgál. A belvárosban több helyről is lefényképezték, ahogyan szabálytalanul parkol, mellette pedig a vontatmányból töltődik az autó. Az eset felháborodást és jó kedvet egyszerre okozott. Két fordulóban túl a Magyar Lábtenisz Szövetség páros bajnoksága, amelyen a salgótarjáni SBTC versenyzői is pályára léptek. Az első fordulót Szolnokon rendezték, ahol két salgótarjáni páros indult. Az Újfalusi Péter Tóth Zsolt kettős az ötödik, a Nyerges György Győri Ákos duó pedig a hatodik helyen végzett. A második forduló Győrben volt, ahol az SBTC-t már csak az Újfalusi Péter Tóth Zsolt páros képviselte. A kettős ezúttal is értékes bajnoki pontokat szerzett, így továbbra is versenyben van a minél jobb helyezésért.
0: Időjárás.
2: Újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A légmozgás nem lesz jelentős. A legmelegebb órákban 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
2: Manappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Leégett egy Salgótarjáni hotel melléképületének teljes tetőszerkezete pénteken éjjel. A lángok messziről is láthatók voltak, a tűz következtében beomlott a szerkezet. A torna és úszodacsarnok teljesen használhatatlanná vált, 46 embert evakuáltak, nem történt személyi sérülés. A tüzet egy túlhevült szauna okozta. A beltéri faépítmény kigyulladt, majd tovább terjedt az 500 négyzetméteres tetőszerkezetre. Közben egy másik közeli hotel kapcsán kiderült, hogy leállították az árverezést, mert a tulajdonos kifizette az állammal szembeni adótartozását. A Salgó Hotelt 87 millióért hirdették meg. Az adóhatóság árverését éppen ebben a hónapban állították le, mert a fennálló 38 millió forint tartozást a cég vezetése törlesztette. Elkészültek a balassagyarmati Kisárpád általános iskola komplex építészeti fejlesztésének tervei. A beruházásról Csak Gábor, balassagyarmat polgármestere számolt be közösségi oldalán. Kifejtette, az iskola idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. A tervek szerint a fejlesztés egyik leglátványosabb eleme az intézmény középső épületszárnyának újjáépítése lesz. Az új épületrészben tágas, világos aula és új tantermek kapnak helyet. Hozzátette, a beruházás az iskola teljes külső megújítását is magában foglalja, valamint beépül a tornateremhez kapcsolódó nyaktag is. A projekt a Top Plus program részeként valósulhat meg. Az önkormányzat és a balassagyarmati tankerületi központ korábban 430 millió forintos támogatást nyert a fejlesztésre. A komplex építészeti terveket Kovács Gábor és Eleőd Ákos készítette. Meghökkentő esetről számoltak be váci lakosok, mert a város több helyén is nagy feltűnést keltett egy zöldrendszámos, márkáns elektromos autó azzal, hogy egy hatalmas méretű aggregátort húzott maga mögött. A lila színű személyautóhoz egy hasonló méretű piros kétkerekű áramfejlesztő volt csatolva, amely a leírások szerint a kocsi töltésére szolgál. A belvárosban több helyről is lefényképezték, ahogyan szabálytalanul parkol, mellette pedig a vontatmányból töltődik az autó. Az eset felháborodást és jó kedvet egyszerre okozott. A 2026-2027-es fűtési időszaktól megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. Az eddigi 5 milliárd helyett 10 milliárd forint állhat rendelkezésre. A döntés a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg. A kormány indoklása szerint a program állami támogatása 2019 óta, a rendkívüli intézkedéseket leszámítva, nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os pályázati kiíráshoz továbbra is 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A jövő évi keret biztosításához 4,46 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekre és költségtérítésekre szánt fel nem használt előirányzatból. A támogatási keret 2027-től beépülő jelleggel, vagyis tartósan 10 milliárd forintra emelkedik. A program célja, hogy a rászoruló háztartások fűtéséhez gyújtson segítséget a téli időszakban.
0: Időjárás.
2: Újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A légmozgás nem lesz jelentős. A legmelegebb órákban 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
2: Manappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
1: Ez a reggeli ritmus.
3: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, elmúlt 6 óra, úgyhogy indítjuk a vasárnapi reggeli ritmust. Itt a Megafonban, a mikrofonnál Oricsek Ádámot halljátok. Sok mindenről volt szó szerdán és csütörtökön, ha lemaradtatok volna róla, itt az idő, rengeteg megaslágert bekészítettünk, és egészen 10-ig hozzuk a legjobb beszélgetéseket. Mindezt Sanyikával fogjuk majd szépen mi is újra hallgatni. Jó reggelt, Sándor!
4: A hír igaz, jó reggelt kívánok, sziasztok! Augusztus 30-a vasárnap reggel van, én tudom, hogy nagyon korán van, de most talán van alkalmunk egy picit megnyugodni, ébredezni, kávézgatni, átgondolni, hogy mi történt velünk a héten. Mi is ezt tesszük, ugye meghallgatjuk, hogy mi történt a hét második felében velünk, és hát mondok névnaposokat is így augusztus 30-án, például a rózsák ünnepen, aztán a Botony, Félix, Letícia, Letti, Rosalinda, micsoda sorozat volt.
3: Jó, hogy bizony.
4: Vadony és Tícia. Egyébként a mai nap az eltűntek világnapja. Bai Éva műsorvezető 74 éves a mai napon. Őt ugye a közmédiából ismerhetjük. Cameron Diaz színész 54 éves, és hát a olimpikonunk, műsorvezető társunk, bár nem nálunk van, Risztov Évi is a mai napon ünnepelő 41 éves. Hát sok boldogságot neki, mondjuk a névnaposoknak, innen az ételen keresztül is, a 95-7-en és a 91-9-en. Mindenkinek vidámságot, jó ébredezést és jó reggelt kívánok!

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Itt vagyunk tehát, legalábbis mi képzeletben Nagymaroson, és ugye a témánk az Nagymarosi. Jó rádiózás kívánunk mindenkinek, aki most tekert volna ránk, ugye 95.7 és 91.9. Gyorsan akkor újra elmondjuk azt röviden, hogy volt nem is olyan régen Nagymaroson egy konferencia, amely a turizmus jövőjéről szólt, és ott összegyűlt egy kis csipet csapat, egy ilyen teltházas szakmai konferencia volt, és ott bemutatták a Nagymaros turisztikai stratégiáját, aminek ugye célja az, hogy hát itt ne örülj meg mindenki a sok ember miatt. Tehát egyébként tényleg ennyi. Tehát, hogy ott azért a bedörömen jó idő, ott nagyon sok
2: is jönnek. Látni.
1: Kis vonat, itt minden, amit akarsz, tehát hogy azért nagyon sok gondot tud ez okozni, és ugye ezzel foglalkozni kell, nem csak önkormányzati, hanem ugye akár térségi szinten is, mert ami gond Nagymarosnak, az lehet, hogy Kicsmarosnak is, vagy Verőcének is, vagy nem tudom, Zebegénynek is. És ugye több mindenki szakmából, helyiek, civilek ott voltak, és reagált erre az egészre Batki László, ugye Laci a Dunakanyar Körzetvédelmi Egyesületnek az elnöke, ő is ott volt, és ugye azt írta, hogy mivel sajnos nem ismertették a stratégiát, csak ugye pár korábban is bemutatott ábrát láttak ezzel kapcsolatban, és ugye itt videófelvétel az nem készült a megrendelő kérésére, ezért ő írásban kívánja kifejezni az ő álláspontjukat a turisztikai stratégiával kapcsolatban, úgyhogy nyilván ezt most nem olvastok föl nektek, mert ezt meghattuk a Lacinak, hogy akkor ő mit tapasztalt, és egyáltalán milyen volt maga a konferencia, és mit szeretnének ők, hogyha változtatva lenne, vagy milyen mesdje mentén tudnának együtt gondolkodni Nagymarosnak kapcsolatban. Úgyhogy Laci, itt van a vonalban, szia, jó reggelt!
3: Hello, sziasztok, köszönöm minden kedves
2: jó reggelt, szia!
1: Na, akkor kezdjünk is bele, hogy akkor milyen volt eleve a konferencia, Laci, mert azért, ahogy láttam, írtad azt, hogy ott voltak azért a helyiek, meg önkormányzat részéről, de hát, hogy azért itt hagy a véleményed szerint némi kivetni ott maga után az, amilyen volt ez a 18. rendezvény.
3: Hát alapvetően a konferencia egy turisztikai konferencia volt, és szerintem a szakmai anyag, ami a turisztikai oldalról össze lett rakva, az teljesen rendben van, adatokon alapult a nagy része, de az egész stratégiát mi sem látszunk, csak azt, amit én ott hallottam, ott szerintem az megjelentek jó szakemberek, jó szakmai szervezetek és releváns dolgokat mondtak, ami viszont nincs figyelembe véve, mert az a természeti értékek. Ugye ez a turisztikai konferencia egy turisztikai oldalról közelíti meg a témát, és úgy gondolja, hogy a természeti értékek védelme az tőle független, és nem az ő feladata. Igazából nekem ez jött le ebből a történetből. Aha. De ezt ma már nem lehet megcsinálni, főleg egy olyan helyen nem, mint a Nagymaros vagy a Dunakanyar, mert egész egyszerűen a természeti kincseinket feléjük, és a klímaváltozás, itt a helyi mikroklíma, meg a természeti kincsek alakulása, az nem épp a jó irányba megy, és hogyha még erre ráengedünk egy turizmust is, akkor az nem fog működni, és nagyon hamar feléjük azt, amink van.
1: Oké, és akkor ez ügyben te egyrészt azt mondod, akkor körforgásos rendszer, és akkor másrészt azt mondod, hogy regeneratív turisztikai modell, akkor ezt a kettőt egy picit fejtsük ki, hogy mire is gondoltál.
2: Ez alatt.
3: Igen, az a helyzet, hogy a turisztikai szereplők mind profitálnak a tájból. Van, aki a jó panorámából, van, aki a Dunaparti kapcsolatból, van, aki a tiszta levegőből, szóval, hogy minden turisztikai szereplő valamit profitál a tájból, de visszaadni senki nem ad vissza. És ez így nem működhet tovább, mert így fel fogjuk élni a tájat. Mi azt a stratégiát, hogy mi azt szeretnénk, ha bekerülne a stratégiába, hogy egy regeneratív modellt használjunk, ami annyit tesz, hogy Nagymaros fő célja az, hogy a őt körülvelő természeti kincseket regenerálja és élteti, és a turizmus is erről szól. De erről mondok egy példát.
1: Jó.
3: A Börzsöny erdei most száradnak ki, és a benne lévő csapadék az egész egyszerűen levonul az erdészeti feltáró utakról ki az erdőből, és bezúdul a településekre, vagy közvetlenül a nagy vízfolyásokba. Uh-huh. és erre most van egy kezdeményezés, hogy ilyen vízmegtartó beavatkozásokkal a Börzsöny vízháztartását tudjuk javítani. És ha ez lenne maga a turisztikai attrakció, hogy minden ide érkező valamilyen formában hozzájárul ahhoz, hogy megmentse a Börzsöny, sőt, még részt is tudna venni ezekben a műtárgyaknak, vagy ezeknek a beavatkozásoknak a létrehozásában, és ő is a részese lehetne a Börzsöny megmentésének, akkor így létre tudna jönni egy regeneratív modell. És a turizmus is jól járna belőle, mert több turista jönne rá. És olyan időszakban is érkeznének turisták, amikor például esik az eső. Szóval, hogy ez egy win-win szituáció tud lenni. Egyetlen egy dolog kell hozzá, nyitottság, és kísérletező kedv, vagy legalábbis bátorság ahhoz, hogy bele tudjanak egy ilyen dologba vágni. Mert erre Magyarországon nincs túl sok példa. Nyugat és Észak-Európában annál több, de itt ezzel még nem nagyon foglalkozott a turisztikai szakma ezzel a modellel.
1: Jó, mert hogy azért tényleg abszolút win-win, meg ugye összekötöd azt, hogy én most csak egy hirtelen egy pár héttel ezelőtt is törölt tudok gondolni, mondjuk az Ipoly nagy takarítás, ugye, mert hogy itt az volt például Balassagyarmaton, hogy gyere, segíts akkor szemetet szedni, de közben, most nézek nullra, apukával meg a Lajossal lehetett menni egyébként evezni, még pluszban. Tehát, hogy a kettő azért így össze van
2: kötve. És ez ugye már évek óta az.
1: Igen, és akkor ugye ezt mondjuk, hogyha itt a Laci elmondással, ezt a Börzsönybe is akár mondjuk egy vízháztartásos, nem tudom, tevékenységgel lehet összekapcsolni, akkor ez is simán működhetne. És akkor ezt te odaadtad egyébként a polgármesterék elé, vagy hogy ez mondjuk már náluk pattog, erről tudnak, vagy most akkor ezzel a nyit levéllel próbálod felhívni a figyelmet, vagy felhívni a figyelmeteket. Hogy vagytok ezzel, Laci, most?
3: Most még csak annyira visszakanyarodva itt a turisztikai modellre, hogy rengeteg olyan programot lehet szervezni, amit te is mondasz, mert egy ilyen helyszíni akció nem csak abból áll, hogy feszített tempóban dolgozunk, hanem beszélgetünk, megiszunk egy teát, egy közösségépítő erejés, és emberek, én úgy gondolom, hogy ma már inkább ezeket a személyes programokat, meg egyedi programokat keresik inkább.
1: Igen.
3: De hogy visszatérve a kérdésre, hát a turisztikai koncepció után én a koncepció meg a stratégia készítőjének jeleztem gondolataimat, és egy ilyen társadalmi egyeztetésszerű megbeszélésen is elmondtam ezeket a gondolatokat, jeleztem neki, hogy mi továbbra is itt vagyunk, és szeretnénk segíteni ebben. A turisztikai konferencián is elmondtam ugyanezeket a gondolatokat, és most ebben a levélben újra leírtuk őket, úgyhogy egyértelműen ott pattog a labda az ő oldalukon, okay. De mi továbbra is várjuk, hogy megkeresnek minket ezzel kapcsolatban, és munkába tudjunk állni.
1: Okay.
2: Valami építő jellegű
1: figyelünk rátok, így van, és akkor szólj, hogyha van valami előrelépés, hogy valami elindul, mert ez tényleg fontos, meg izgalmas is ez a téma, meg az a kérdéskör, amit egyébként itt most boncoltunk általad, a regeneratív modell is egyébként egy tényleg tök működő dolog. Úgyhogy figyelünk rátok, és szurkolunk, Laci. Jó?
3: Jó, köszönöm szépen.
1: Nagyon köszönöm. Szia, nektek is, szia. Na, még egy-két percünk van. Igen, nekem egyébként ebből kapásból az Ipoly nagy takarítás volt eszembe.
2: Abszolút, és nekem meg az, én még mindig valahogy így próbálok, vagy nem tudom, nem próbálok, de így sikerül nagyban gondolkodni.
1: Igen.
2: És én tök örülök ennek, hogy elindult ez, most ahányszor beszélgetünk, teljesen mindegy tényleg, hogy a Dunakanyartól a Ipoly mentén hát oda át.
1: Az egy gyakorlatilag ugye itt megyehatár az nincsen.
2: Mindenhol mindenki, vagy egyre többen próbálnak törekedni erre a fenntarthatóságra, de ahogy ő is említette, hogy win-win, kölcsönösen jó helyzet alakulhasson ki a kirándulni vágyóban, illetve a helyet fönntartó, vagy nem tudom, tulajdonos, tehát hogy meg illetve a természetben. Tehát, hogy ilyen
1: igen.
2: Hármas win-win-win, hogy mindenki jól járjon tulajdonképpen. Tök jó, hogy egyre több ilyen törekvés van, akár most az ő részükről, akár egy falu szinten, akár egy város szinten, akár Ipoly menti települések szinten. Én ennek annyira örülök.
1: Abszolút.
2: Mert rá kell jönnünk, Hogy meg, nagyon igen, végén
1: meg,
2: vagyunk.
1: Meg ugye mindig az a másik, hogy mi nagyon nehéz szerintem azt megtanulnunk, hogy a következő generációra is gondoljunk. Ugye?
2: Tehát, én szerintem most ez van folyamatban.
1: Most a fenntartható fejlődés, meg hogy oké, ez nagyon szépek ezek, de egyszerűen mindig, legalábbis szerintem azért itt átlagban a mi fejünkkel, az nincs még előtt, hogy akkor figyelj, nem, az ültetés az most oké, hogy néz ki, nem viszem ki a gyereket oda, mert hogy tűz a nap, meg ott van öt csenevész, bokoros, akkor nem lehet kimaradni, de milyen klasszul fog az kinézni mondjuk 20 év múlva.
2: Így van.
1: Te
2: egy
1: hülye,
2: picit túl
1: már
2: kell
1: bocs.
2: Nézni igen. A mai napon.
1: Tehát, hogy, milyen, hogy nézett ki egyébként Légen Balas, hogy mondtam az Erzsébet liget, a Palusz liget gyerekek, amikor elkezdték ültetni. Hát kb. Úgy, mint most nem tudom én a Honti út mellett a játszótéren a facsemet. Így nézett ki annó. Tehát ugye, hogy ez az előre gondolkodás, amit a Laciék is mondanak.
2: Itt például csak fontos. Előre gondolkodás címen. Én annyit hallottam, ugye mi itt az Ipoly partján lakunk, a gát mentén ugye kivágták a fákat, de azért telepített erdő volt.
1: Tudom,
2: előre volt.
1: Persze,
2: hát
1: hogy...
2: amit ott hallgatott az ember, hogy mert a barmok is kivág... De hogy
1: az
2: könyörgöm, ez erre volt.
1: Volt egy védő, igen, rész. Egyébként meg, igen, tehát hogy egyrészt semmi közel senkinek ahhoz, hogy élet el kell, mit csinálok. Ad kettő meg, mondjuk úgy, hogy így köszönjétek meg azt, hogy mondjuk ez az ember oda annó, mondjuk ennyi fát letelepített, és nektek mondjuk 40 évig ott 10 élet. Hogy nehogy már!
2: Meg hogy aztán lesz helyette, szóval, de egy,
1: hagyjuk
2: tehát, lássuk,
1: már ezt,
2: lássunk
1: semmi közünk hozzá, hogy mit csinál a csávó saját magán erdejében, érted? Tehát, hogy ez nincs ilyen. Beleszólunk. Köszönjük meg azt, hogy addig ott volt 30 évig, ott nem szépen volt fa, ennyi. Na, jól van, figyelünk erre az egész történetre.
2: Egyre inkább.
1: Így van.

0: Szerdán reggel.
1: Batki Lászlóval beszélgettünk az előzőekben, jó reggelt, aki most tekert ránk, ugye a Dunakanyar Környezetvédő Egyesületnek az elnökével beszélgettünk egy picit, mégpedig a nagymorosi turisztikai koncepció kapcsán, amiről volt egy ilyen kis kerekasztal beszélgetéses történet még a 20-a előtt, és ugye a Laciék megfogalmaztak egy-két olyan dolgot, amiről úgy vélték, hogy azért hiányzott abból a kialakuló stratégiából, amit ugye megfogalmaztak, és ugye itt két szép szóval is megismerkedtünk.
2: Amit ugye találgattunk, hogy mit
1: igen,
2: is
1: de aztán ugye ráéreztünk arra, hogy akkor igen, valóban, akkor hasonló, mint az ipoly takarítás, hogy csinálsz valamit, ugyanakkor az azért, hogy mondjam, te szórakozol is, kikapcsolódsz is, ugyanakkor csinálsz olyan dolgot, ami újra generálja a természeti értékeket, például sokkal ezért ugye regeneratív modellnek nevezte el a Laci, amit egyébként én adok.
2: Tehát, hogy abszolút. A kellemest a hasznossal regeneratív módon.
1: Ezt így van. És egyébként mennyire érdekes, amit elgondolkodtam még, hogy az ember azt hinné, tudod, hogy így most itt voltak ezek a hőkupulás, meg asszályos dolgok, meg ugye akkor patak, meg izé, hogy akkor látja az asszályos területeket, meg kiégett füvet, meg ilyeneket, de hogy ugye, hogy a Börzsönyben is ugye mi a helyzet, ugye, hogy lezúdul a víz, nem marad ott, és akkor ebből azért gondok vannak. Tehát, hogy azt hinné az ember, hogy akkor erdő, meg akkor ott árnyék van, meg izé, meg nem. Ott is gond van.
2: Ott, hát mindenhol, igen. Szerintem egyelőre mindenhol. De igen, itt abszolút ez a víz megtartás, szerintem ez is a csapból is ez folyik. Na, de teljesen jogos a felvetés, és teljesen jó, hogy egyszerűen ki kell találni olyan mindenkinek kölcsönösen, szimbiotikusan jó helyzeteket, hogy a turizmus is nyer, vagy illetve a Börzsöny maga is, vagy a földrajzi helyszín is.
1: Igen. Igen, igen, igen. Meg tényleg azt, hogy ahogy mondtuk az előbb is, amiről beszéltünk, hogy azt, hogy egy picit, tehát kettő lépéssel gondolkozunk tovább.
2: Hát vagy inkább hárommal istán.
1: Tehát, hogy tényleg, én egyel is megelégszem egyébként, mert vagyunk annyira hülyék, hogy akkor így van, egy lépéssel előtt, és akkor tényleg azt, hogy az, ami körülöttünk van, ez lehet, hogy mondjuk a gyerekeinknek már nem lesz meg, tehát, hogy akkor úgy dolgozzunk, meg úgy ültessünk, ahogy mondtuk itt a játszótéri példát is az előbb. De oké, az most tényleg úgy néz ki, ahogy meg, hogy ezek kis véznek, kis pácskák, de az milyen klasszul fog kinézni majd, nem tudom én, 25 év múlva.
2: Így van, illetve én még arra kapcsolok itt rá, hogy úgy edukálni a gyerekeinket, hogy ő mondjuk azt értse, hogy miért, tehát hogy majd akarjon
1: persze,
2: ő is, nem?
1: Persze, én pont a múltkor voltam forgatni a központi jóvivon, és pont ott mondtam ott lévőknek, hogy wow, milyen jó kis árnyos fás az egész, és hogy ez hogy nézhetett ki mondjuk, érted, 50 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt, amikor még megeredtek ezek a fák, teljesen másképp.
2: De figyelj már, Ádám, te nem tudsz valamit róla, most jutott eszembe, hogy itt volt az Ipoly parton, még mielőtt jött ez a sportétesítményközpont, meg nem tudom én, faültetés. Én tudom, nekünk mi Eszternek még ültettünk, vagy 2 vagy 3 éves volt.
1: Nem.
2: Hogy azokból lett valami? Ez most vetődött föl bennem. Na mindegy, jó, megnézem majd.
1: Nézd,
2: hogy ott kis névre szóló táblácskák voltak.
1: Kis csemetét
2: lehetett, és ott volt kint, de Eszter is még picike volt, és akkor ott lehetett egy lapátnyi földet
1: rákenni. Lehet, hogy megmaradtak, nem tudom.
2: Na mindegy, ez csak, na, hogy akár egy megnéz, ilyen,
1: igen,
2: hogy...
1: Igen, igen. És ugye most, mikor visszatekintő, megint mondjuk Szokolyára emlékezni vissza, hogy akkor ott is ugye ugyanez a program volt, amiről beszélt a polgármester azt mondja, hogy akkor nehogy már hagyjuk, hogy akkor azok ott kiszáradjanak, hát hogy néz ki ez?
2: Igen, szóval, hogy na így, hogy mindig, ahol lehet éppen aktuálisan megragadni az igen, alkalmat, és akkor ott egy kicsit gondolkodva.
1: Úgyhogy a Laciékra figyelünk, és hogyha van bármi új ezekkel kapcsolatban, akkor persze arról ismételten itt a reggelben beszélgetünk majd.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra Zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckultime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra Zálog ékszerüzlet.
3: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
2: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
3: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
2: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A régi világnak leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
6: Rajta!
4: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
6: Lőj ki a tetőn!
7: Kutyacsillagkép a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
8: Leégett egy salgótarjáni hotel melléképületének teljes tetőszerkezete pénteken éjjel. A lángok messziről is láthatók voltak, a tűz következtében beomlott a szerkezet. A torna és úszodacsarnok teljesen használhatatlanná vált, 46 embert evakuáltak, nem történt személyi sérülés. A tüzet egy túlhevült szauna okozta. A beltéri faépítmény kigyulladt, majd tovább terjedt az 500 négyzetméteres tetőszerkezetre. Közben egy másik közeli hotel kapcsán kiderült, hogy leállították az árverezést, mert a tulajdonos kifizette az állammal szembeni adótartozását. A Salgó Hotelt 87 millióért hirdették meg. Az adóhatóság árverését éppen ebben a hónapban állították le, mert a fennálló 38 millió forint tartozást a cég vezetése törlesztette. Elkészültek a balassagyarmati Kisárpád általános iskola komplex építészeti fejlesztésének tervei. A beruházásról Csak Gábor, balassagyarmat polgármestere számolt be közösségi oldalán. Kifejtette, az iskola idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. A tervek szerint a fejlesztés egyik leglátványosabb eleme az intézmény középső épületszárnyának újjáépítése lesz. Az új épületrészben tágas, világos aula és új tantermek kapnak helyet. Hozzátette, a beruházás az iskola teljes külső megújítását is magában foglalja, valamint beépül a tornateremhez kapcsolódó nyaktag is. A projekt a Top Plus program részeként valósulhat meg. Az önkormányzat és a Balassagyarmati Tankerületi Központ korábban 430 millió forintos támogatást nyert a fejlesztésre. A komplex építészeti terveket Kovács Gábor és Eleőd Ákos készítette. Meghökkentő esetről számoltak be Váci lakosok, mert a város több helyén is nagy feltűnést keltett egy zöldrendszámos, márkáns elektromos autó azzal, hogy egy hatalmas méretű aggregátort húzott maga mögött. A lila színű személyautóhoz egy hasonló méretű piros kétkerekű áramfejlesztő volt csatolva, amely a leírások szerint a kocsi töltésére szolgál. A belvárosban több helyről is lefényképezték, ahogyan szabálytalanul parkol, mellette pedig a vontatmányból töltődik az autó. Az eset felháborodást és jó kedvet egyszerre okozott. A 2026-2027-es fűtési időszaktól megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. Az eddigi 5 milliárd helyett 10 milliárd forint állhat rendelkezésre. A döntés a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg. A kormány indoklása szerint a program állami támogatása 2019 óta, a rendkívüli intézkedéseket leszámítva, nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026 26-os pályázati kiíráshoz továbbra is 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A jövő évi keret biztosításához 4,46 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekre és költségtérítésekre szánt fel nem használt előirányzatból. A támogatási keret 2027-től beépülő jelleggel, vagyis tartósan 10 milliárd forintra emelkedik. A program célja, hogy a rászoruló háztartások fűtéséhez gyújtson segítséget a téli időszakban.
2: Időjárás.
8: Újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A légmozgás nem lesz jelentős. A legmelegebb órákban 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Közlekedés.
8: Manappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
3: Ez a reggeli ritmus.
0: Ez történt szerdán reggel.
9: Folytatása következik, kedves hallgatók. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
10: Jó reggel.
9: Széchenyi felé megyünk, és hát ígértük azt, hogy nem engedjük el a kezét a Majláth Júlia országos könnyűzenéjének versenynek, amelyet nem is olyan régen rendeztek meg. És ugye kétszer is volt ez már téma itt a reggeli műsorunkban. Egyrészt ugye, amikor itt egy picit mi is meghirdettük még a felhívás kapcsán, aztán még mielőtt a döntő volt, és akkor azt ígértük, hogy akkor beszélgetünk még arról majd, hogy milyen volt, mert hogy ez tényleg egy ilyen klasszikus énekversenynek lett meghirdetve, amiből manapság már, nem tudom, itt a környékünkön nem nagyon, nagyon rég volt ilyen, ugye?
10: Biztos, vagy legalábbis nem értesültünk róla, az egész bizonyos, úgyhogy gyanús, hogy nem volt. Mennyi, azt te tudjátok nagyjából, hogy mennyi lett aki a döntős?
9: Tehát,
10: hogy
9: ja, mennyi... azt hiszem, ami 60
10: részt volt.
9: Igen, aha. 64 versenyző volt, 44 település.
10: És egy nap alatt zavarják le?
9: Aha, igen, ezt így csinálták. Egy nap alatt. Ugye volt egy online válogató, ugye összeföltrükült, megfölkült, töltötte dolgodat, és akkor utána abból szűrték le. Ugye Oleg Gergő, meg Ember Petti, meg Friderika, tehát nem volt, hogy akármilyen zsűri, és akkor abból lett 64 versenyző, és ugye gyakorlatilag a 20-as, 30-as korosztály. Azt hiszem, de majd ezt mindjárt beszéljük az Andival, mert hogy mindjárt vendégünk majd Csukány
10: szerint. Nyilván nem volt évkorlát.
9: Nem.
10: Ugye?
9: Nem,
10: hát 99 nem. Évesen is akár mehet.
9: Így van, vagy mehettünk volna, mi is így kézenfogva, akár egy duót is tolhattunk volna, érted is.
10: Nagyon jó. Ugye? Mit énekeltünk volna?
9: Nem, Ádám? Tudom, legyen hó biztos az mi. Legyen víz. Az, legyen víz, legyen hó, bármi legyen a címe, benne lesz az, hogy legyen, és ezt énekeltük volna egy közösen.
10: Legyen, így. Legyen így.
9: Igen, igen, igen. Na úgyhogy én mondom, én megörültem annak, hogy egy ilyen volt, mert ez egy ilyen tényleg egy klasszik történet, és távol áll hál' Istennek az ilyen megasztáros, X-faktoros, scripted, forgatókönyves, kiesik ki, ki nem, a fülére rásúgják azt, hogy akkor te most mit mondjál, hova szavaz, stb.
10: Kereskedelmi, ez kereskedelmi.
9: Így van, hanem ez tényleg arról szólt, hogy tehetségek vannak, és emlékszem rá, hogy ahogy az Andival beszéltünk ugye még a döntő előtt, hogy eleve a beérkezettek a produkciók minősége egy brutáló volt. Tehát, hogy a legtöbbje az ilyen tanult előadó, vagy előadó művész, és hogy tényleg...
10: Hát legalábbis már, hogy ének technikát,
9: igen,
10: így van.
9: Igen, és hogy már akkor azt beszéltük, hogy lehet, hogy át kell azt majd jövőre variálniuk, hogy akkor hogy egy ilyen profi és egy ilyen félprofi kategóriát szétszedni, mert hogy nagyon iszonyat tehetségek.
10: Igen, lettek. Meg azt gondolom, hogy valóban biztos, hogy jövőre már esetleg meg is dupla lázódik, vagy nem tudom, a jelentkezők, igen, száma, illetve az, hogy az, aki autodidakta módon tanul énekelni, illetve az, aki hangtechnikában, hangképzésben is tanult, szerintem egy idő után azért iszonyú nagy lehet a különbség.
9: Persze, elválik azért egy másik.
10: Tehát,
9: tört,
10: hogy azt lehet, hogy érdemes külön.
9: Na, úgyhogy megtudunk mindent, mert hogy Andi mindjárt a vonalban, és kérjük majd tőle az érménybeszámolót.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Itt is vagyunk, és utánkövetünk, kedves hallgatók, ahogy mondtuk az előbb, mert hogyha szeretjük az ilyen történéseket, és ugye mi azért arra büszkék vagyunk, hogy nem engedünk el bizonyos témákat, hogy egyszer csak így fölkapták, és kész ennyi, hanem szeretjük azt tudni, hogy akkor mi a kicsengés ennek, és ugye ilyen a Majlát Júlia országos ugye könyvzenei énekverseny is, amellyel kétszer is foglalkoztunk, először ugye meghirdetés kapcsán egy picit próbáltunk segíteni, aztán ugye a döntő előtt is volt egy beszélgetés, akkor Norbi volt, itt csak én mondom, a Norbi és akkor rádumáltuk azt, hogy akkor tényleg rengeteg-rengeteg településről jöttek Balasodarmat, Berkes, Boldog, Borsod-Szentgyörgy, Budapest, Cserhátsurány, Csorna, Dercsika, Kisvárda, Kolozsvár, Perbál, Rimóc, Verpelé, Tiszalüc.
2: Én követtem ezt a social media felületen.
1: Nagyon. És ugye most az elmúlt napokban aztán így pattantak ki a képek is, jöttek a díjazottak is, és akkor annó azt beszéltük, ugye Csukányi Szerémi Andival, aki a főszervezője ennek a szakmai oldalról, hogy akkor nem engedjük el a sztorit, és akkor kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen volt maga a verseny, mert azért, tudod, amit mondtuk, hogy ez egy klasszik énekverseny.
2: Abszolút, tehát annyira jó, hogy van ilyen is.
1: Igen, és hogy pontosan milyen volt, mennyire volt népszerű, én valamire jó visszajelzés hallottam
2: én
1: már.
2: Is egyébként határozottan.
1: Én már több napról is hallottam, hogy akkor ez jövőre már, akkor ez itt már ott valami varja lesz.
2: Elkezdődött.
1: Igen. Ember Peti Bongiorno kollégánk is nagyon elismerően beszélt az egészről, de ugye Andival mi azt beszéltük, hogy akkor tényleg a lecseng, akkor beszélgetünk erről, úgyhogy itt van velünk a vonalban, és egy pici élménybeszámolót kérünk tőle. Szia Andi, jó reggelt!
3: Szervuszok, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Na hát akkor kezdjük, gondolom még azért frissek az élmények, ahogy látom rengeteg fotók, rengeteg klassz emlék van megörökítve. Na, hogy éreztétek magatokat? Kezdjük, Andi, milyen volt? Az mégis csak egy gyerekkorod óta dedikált álom az, ami akkor tényleg így megvalósult.
3: Így van. Nagyon örülök neki, hogy amit, ahogyan elképzeltem, szinte felülmúlt a várakozásainkat, mind a résztvevők, a versenyzőkkel jövő kísérőknek a száma, tehát egy gyönyörű szép kis közösség alakult ki már reggel a regisztráció idején, nagy-nagy izgalommal, és ahogyan mondtad, hogy Ember Peti is jókat mondott a versenyről, tényleg azt tapasztaltuk, hogy a zsűri is rögtön az első perctől kezdve elámult, hogy bizonyám feladták a leckét nekik, mert hogy olyan magas színvonalú éneklők érkeztek, hogy mi, akik azért a énekzene világában élünk, és igencsak elámultunk.
1: De jó! És mondjuk a korosztály eloszlás, mert azért láttam a fotókat, hogy voltak fiatalabb, voltak azért idősebb versenyzők. Ez hogy nézett ki akár jelentkezők számát tekintve?
3: Leginkább a 20-as, 30-as éveiben járó versenyzők képviseltették magukat. Ezt azt hiszem már az előző beszélgetésünkkor is elmondtam, hogy 24 gyermek és junior versenyző jutott be a döntőbe, és 44 felnőtt. Azt tapasztaltuk egyébként, hogy a gyerekeknél már nagyon látható az, hogy tanult énekesek jöttek. Akiknek már van tanulmányok művészeti iskolában, énekiskolákban. A felnőttek között több volt az autodidakta, de ők is feltétlenül tehetségesek voltak, úgyhogy rögtön az első műsorszámok utána a zsűri arcán látszott, hogy ezt most élvezni fogják, és nem végig kínlódni, és így voltunk mi is egyébként a nézőtéren.
1: Olá Gergő meg Fiderika, tehát hogy milyenek voltak mondjuk az ő visszajelzéseik?
2: Nem volt gyenge egyébként a zsűri felhozattal.
1: Igen, tehát hogy a munka meg, milyen volt, ezt hogy tapasztaltad?
3: Én láttam a pontozást is, hogy mindhárman hogyan pontoztak, mert a pontszámlálásban benne voltam, és azért látszott a Friderika volt az, aki pedagógiai szempontból is, meg Peti jobban vizslatta a versenyzőket. Gergőnek a pontszámain úgy láttam az eloszlásokon, hogy ő elsősorban az élményre, tehát mindenre koncentrált, de szerintem így nagyon-nagyon jól kiegészítették egymást, és hogyha néztek képeket a zsűriről, az a az a mosoly, meg tapsos képek, azok szerintem leírják azt, hogy tényleg örömmel voltak ott. És ami nekünk még nagyon, nagyon jó volt, hogy eljött a Majláth család képviseletében.
1: De jó!
3: Júliának, az öccse, ugye Majláth Jenő, az ő fia Majláth Péter és felesége, és itt volt Gém György is, az Unpa Pt-nek a vezetője, aki a jogutódoknak a dolgait intézi, és hát ők is nagyon nagy elismeréssel szóltak a megnyitóról is. Több olyan visszajelzés volt, hogy énekversenyen ilyen magas színvonalú megnyitót még nem láttak, úgyhogy egy kis közösség rögtön ott ki tudott már alakulni.
1: De szuper, és egyébként tudom, hogy akkor voltak kategóriák, korcsoportok, de hogy egy abszolút, aki a fődíjat vitte őről, mit lehet tudni? Tehát ki lett az, aki mondjuk lehet azt mondani, hogy ennek az énekversenynek az abszolút első helyezett.
3: Igen. Hát ugye ott elsőre az ember azt gondolná, hogy majd ez felnőtt lesz, és hát bizony egy junior kategóriás korcsoportos versenyző nyerte meg, aki elég szép énektanulási élet úttal rendelkezik már, és ráadásul zongorán kísérte az énekjátékát.
1: Voltak egyébként
2: saját maga.
1: Ilyen hangszeres kíséretes előadások is voltak, tényleg.
3: Hát a 60-valahány műsorszámból, ha jól emlékszem, akkor 4 ilyen volt. Abból 2 saját magukat kísérték, 2 pedig zongora kísérővel érkezett.
2: És azt lehet tudni, hogy ő, aki abszolút nyertes lett, hogy ő milyen típusú dallal nyert?
3: A saját dallal, és
2: óriási!
3: És ez volt még érdekes, hogy volt egy ilyen megjegyzés még a verseny előtt, a versenyszabályzatban, hogy a zsűri örül a magyar nyelvű éneklésnek, de ez a nagylány oly mértékben elbűvölt mindenkit, hogy ez felülírta.
2: Neki még az se volt szükséges. Akkor valószínű. És ezeket meg lehet hallgatni valahol? Tehát, hogy lesz valahol?
3: Hangfelvétel készült, és részleges videófelvételek, amelyek majd, hogyha az utómunkát elvégezték rajta, akkor felkerülnek majd a versenynek a Facebookjára. Nyilván a verseny honlapjára oda majd sokkal kevesebb ilyen anyag kerül.
1: Annyi még, hogy ha már itt tényleg a social médiáról, vagy éppen a fotókról, a hang és a videó dolgokról van szó. Mi akkor az utóélet, Andi, vagy nem is az utóélet, hanem akkor mondjuk az indítás ennek az egésznek, hiszen itt, ahogy én is egy-két ismerőst hallottam, egyébként csak pozitív volt a visszajelzés, mert tényleg egy klasszikus énekverseny az, amit ti megálmodtatok és létrehoztatok, hogy a jövő évét így, vagy mondjuk már ott, ahogy talán a múltkor is beszéltük, ott egy picit megosztjátok, majd akár 2 napra is. Miket tudtál levonni következtetéseket ebből a versenyből?
3: Hát ami gyerekbetegségek voltak most esetlegesen amiatt, hogy nagyon gyors volt a szervezés, hiszen 1 hónap volt a verseny kiírása és a jelentkezési határidő között. Ezt mindenképpen triplázni fogjuk, tehát 3 hónapot fogunk adni.
1: Aha.
3: Illetve azt gondoljuk, hogy annyira sok a tehetséges énekes, hogy a kiírt díjaknak a száma is kevés, tehát sokkal több külön díjat kell majd kiosztanunk ahhoz, hogy tudjuk díjazni az igazán tehetségeseket. Tehát ilyen apróságokon mindenképp kell változtatni. Azt, amit mondasz, amiről beszéltünk, hogy esetleg 2 napra nyújtani, azt látjuk, hogy mivel annyira kiterjedt a jelentkezés, akár Románia és Szlovákia felé is, a még egy napos italvás szerintem mindenkinek már nehézséget okozna, illetve a zsűrinek is az, hogy 2 napon keresztül be legyenek fogva. Úgyhogy továbbra is azt gondolom, hogy maradunk majd ennél, hogy online elődöntő formájában le tudjuk csökkenteni a döntősök számát annyira, hogy egy napba
1: beleférjen
3: majd.
1: Oké, igen, hát igen. Jó. Figyelünk akkor majd továbbra is rátok, és akkor beszélünk, ha máskor nem, akkor jövőre majd a friss meghirdetést.
2: Arra fel addig.
1: Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Igen. Szia, minden jót neked.
3: Nagyon köszönöm nektek.
1: Szia, minden jót. Na, hát akkor sikeresen lezajlott az első Majláth Júlia országos könnyűzenei énekverseny Széchenyben, ugye Csukány Szerémi Andreával, a művészeti vezetővel, szervezővel tudtunk beszélgetni, úgyhogy öröm és boldogság, hogy ez összejött így.
2: Én nagyon kíváncsi vagyok arra, ha majd valahol részletek meghallgathatók.
1: Hogy milyen lett akár a kis csaj, bocsánat a kifejezését, hát aki abszolút első lett, úgyhogy igen, várom, és akkor megnézzünk akár majd egy-két ilyen felvételt.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Megtudtuk, hogy milyen volt az első Széchenyi, ugye mert Széchenyben járunk még, Majláth Júlia, országos könnyűzenei és énekverseny Csukán, Szerémi Andrea volt a vendégünk, aki egy élmény beszámolt.
2: Milyen lelkes.
1: És hát levontuk a konklúziókat is. Ugye, hogy akkor azért mi, hogy merre és különben is.
2: Abszolút. Egyrészt egyébként én a Széchenyi ott voltam már többször, és nem ilyen jellegű, de más énekverseny, a kicsi lányom is szeret énekelni, és egyrészt rohadt jó ott a hangzás.
1: Igen, ott ugye az
2: a színház terem.
1: Igen.
2: Ott azért elég patika, tehát biztos, hogy még ez is a hanghatáshoz is, vagy nem tudom, a zsűri jobban, jobb élményben lehetett részük, vagy nem tudom.
1: Igen.
2: És mennyire jó, hogy aki nyert, egy fiatal lány, és saját dallal.
1: Ez meg pláne.
2: Ugye mekkora, pedig mondja az Andi, hogy azért jelezték, hogy jobban preferálják, ha valaki magyar nyelvűt.
1: Igen.
2: Énekel, de hogy ő nem magyar nyelven, saját magát kísérve egy angol nyelvű dallal.
1: Egyébként nevezzük nevén, tehát ugye, hogy a Majláth emlékkupának az idei tulajdonosa, illetve hogy aki nyert egy 300 000 forint értékű professzionális stúdiófelvételt, tehát pénz és felvétel, és minden, ő nem más, mint Nádor Lilla budapesti.
2: Na, hát azért.
1: Hölgyem én.
2: Mi is gratulálunk Lillának.
1: Igen.
2: Egész bizonyos jó lehetett a produkció.
1: És lehet egyébként, lehetek külön díjasok is kategóriában és pop-rock kategóriában is voltak, musical kategóriában is voltak helyezettek, junior kort csoport, tehát hogy tényleg szét lehet szedni.
2: Mindenféle.
1: És ugye, hogy milyen jól pontott a zsűri, ugye ezt mondta még az Andi, hogy akkor más szempontrendszer alapján mondjuk a Gergő, a Federica, meg Buongiorno ember Péterünk is.
2: Nyilván mindenki magából kiindulva, nem? Tehát ahogy elmondta, ez pont olyan, hogy pont mondjuk a
1: Federica, igen, ő a élmény, akár a Gergő
2: meg a pedagógia
1: is,
2: része is, és akkor a Gergőre mondta talán, hogy ő meg inkább. Abszolút.
1: Igen, az, hogy milyen vibe.
2: Benyomás, vibe alapján pontozott.
1: Igen.
2: Mondjuk arra is kíváncsi lennék, hogy ott nekik megvan-e adva alapvetően, ének versenyen zsűri még nem voltam, hogy milyen
1: lehetünk még szívi. Bármi. Ez egy szabad ország.
2: Magunkat.
1: Ugye? Te figyelj, téged elviszlek, beteszlek egy ilyen zsűribe, meg elmegyek egy ilyen triatlonos.
2: Nagyon jó lesz.
1: Azért mondom, hogy egy szerepet cserélünk, amilyen jó lesz.
2: Jó.
1: Na igen, de milyen pontrendszer alapján, vagy hogyan nézi a produkciókat, de hogy mondta az Andi, azért pont a három különbözőségből azért lett egy irány. És így kijött az, hogy akkor ez a kis hölgy lett a legesleges.
2: Mert hogy ő a pontszámolásban azt hiszem azt mondta, abban segít.
1: Így van. Na, úgyhogy gratulálok mindenkinek, és akkor reméljük, hogy jövőre tudunk ezzel foglalkozni.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zagnyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
6: Közös nyilatkozatban kérték Nógrád vármegyei Tiszaszigetek, hogy hogy ne támogassa Szavkó Zoltán országgyűlési képviselő Ungár Anna kinevezését a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal élére. A dokumentumot a Salgótarjáni első fecskék, a Bátonyterenyei Zagyvavölgy és a Tufa Tiszasziget tagjai írták alá, később pedig a Mátraverebélyi Palóc Tiszasziget is csatlakozott. A közösségek szerint tagjaik nagy része elégedetlen Ungár Anna személyével és korábbi nyilatkozataival. Azt kérték, hogy a képviselő szavazzon nemmel a kinevezésre, és inkább Ligeti Miklóst támogassa, akit alkalmasabbnak és szélesebb társadalmi bizalmat élvező jelöltnek tartanak. A nyilatkozatban arra is kérték Szavkó Zoltánt, hogy ismertesse álláspontjukat képviselőtársaival. Szerintük a hivatal működésének alapja a szakmai hitelesség, a következetes számonkérés és a társadalmi bizalom kell, hogy legyen. Ennek ellenére a kormány Unger Annát választotta. Elkezdődtek az olvasópróbái a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház új gyermek előadásának. A Salgótarjáni Társulat Kenéz Ágoston a Háromfejű Király című gyermekdrámáját állítja színpadra. A produkciót Bozó Andrea rendezi. A mese középpontjában a családi kötelékek, a testvéri összetartás és a képzelet ereje áll. A történet mesei és szimbolikus figurákon keresztül beszél a veszteségről, az elfojtott érzelmekről és a szeretet különböző formáiról. A darab azt is megmutatja, hogyan lehet a gyásszal szembenézve, egymás felé fordulva új érzelmi egyensúlyt kialakítani. A produkcióban Erdély Gábor, Horváth Lídia, Szanka Levente, Máté Krisztián, Hajdú Sobor Csaba és Kis Nikolett szerepel. A Háromfejű Király szeptember 28-án debütál a Salgótarjáni Zente Ferenc Színházban. Meghökkentő esetről számoltak be váci lakosok, mert a város több helyén is nagy feltűnést keltett egy zöldrendszámos, márkáns elektromos autó azzal, hogy egy hatalmas méretű aggregátort húzott maga mögött. A lila színű személyautóhoz egy hasonló méretű piros kétkerekű áramfejlesztő volt csatolva, amely a leírások szerint a kocsi töltésére szolgál. A belvárosban több helyről is lefényképezték, ahogyan szabálytalanul parkol, mellette pedig a vontatmányból töltődik az autó. Az eset felháborodást és jó kedvet egyszerre okozott. Szinte teljesen megújulnak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumai és felügyelő bizottságai. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint a pályázatra több mint 1200 jelentkezés érkezett, ezek közül 660 felelt meg a feltételeknek. Összesen 168 vezetői hely betöltéséről döntöttek, így a tagság 98%-a lecserélődik. A minisztérium szerint az új testületekben a felsőoktatási tapasztalat mellett jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagokat is választottak. Közben jelentősen szűkítik a kuratóriumok jogköreit. Több döntéshez az alapítói jogokat gyakorló miniszter jóváhagyása kell majd. A megszüntetés előtt álló alapítványok új vezetőinek feladata az átvilágítás támogatása és a felszámolás előkészítése lesz. A minisztérium célja nagyobb egyetemi önállóság és elszámoltathatóság kialakítása. A világtörténelem legnagyobb olajüzletének nevezte Donald Trump az Egyesült Államok és Venezuela között létrejött megállapodást. Az amerikai elnök szerint az egyesség több mint 65 milliárd hordó bizonyított, venezuelai olajtartalék felett biztosít többségi amerikai ellenőrzést, az amerikai adófizetők számára pedig költség nélkül. Trump úgy véli, a megállapodás hosszú távon a benzinárak csökkenéséhez vezethet az Egyesült Államokban. A bejelentés szerint az amerikai külügyminiszter és a védelmi miniszter dolgozott együtt a venezuelai megbízott elnökkel és a magánszektorral. A venezuelai elnök üdvözölte az egyességet, amely szerinte jelentős hatással lehet Venezuela újjáépítésére és gazdasági fellendülésére. A venezuelai vezető történelmi mérföldkőnek nevezte a megállapodást, amely szerinte új korszakot nyithat a két ország kapcsolatában is.
2: Időjárás.
6: Újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A légmozgás nem lesz jelentős. A legmelegebb órákban 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Közlekedés.
6: Manappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
3: Ez a reggeli ritmus.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Hello mindenkinek, visszatértünk, jó reggel.
2: Hello, reggel.
1: És akkor nyerekbe pattanunk, mármint
2: belovagolunk a stúdióban.
1: Igen, mert hogy hát díjugatásról beszélgetünk ebben az órában, mégpedig egy rétsági vonal kapcsán. Aki most kattintana mondjuk a megafonfm.hu-ra, annak elmondjuk, hogy hát egy nem mindennapi sportsikerről tudunk beszélgetni, mert hogy a rétsági állatorvosi rendelő doktornője, dr. Simonyi Zsófia saját tenyésztésű lovával ezüstérmet szerzett az idei Euróvet Európa-bajnokságon, ami egyébként egy tökéletes törést elkezdtünk mondani az előbb, hogy egy olyan EB van, díjugrató EB, amelyet kifejezetten ugye évről évre az állatorvosoknak, meg az állatorvostan hallgatóknak szerveznek meg.
2: Ez óriási.
1: Tehát egy ilyen csapatépítő, vagy nem tudom,
2: hát ez több, csapatépítő, én azt gondolom egyébként.
1: És ez nem is olyan régen volt egyébként, augusztus elején ezt ugye most mi szerveztük, Magyarország szervezte, és ez egy kecskeméti ménes pályán volt, és ott az ezüstére meglett egyébként. Just for you, a lónak a neve, és hát a kötődés, meg ez a kis különleges kapucs is egyébként egy érdemes történet, amiről érdemes egyébként beszélni, úgyhogy ez is például
2: megkérdezni.
1: Igen, mert jó ez, mindig amikor a hallgatók tudják azt, hogy én ilyenkor elkezdek ilyen témákról beszélni, akkor nekem, nem tudom, emlékszem, hogy miért, de nekem mindig a Nógrád-gárdonyi emlékek jutnak eszembe, mert hogy régen, hogy most, hogy apám még fő, anyám is, hogy akkor honnan jött azt, mert egyébként meg ugye lakótelepi lakás.
2: Te voltál?
1: Nem, de jártunk ki Gárdonyban díjugratás nézni.
2: Igen.
1: És hogy hogy jött ez a családban, hogy semmi ilyen kötődés, meg soha nem lovagolás semmi, de hogy volt egy-két-három év, amíg jártunk ki gyerekként, a Gárdonyban, és ezt néztük. Igen.
2: A ló amúgy is szerintem egy olyan állat, ami amellett, hogy annyira, nem tudom, tehát még látványnak is nagyon jó, valahogy érzésre is teljesen jó mindig lovak közelében lenni, akkor ugye nekem a lányom lovagolgat, de így, hogy többet vagyok, én is többet látom, annyira jó meg az ember kapcsolat. Tehát
1: és nekem ezek mindig előjönnek ezek az emlékek, amikor mondjuk díjugratásról van szó, mert hogy ott tényleg ott voltak, ott fogadhajtás
2: igazad van, mert én is voltam gyerekként.
1: Mész felé, és akkor ott jobb kéz lent volt.
2: Most is megvan, csak már más funkciója.
1: Igen, ott még az a lovardás is még egyébként megvan. Úgyhogy nekem mindig ilyen otthonikus élmények jönnek elő, hogyha tényleg díjugatásról van szó. Na, de hogy mennyire volt izgalmas az EB, meg hogy minden történt, meg egy picit azért tudjunk meg többet.
2: Meg erről a lóról, mert én nagyon kíváncsi vagyok.
1: Így van, ezért hívtuk föl, tehát a rétsági állatorvosi rendelő doktornője, dr. Simonyi Zsófiát, akivel tudunk egy picikét mindenről beszélgetni. Jó reggel, doktornő! Hello, hello!
3: Jó reggel, sziasztok!
2: Köszönöm. Jó reggel!
1: Na hát, a sztori nagyon jó, úgyhogy szerintem kezdjük a lóval, mert hogy én egy-két infót kaptam azzal kapcsolatban, hogy egy saját tenyésztésű lóról van szó, amiből következik azt, hogy gyakorlatilag még szorosabb a kapocs, hogyha most én ezt jól tudom értelmezni. Ugye,
2: doktornő, mondd meg, hogy hol van ebben a kezed?
1: Igen.
3: Ezt én tenyésztettem ezt a lovat, sőt ez egy nagy álmom volt, hogy nekem legyen egy ilyen származású lovam. Volt akkor egy bértartónk, akinek a kancája volt az anyja. Nem a saját kancám volt, hanem egy bértartott kancám, aki nagyon kedves ismerősöm, barátnőmnek a lova. És hát ő lett az anyukája ennek a kis csikónak, aki nálunk látta meg a napvilágot. Sőt, olyannyira nálunk, hogy a születését is én vezényeltem le.
1: Wow.
3: Volt annyira
2: mennyire
3: egyszerű.
2: Jó!

0: Komplikációk léptek fel egyébként? Ha már szakmánál vagyunk, bocsánat.
1: Nem volt annyira komplikált, de azért segíteni kellett a kancának. Ez nem volt egy nagyon fiatal kanca, a csikó elég nagy csikó volt. Hát nem a saját kancám volt, azért úgy azzal a lóval nem volt olyan nagyon szoros kapcsolatom, de valahogy mégis tudtam azt, hogy ennek a lónak szüksége lesz arra, hogy segítsünk neki, és így az általánostól eltérően ez reggel 6 órakor született ez a csikó. Aha. Hát általában éjszaka 1 és 3 óra között, hogy hajnalban. De ő reggel 6 órakor.
2: Akkor ő ebben is különleges volt már.
1: Ebben is különleges volt, igen. És hát ott aludtunk, az istálló mellett van egy kis lakás. Ott aludtunk, én onnan én nagyjából 2 óránként mindig nézegettem a lovat, hogy milyen helyzet, és akkor egyszer csak hallottam, hogy nagyon dörömböl valamelyik ló, és akkor láttam, hogy hát a kanta bizony már elkezdett vajudni. Csak egy olyan óra telt el körülbelül, mire lefeküdt, és akkor elkezdett kijönni a kis csikó, és hát kellett neki kicsit húzni, hogy kijöjjön könnyen, aztán hát utána már nem volt vele gond.
0: Milyen különleges sztori ez, hogy eleve így ott vagy, és akkor a születésén is már...
2: És ez mindez hány éve volt?
1: Ez hét éves.
0: És akkor onnantól kezdve indult meg, hogyha rátérünk a díjugratásra, akkor megtanítani őt erre a mesterségre, akkor az folyamatosan, tudatosan akkor így lehetett készíteni föl ezt a kis csikót?
1: Hát az első 3 év az ugye ilyen édes semmittevéssel telik, akkor növekszik a csikó. 3 éves koráig gyakorlatilag azt mondhatom, hogy rá se nézzem, ez nyilván egy kis túlzás, mert nálunk istállózott tartás van, napközben legelőn vannak, és akár a boxban a lovak, úgyhogy így napi kapcsolatban vagyunk velük a legelőre kivezetés, bevezetés, tetetést illetően. De ő, mivel ő ménnek született, ezért az első időszakban még az is terve volt, hogy esetleg majd fedező mén lesz belőle. Úgyhogy 3 éves koráig ő ménként élte az életét, és akkor aztán végül is már ugye a ménvizsga küszöbén úgy osztottam, szoroztam, és akkor úgy rájöttem, hogy amatőr lovasként nem éri meg mént fedezőmént tartani, és akkor ivartanításra került, aztán utána kezdtük meg a belovaglását.
0: Olyan sztori, hogy nem tudom, ilyen amerikai filmek vannak ilyen hasonló történetek, nem, hogy akkor itt kis csikó együtt 10 évvel, és akkor indul a kaland és különben is. Tehát ez tényleg van benne egy pici cél. Oké, akkor beszélünk erről a EB-ről, mert hogy itt Nóri is mondta, hogy hát wow, hogy eleve külön olyan EB van, amelyen csak ugye állatorvosok vagy állatorvostan hallgatók szerepelnek. Régóta van ez, Zsófia? Tehát, hogy itt nem új kelet...
1: Igen, sőt én is voltam már korábban. Van egy, hát most már idős lovam, akivel 2018-ban és 2020-ban is sikerült kimenni. 2018-ban Németországban volt, 2020-ban pedig Szlovákiában. Aha. Sőt, a 2016-osra is, azt későn tudtam meg, ha akkor derült ki gyakorlatilag, hogy ilyen van, én akkor ezt még nem tudtam, és akkor határoztam el, hogy hát ezt én mindenféleképpen szeretném, ezt a versenyt.
0: De jó.
1: És akkor kijutottunk Németországba is, aztán utána Szlovákiába is, és aztán utána jött a Covid, és a Covidban nem tudtam annyit meg olyan szinten lovagolni, mint előtte. Aha. És közben a lovam az, hát kiöregedett gyakorlatilag, tehát utána munkába volt még, de azon a szinten már nem tudtam őt versenyeztetni, mint korábban. A szintre meg én nem akartam már menni vele, úgyhogy az egyik tanítványom kezdett el így tanulgatni rajta, és hát közben meg már ez a csikónk, ez annyi idős lett, hogy el kellett kezdeni vele foglalkozni, és igazából a két ló sem fért volna bele az időmbe.
0: És akkor itt megvolt kvázi akkor a lóváltás, hogyha lehet ezt mondani.
2: Igen, hát de gondolom, igen. Így is véleményes azért, hogy az orvosi rendelő és a lovak között nem? Tehát nagyjából az élettér az...
0: Ja persze, hogy azért elfoglaltság szempontjából.
1: Igen.
0: Igen. Oké, kicsit akkor magáról a versenyről beszéljünk, mert ugye mondtak itt a hallgatóknak is, hogy akkor itt meglett az ezüstérem, ugyanakkor csapatban is ment a verseny ilyenkor, Zsófia.
1: Igen, ez pontosan úgy megy ez az Európa-bajnokság, mint ahogyan a díjugratásban más ilyen nagy bajnokságok, világbajnokság, Európa-bajnokság is. Ez egy háromnapos verseny, mind a három nap lovagolnak a versenyzők. Az első két napnak az eredménye számít a csapatbajnokságba, és az első három napé pedig az egyénibe. Az első nap egy pályát kell teljesíteni, a második napot kétfordulós verseny van, tehát kétszer kell teljesíteni a pályát, és akkor utána hirdetik a csapatbajnokságnak a végeredményét, a harmadik nap pedig egy útják, hogy összevetéses versenyszám van, ez azt jelenti, hogy akik azonos hibaponttal állnak, azok fognak a jobb helyezését összevetés lovagolni.
0: Igen, teljesen jó.
2: Tehát ugyanúgy verőhiba meg az idő is számít, mint amúgy is, ugye? Ezeken a díjugrató.
1: Így van, az egyes napoknak az elbírálása külön-külön is megtörténik, és a hiba pontokat pedig a lovasok viszik tovább. Tehát a harmadik nap az összes hiba pont alapján dől el, hogy kik vagy mi a végső sorrend.
0: Hát akkor hogy áll össze akkor?
2: Óriási.
0: Hát Zsófi, nagyon szépen köszönjük, hogy tudtunk beszélni.
2: Nagyon különleges.
0: Nagyon, meg a maga az egész történet, úgyhogy gratula innen és a stúdióból, és akkor tovább is sok sikert kívánunk. Köszönjük, hogy tudtunk beszélni. Hello, minden jót. Hello. Jaj, gyerekek, nagyon jó az a történet. Ugye, de ez olyan, mint egy hollywoodi sztori, nem tudom, vannak ilyen filmek, nem, hogy a kis csikó, meg nem tudom, tudod így, hogy mondtam valamit, de...
2: Kis doktornő, meg álmodta, megcsinálta, megellette.
0: Jaj, nagyon jó, úgyhogy gratulálj
2: innen is. Tehát úgy nyerekbe is pattannak ki.
0: Úgyhogy dr. Simonyi Zsófiának innen is óriási gratulálunk.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Óriási sztori volt, amit hallottunk az előzőekben, és reméljük, hogy ti is, kedves hallgatók. Dr. Simonyi Zsófia, a Récsági Állatorvosi Rendelő állatorvosa volt a vendégünk, akivel beszélgettünk arról, hogy Just For You-val, a lovával, és ugye akkor itt a története, hogy miért hívják így a lovat. Ezüstérmet szereztek az idei Euróva bajnokságon, ami ugye egy olyan díjugrató verseny, amin csak állatorvosok meg állatorvostan hallgatók tudnak részt venni, és hát a sztori nagyon jó volt, mert hogy tényleg az a fajta, na egyébként itt van az, nyilván laikus vagyok, tehát, hogy de itt van az, hogy azért az a fajta kötődés, amely ugye mondom azért mondjuk egy ló meg egy lovasa között kialakul, az így ez szerintem ez még hányszoros szorzó, hogy még érted, még a születésén is ott vagy nem, már, és hát segíted, és kihúzol őt, érted, tehát fizikálisan.
2: Mi nem már... saját lóval élők, ezt nem is nagyon tudhatjuk, hogy ez mekkora kontakt.
1: Hogy fizikálisan az első, nem tudom én, szereplő a ló életében, a születése utáni másodpercben az egyébként a Zsófi. Hogy ez milyen kötődést adhat a ló meg az ember között. Egyébként ez mágikus dolog.
2: Az, meg ahogy mondta, hogy még ebben is tényleg az, hogy ilyen különleges dolog, hogy azért jobbára éjszaka születnek, vagy igen, ellenek, és ő meg kivárta a reggel hatot. Tehát óriási, tényleg jó.
1: És a csapatban is ez egyébként így akkor összejött a második hely, tehát bírom ezeket a sztorikat, gyerekek. Tehát, hogy itt van Récsiág, itt beviszitek a, nem tudom én, kis cicát, mert most éppen taknyos, mint mondjuk Nórinak.
2: Igen, nem kérdeztem meg.
1: Elfejtettük, doktornő, hogy taknyos a macskája Nórinak. Visszahívjuk őt, hogy kell rá valami.
2: Szegény ocsörcsök.
1: Na, a lényeg, tehát, hogy beviszed, mint egy átlag polgár, egy átlag macskárat, és közben egyébként tudod azt, hogy hát azért a doktornő azért úgy érti azt a szakmát.
2: Igen, hogy egy olyan orvoshoz viszed, aki amúgy Európa bajnok már
1: volt.
2: Nagyon menő.
1: Jó, ez jó, ez a történet. Így van, úgyhogy na ezért szeretek ilyenekkel foglalkozni.
2: Igen, örvendek neki. Hát én meg nagyon örülök, hogy legalább ezekkel a sportokkal szeretsz foglalkozni.
1: Igen, igen.
2: Egyikhez
1: sem értek, azt kell mondjam, viszont élvezem, és tudok lelkesedni az emberek meg a történetekért, amik kiderülnek egy ilyen beszélgetés során, és egyébként a doktornői, hát parádés.
2: Az élet többi részére vajon hol lehet az ideje, azt azért én nem tudom.
1: De mondom nekem, ilyen Hollywood ízé, tehát hogy tudod.
2: Lehet, simán lehetne róla
1: egy ilyen. Spielbergnek volt egy ilyen filmje, nem is tudom mi volt a cím, ami Hadiló volt, vagy hogy valami Hadak útján. Talán volt egy ilyen film, neki ilyen
2: második
1: világháborús volt, és világháborús ló volt benne, és akkor gyereknek elvitték, bevitték, visszatért a ló a frontról.
2: Nekem nincs.
1: Panika imádni fogja. Nézd meg.
2: Hát akkor valószínű.
1: Lovas. Tehát, hogy itt nagyon néző, ott fog sírni veled együtt. Komolyan.
2: Jó.
1: Hadak útján az a cím. Igen. Úgyhogy a doktornőnek innen is gratula, és még ilyeneket tudjunk, még ilyenekről beszélgetni. Beszélgetni.

0: műsor támogatott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálogékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckultime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálogékszerüzlet.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A régi világnak leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
5: Rajta!
3: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
5: Lőj ki a tetőt!
6: Kutyacsillagkép a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
7: Leégett egy salgótarjáni hotel melléképületének teljes tetőszerkezete pénteken éjjel. A lángok messziről is láthatók voltak, a tűz következtében beomlott a szerkezet. A torna és uszoda csarnok teljesen használhatatlanná vált, 46 embert evakuáltak, nem történt személyi sérülés. A tüzet egy túlhevült szauna okozta. A beltéri faépítmény kigyulladt, majd tovább terjedt az 500 négyzetméteres tetőszerkezetre. Közben egy másik közeli hotel kapcsán kiderült, hogy leállították az árverezést, mert a tulajdonos kifizette az állammal szembeni adótartozását. A Salgó Hotelt 87 millióért hirdették meg. Az adóhatóság árverését éppen ebben a hónapban állították le, mert a fennálló 38 millió forint tartozást a cég vezetése törlesztette. Elkészültek a balassagyarmati Kisárpád általános iskola komplex építészeti fejlesztésének tervei. A beruházásról Csak Gábor, balassagyarmat polgármestere számolt be közösségi oldalán. Kifejtette, az iskola idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. A tervek szerint a fejlesztés egyik leglátványosabb eleme az intézmény középső épület szárnyának újjáépítése lesz. Az új épületrészben tágas, világos aula és új tantermek kapnak helyet. Hozzátette, a beruházás az iskola teljes külső megújítását is magában foglalja, valamint beépül a tornateremhez kapcsolódó nyaktag is. A projekt a Top Plus program részeként valósulhat meg. Az önkormányzat és a balassagyarmati tankerületi központ korábban 430 millió forintos támogatást nyert a fejlesztésre. A komplex építészeti terveket Kovács Gábor és Eleőd Ákos készítette. Meghökkentő esetről számoltak be váci lakosok, mert a város több helyén is nagy feltűnést keltett egy zöldrendszámos, márkáns elektromos autó azzal, hogy egy hatalmas méretű aggregátort húzott maga mögött. A lila színű személyautóhoz egy hasonló méretű piros kétkerekű áramfejlesztő volt csatolva, amely a leírások szerint a kocsi töltésére szolgál. A belvárosban több helyről is lefényképezték, ahogyan szabálytalanul parkol, mellette pedig a vontatmányból töltődik az autó. Az eset felháborodást és jó kedvet egyszerre okozott. A 2026-2027-es fűtési időszaktól megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. Az eddigi 5 milliárd helyett 10 milliárd forint állhat rendelkezésre. A döntés a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg. A kormány indoklása szerint a program állami támogatása 2019 óta, a rendkívüli intézkedéseket leszámítva, nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os pályázati kiíráshoz továbbra is 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A jövő évi keret biztosításához 4,46 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekre és költségtérítésekre szánt fel nem használt előirányzatból. A támogatási keret 2027-től beépülő jelleggel, vagyis tartósan 10 milliárd forintra emelkedik. A program célja, hogy a rászoruló háztartások fűtéséhez gyújtson segítséget a téli időszakban.
2: Időjárás.
7: Újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A légmozgás nem lesz jelentős. A legmelegebb órákban 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedés.
7: Manappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye. reggeli ritmus.
0: Ez a reggeli ritmus.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Jó reggelt minden megafonistának, hello!
2: Jó reggelt, szia Ádám!
1: Hello,
2: szép napot
1: Dori.
2: Mindenkinek, na, hogy vagy?
1: Meg jó, vagyok, köszönöm, jó. Továbbra is. Igen, és hát a témánk az visszatérő. Mert hogy ebben az óraban megint foglalkozunk a salgóterjáni hajléktalan helyzettel. Jó, ez volt a
2: múlt héten.
1: Igen, egy pár napja volt, nem is olyan régen, akkor talán 3-asban a Karvas Anyikával közösen tudtuk ezt így megemlíteni. Mégpedig ugye azért, mert hogy itt azért egyre több állatlan állapot, amiről jöttek a hírek, és ugye akkor azért ment a csörte közöttünk, hogy akkor hogyan lehetne ehhez hozzá nyúlni, és ugye Krejcsi Bálint polgármester is elmondta az ő véleményét, hogy gyakorlatilag a szociális háló az ugye megvan, működik, intézmény ez rendben van, viszont mégsem választják ezt sokan, mert hogy egy dolog, amit ott nem tudnak megkapni, azon túl, hogy van fedél a fejük fölött, meg tudnak mosni, mosakodni, stb. Az egyéni segítség, ugye ezt mondta Krejcsi Bálint, mégpedig, hogy adományokból tud bort venni, kevertet venni, cigarettát venni, így van, amit ugye bent nem tud megtenni, tehát van egyfajta ilyen mozgató.

0: és akkor próbáltak egy picit
1: teljesen összántékból egy picit rendet pakolni.
0: És egyébként nagyon komolyan mögéjük állt a roma közösség.
1: Nagyon jó.
0: Tehát, hogy abszolút, és ugye mentek a videók is, minden. Ez volt a fő profiljuk, idézőjelesen. Viszont most nagyon sok megkeresés érkezett hozzájuk, hogy akkor valamit tegyenek. Ugye mi tegnap előtt a hírekben is idéztük a Lalit, úgyhogy most az egyik videójából jön egy kis részlet, hogy mégis mi az, amit ők most tesznek, és aztán beszélgettünk vele mindjárt a zenék után, de előtte még egy kis részlet ebből a videóból.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Sziasztok! Itt vagyunk Salgótarjánba, újra, Kloster Kálmán télen, hiszen már a médiában, a közmédiában hetek óta tartó bejegyzések ostromolják a Facebook oldalt, hogy itt a hajléktalanok lefoglalták, és életvitelszerűen tengetik a napjaikat, és itt fogyasszák el mindennapi alkoholjukat, és mi a csapattal megfogadtuk, hogy megpróbálunk tenni ez ellen, nem erőszakkal és nem erőnek erővel, hanem szép szóval meggyőztük arról most is az itt lévő embereket, hogy erről a tévről mennyire kell, hiszen most is a bozgála megy, a botos bozgála, és megmondtuk nekik, hogy az idérkező emberek nem azt szeretnék látni, hogy a részeg emberek a fűbe fekszenek, illetve az élet ételmaradékaik szanasz szét vannak, hanem mi azt szeretnénk látni, hogy önök a családtagjaink, hogy normális közeg legyen itt bent a belvárosban.
0: Na, és akkor így ilyesmi posztokat tesznek ki a Laliék, és most talán legutóbbi, vagy egy pár nappal ezelőtti azt, hogy 5 napon át 0-24 órában önként egy szolgálatot láttak el Salgótarján főterén és annak körzetében, felváltva nappal és éjszakai szolgálat, és a nappal a csapat egyik fele kiemelt figyelmet fordított a kisfőtérre.
1: Tehát, gondolom, hogy megoszlottak és földrajzilag is.
0: Ők megint itt tesznek valamit. Úgyhogy beszélgetünk a Lalival mindjárt arról, hogy akkor tényleg mit tapasztalnak, milyen visszajelzések vannak arra, hogy gyakorlatilag ők ismételten azért ott vannak, jelen vannak, és tényleg...
1: Az lesz a baj, hogy kevés Lali lesz.
0: Vagy ugye azt, hogy akkor megint azt fogják mondani rájuk, hogy akkor mi ez az önkéntes, vagy önkényes kedés, hogy akkor azért...
1: Nem gondolom, mert hogy ő is elmondta, én gyanítom, hogy így is van, hogy nem erőszakkal, hanem figyelemfelhívóan, elmagyarázva, megbeszélve.
0: Na, mindjárt akkor ez kiderül.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Itt is vagyunk, jó reggelt, és akkor Salgó Tarján.
2: Jó reggelt.
1: És akkor hajléktalan helyzet, illetve az, hogy az Acélgyár Egyesület csapata hát az elmúlt napokban tett vett azért, hogy ott a Föster Kálmán tér környéke egy picikét, hát idézőjelben fellélegezzen, pontosabban az ott idejüket eltölteni akarók, mert hogy jöttek a lalékhoz és a visszajelzések, hogy hát már állatlan állapot van ott, és egyszerűen nem tudnak oda leülni a fiatalok sebek, senki, mert hogy ott alszanak, isznak a hajléktalanok, és hogy mocsok van, szemét van, minden van, ami nem kéne ott lennie.
2: Illetve, hogy nem meggyőzhetőek arról, hogy legalábbis arról beszéltünk a polgármester úrral, hogy nehezen meggyőzhetőek, vagyis, hogy ők ott érzik jól magukat, mert ott tudják még pluszban, legalábbis azt mondták, hogy ők ott tudják pluszban esetleg a plusz dohányárut, a plusz italt, vagy plusz arra a pénzt beszerezni.
1: Igen, és ugye most öt napig ott voltak, 0-24-ben váltották egymást, és hát kérdezzük, hogy munka tapasztalat, hogy minden történt, mit láttak a laliék, meg hogy egyébként tényleg hogy indult az, hogy akkor ők is egy picit akcióznak, mert hogy mondjuk az előzőkből, hogy ők alapvetően azért alakultak, hogy a droghelyzeten valamit változtassanak. Ugye ez nem egy mai történet volt. Nagyon sokan melléjük álltak, és ugye esténként kimentek, ha látták, hogy valami turpisság folyik ott, akkor azért oda mentek, nem tudom én, mindenkit arra biztattak, hogy ezt hagyják abba, még ilyen preventív videókat is csináltak egyébként.
2: Mennyire
1: volt kápszer használóval, hogy mély jött le a cuccról, stb. Tehát ott tényleg azért elindultak a laliék irányban, és most ezügyben is segítséget kértek tőlük, ugye lehet ilyet is, ha jöttek a visszajelzések, úgyhogy Olá Lajos elnök úr itt van a vonalban, és tudunk vele egy picit beszélgetni arról, hogy akkor milyen volt az elmúlt napok, mit tapasztaltak, és egyáltalán mi a helyzet most ott, úgyhogy itt is van a vonalban. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia! Na, Lalikám, akkor csapjunk is bele tényleg, mert hogy akkor itt egy ilyen 5 napos 0-24-es szolgálaton vagytok ti most gyakorlatilag túl. Ha mi minden történt, mit láttatok, hogy ment ez az egész történet?
3: Hát az az igazság, hogy láttuk ezt a helyzetet, ami ott kialakult ugye a Föster Kálmán téren, és láttuk a polgármester úrnak is a bejegyzését, hogy volt az ott lévő személyekkel volt egy ilyen beszélgetése, és nagyon örültünk neki, hogy ő is lépett ez irányba, és úgy gondoltuk, az alapszabályzatunkban ez is benne van ugye a közterek tisztántartása, illetve egyéb olyan dolgok, ami a tisztaságért, illetve a közbiztonság javításért felelős. Egyesület vagyunk, és úgy gondoltuk, hogy mi is, ha már ott vagyunk a városban, akkor ilyen 2 óránként így meglátogatjuk az ott fekvő italozó emberkéket, és beszélgetünk velük. És meg is tettük. Próbáltunk kifejleszteni egy olyan dolgot ebbe a pár napba, hogy mi az a stratégia, amivel őket onnan picit távol lehetne tartani. Ugye azt tudni kell, hogy ott némelyik ember nem akarja magát alárendelni már se az orvosi ellátásnak, ugye erőnek erőiben se lehet elvégezni.
1: Persze.
3: És sok ember igen, ottan azért már elég zűrös állapotban van.
2: Na és mesélj, hogy? Mondjuk oda mentetek hozzá, és mit találtatok, melyik volt a legcélra vezetőbb, vagy mindenkinél más volt?
3: Hát például augusztus 20-án kora reggel 6 órakor az első akciónknál az volt a koncepciónk, hogy elsősorban segítségnyújtással próbálkoztunk, hogy fölhívtuk a figyelmet arra, hogy ugye közterem vannak, több ezeren fognak jönni, és arra próbáltuk rácírozni, hogy fürdés esetleg, tiszta ruha, és akkor ezt hallották, ők azonnal menekülőre fogták, szóval egyből mentek el a térő, azt mondták, hogy nem kérnek belőle, akkor inkább elmennek innen.
1: Aha.
3: És szóval próbáltunk erre építkezni, hogy ne az legyen, hogy személyi jogokat sértsünk, vagy korlátozzuk a szabadságát egy embernek, de hát így valójában az egész Salgó Tarjánnél korlátozva van a szabadsága, hogyha olyan emberek foglalják el a köztereket, aki higiéniailag, illetve egészségügyileg nem olyan állapotban vannak. Szóval ez volt az elsődleges, és én is utána jártam annak, amit a polgármester úr is kifejtett a Facebook oldalán, hogy igen, valójában a palackok és a PET palackok és a visszaváltós plakonok, illetve a szociálisan érzékeny emberek azok, akik segítik ezeket az embereket anyagilag is, és nincs ezzel semmi baj, csak azt tudni kell, hogy ez meggyökerezésre ad nekik jogot, hogy maradjanak ott, hogy jó helyen vagyunk, eltartanak minket, ellátnak minket, és pedig Salgótarjánban van legalább három olyan intézmény, aki ezzel foglalkozik.
4: Igen.
3: Befogadnák őket, és ott lehetne fürdeni, tisztálkodni, lehetne egészségügyi ellátást kérni, étkezés biztosítva van, ha jól tudom, de ezek az emberek egyelőre ők ilyen álláspontban vannak. Amit még el szeretnék mondani, hogy nagyon örültem, tegnap értesültem róla, hogy a közterületesek is bent voltak már ugye a Kölcsey Kálmán téren is folyamatos jelenlét volt ott, és akkor ezzel így elindult egy jó folyamat.
1: Oké, egyébként milyen reakciókat kaptok? Mert emlékszem rá, hogy ugye annól, amikor itt elnyújtatok az esti utatokra, akkor sokan bíráltak benneteket az a kapcsolatban, amellett nagyon sokan támogattak is, meg támogatnak is benneteket, hogy akkor mi ez a fajta, nem tudom, magánakciózás, így van. Most egyébként kaptok hasonlóakat, hogy már megint itt mit fontoskodtok, vagy valami hasonló?
3: Persze, mi a szemléletváltásra is, ugye, azt, hogy az emberekben legyen már egy szemlélet, ez egy az, hogy valaki szemetel, és ugye, én egy olyan korosztály vagyok, hogy iskolában nem tudom, szerintem biztos, hogy alaptanítás az elsősöknek is, például alsósoknak, hogy ha látunk ledobott szemetet, akkor fölveszünk, bedobjuk a kukába.
1: Igen.
3: Na most, én úgy gondolom, hogy ez egy alap dolog, és nem Facebookon kell kiposztolni azt, hogy mennyi szemét van a városban este 6 óra után, hanem hogyha már látom, akkor megpróbálok én is tenni azért, hogy ez a város szebb legyen, jobb legyen, élhetőbb legyen. Sajnos vannak hanyag emberek, és azok az emberek általában, akik hanyagok, azok szoktak minket jobban kritizálni.
1: Visszatérve a hajléktalan témára, tehát akkor azzal, hogy ti ott vagytok, vagy ott voltatok mondjuk az elmúlt napokban, akár 0-24-ben, akkor látható, vagy szemmel lehetett egyébként látni, tapasztalni azt, mert egy videót láttam, hogy egyébként pont már a fiatalok azért ott voltak, és szólt a zene, hogy akkor visszajönnek valami, tehát hogy tudtok valamit elérni, amit mondjuk akár a köztelesek, vagy éppen nem tudom én, a szociális munkások, nem?
3: Én megmondom az őszintét, hogy nem tudom be 100%-osan ezt az eredményt magunknak,
1: okay.
3: De egy folyamat elindult. Uh-huh. Én úgy látom, hogy a köztelesek is most már erre nagyobb figyelmet fordítanak, gondolom én ez most már így próbálják azt, hogy a kér visszakapja azt a közösségi szerepét, aminek valójában elindult. Én bízom benne, hogy a csapatunk hozzájárulhatott ehhez a munkához. Természetesen, hogyha nem dolgozunk, akkor fogunk is rajta dolgozni. De én ennyit tudok elmondani erről, hogy itt agyba kell megváltozni sok embernek. Szóval az elmúlt két év tapasztalata is az, hogy könnyű kritizálni ugye a fotelból. És
2: mindig így van, így is marad.
3: És véleményt formálni. Természetesen mindenkinek megvan a joga ahhoz, hogy véleményt formáljon, vagy jót, vagy rosszat, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen alap dologban szerintem mindenkinek kell szemléletet váltani már most, szóval rá kéne térni inkább a fizikai tettekre, mint a online téren való város lejáratás, vagy nem is tudom, hogy minek mondjam ezt.
1: Igen, tehát ugye név nélkül írogatni könnyű, de kimenni és csinálni valamint, az már azért megint egy másik.
3: Így van. Én szerintem bárhol írjuk az országban, ahol születtünk, az van benne a lakcímkártyánkon, az van a személyigazolvány. Én nagyon büszke vagyok Salgótarjára, és nagyon szeretem. Teljesen mindegy, hogy teljesen független attól, hogy a város milyen vezetés alatt van. Én úgy gondolom, hogy a vezetők mennek, mi maradunk, és tenni kell azért együttműködve, közösen azokért a célokért, ami mindannyiuk javát szolgálják.
1: Igen.
2: Figyelj, nagyon jól hangzott.
1: Figyelünk rátok, jó, csak a szurkolunk. Rendben, aztán beszélünk még.
3: Nagyon köszönjük.
1: Sok sikert nektek. Szia.
3: Nektek is.
1: Ciao.
2: Tök jó, na látod, ez is az, hogy nagy balássuk. Jó, most, mert nyilván én lelki szemeim előtt látom, hogy úristen, és akkor most a hajléktalan egy utcával odébb ment, és az hol nyertünk, de valahol el kell kezdeni, szóval biztos, hogy nyertünk vele, és hát, ha egy kicsit majd lehet, nem egyik napról a másikra tudom, de akár edukálni a hajléktalanokat is, vagy tényleg rávenni, nem bántani őket, hanem hogy egy picit jót akarva, és higgyék el ők is, biztos, hogy belefutottak sok szarba, már elnézést.
1: Persze, meg ugye
2: értem én azt is.
1: Itt nem csak az van, hogy itt lehet érteni azt, hogy mi a gond. Tehát lehet, hogy mondjuk nem zavarná a lakosokat azt, hogyha mondjuk nem tudom én, tényleg ott valahol a nagyobb épület mögött valahol ott lennének, mert akkor már nincsen velük tele a Fölster Kálmán tér. Ugyanakkor a mögött is meg lehet...
2: Meg esetleg, ha lezuhanyozna, lehet.
1: Igen, meg ugye meg lehet azt is érteni egyébként, hogy meg azért jönnek, mert ott sok ember vannan tud pénzt szerezni.
2: Abszolút.
1: Nyilván egy kertvárosi utcában nem fog héderezni, mert ott nem járkálnak az emberek. Tehát nem egyszerű, ez nagyon nehéz. Ez
2: mindegy, akkor is el kell. Én ebbe abszolút megadom, hogy el kell kezdeni valahol.
1: Ezt adom, én is.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Olá Lajos volt a vendégünk, az Acélgyár Egyesületnek az elnöke, és vele beszélgettünk arról, hogy hát hogyan is miképpen próbálnak tenni a salgótarjáni hajléktalan helyzet kapcsán, és hát azért mondjuk, igen, az abszolút megsüvegelendő, ahogy mondtuk az előbb is, hogy mondjuk ők bevállaltak a csapattal egy 5 napos 0-24-et oda, ugye ilyen váltott csoportos történet. Igen. Hogy akkor valami legyen ott, ugye 20-a volt például Edda, most jössz este, akar szórakozni, állam alapítás ünnepe, patakékat megnézni, pláne, hogy alapi megtarjálni. És akkor ott vannak, és nem jó oda jönni meg. És akkor például ezért is akart tak egy kicsit lépni, mondjuk
2: tudom, én annyira el tudnám képzelni, hogy ilyen fajta műsor, egy kis műsort készíteni, és akár ha természetesen nem járul hozzá, akkor arc nélkül, de én beszélgetést, én annyira kíváncsi vagyok mindig, hogy mi áll mögötte.
1: De hogy mi az élettörténetük, amiért ők ott vannak az utcán.
2: Igen, és akkor ha azt esetleg jobban megismerni, vagy nem tudom, ők is mondták, hogy ahogy paroláznak velük, hogy hát, ha akkor ott megvan egy trigger, hogy melyik oldalról közelítve juthatnánk el arra meggyőzni őt, hogy figyelj, barátom, legalább tényleg hetente egyszer menj be, vagy kétszer, és zuhanyozz, és egyél, és hát, ha a jövő hónapban már még hagyja, hogy az orvos is ránézzen, vagy nem tudom. Tehát, hogy
1: igen, csak ugye ehhez értenek a szociális munkások. Tehát, hogyha érteni
2: ezért gondolok. Értenek, de hogy nem biztos, hogy van kapacitásuk.
1: Oké, de hogyha ha most én csak arra gondolok, hogy nyilván ezek az emberek, ezek a szakemberek már ezeket a lépcsőket már végigjárták, érted? Tehát nyilván tudják, hogy hogyan nyúljanak, hogy beszélgessünk el velük, stb. És mégis, érted?
2: Értem, tehát, de én azt gondolom, hogy nekik nem hiszem, hogy csagútarján van is, és lehet, hogy én hájpolom most egy kicsit túl, nem tudom, hogy van arra kapacitásuk, hogy mondjuk hétről hétre, hónapról hónapra visszatérjen ugyanahhoz, és ugyanő, és mitől legyen egy fél éve rá, hogy meggyőzze.
1: Aha.
2: Nem? Hát én ezt tudom elképzelni. Én nem hiszem, hogy ők nem hülyék, hanem hajlék nélküliek. Jó, lehet, hogy egy kicsit több agysejtjük veszett már, hogyha nagyon sokat ivott, vagy nem tudom. Igen. Én, de én attól függetlenül azt gondolom, hogy én hiszek az ilyen gyámolítsuk a
1: Érzem, igen, csak...
2: És lehet is infantilisnek nevezni, meg lehet idiótának.
1: Nem, csak mondom az, hogy nagyon sok rétegű az egész történet.
2: Rohadtul, nagyon.
1: Ez nagyon nehéz ez hozzá.
2: Nagyon, és nyilván én innen elég könnyen mondom, bár tényleg én a magam módján igyekszem fele ennyire, meg nyolcad ennyire se, de hogyha van rá lehetőségem, akkor azért úgy segítek egy-egy dologban, és nem biztos, hogy a segítség, ugye, mint ez igen. Is kiderült.
1: Tehát bármilyen ilyen az egyébként tűzoltás, tehát ugye itt az lehet, de az is érdekes, hogyha oda menj, és azt mondja, figyelj ember, itt van egy 20 négyzetméteres lakás, gyere, tied, ingyen.
2: Hát, hogy ez segítsége? Nem hiszem.
1: Tehát, hogy akkor sem?
2: Kétlen, mert hogy ott meg ugye, ha nincs keresete, miből tartja fönt, ha ő nem hajlandó zuhanyozni, nem fog, rendet se fog tartani maga körül, szóval ilyen formán rohadt nehéz.
1: Igen. De Lalék azért próbálnak valamit tenni.
2: Tök jó.
1: Oké.
2: És szerintem zseniális, hogy romák.
1: Igen.
2: Tehát, hogy az a vád sem érheti a megszólított valakit, mondjuk, ha ő is roma.
1: Igen.
2: Mert én cigány vagyok. Hát
1: igen.
2: Nem barát.
1: Így van. Na, úgyhogy szurkolunk a Laléknak, aztán, hogyha valami plusz még történik, mert ugye most már hetek óta zajlik, akkor visszahozzuk ezt.

0: hogy maradjál.
1: Búcsúzunk, kedves hallgatók, kedves barátok, mert hogy ennyi volt már a ritmus. Köszönjük szépen, hogy egész héten velünk voltatok, és ma is. De nem áll meg a verkli, mert hogy holnap reggel 6 óra után héttel megint jövünk, úgyhogy itt a búcsú ideje. Sanika, mennünk kell.
2: Jó, köszönjük tényleg egész heti kitüntető figyelmeteket. Ha bármit írnátok nekünk, 0630-566-2262 ingyenes Viber számunk, vagy üzenetet hagytok 0635-957-957. Jön Házi Attila a Fitbittel, de természetesen nem mindenek előtt jön egy pici reklám, aztán hírek, és 16 órától meg Lombos Marcival Szóda, és akkor tényleg minden idők legnagyobb megaslágerei itt szólnak a Megafonban, úgyhogy nem tekergetni a rádiót, holnap pedig mi is jövünk. Vidám vasárnapot mindenkinek.
1: Szevasztok!
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
4: Reklám.
3: Reklám.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
6: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
5: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
6: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
7: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
8: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A régi világnak leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
9: Rajta!
7: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
9: Lőj ki a tetőn!
10: Kutyacsillagkép a mozikban.
4: Reklámot hallottak.
3: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
11: Közös nyilatkozatban kérték Nógrád vármegyei Tiszaszigetek, hogy hogy ne támogassa Szavkó Zoltán országgyűlési képviselő Ungár Anna kinevezését a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal élére. A dokumentumot a Salgótarjáni első fecskék, a Bátonyterenyei Zagyvavölgy és a Tufa Tiszasziget tagjai írták alá, később pedig a Mátraverebélyi Palóc Tiszasziget is csatlakozott. A közösségek szerint tagjaik nagy része elégedetlen Ungár Anna személyével és korábbi nyilatkozataival. Azt kérték, hogy a képviselő szavazzon nemmel a kinevezésre, és inkább Ligeti Miklóst támogassa, akit alkalmasabbnak és szélesebb társadalmi bizalmat élvező jelöltnek tartanak. A nyilatkozatban arra is kérték Szavkó Zoltánt, hogy ismertesse álláspontjukat képviselőtársaival. Szerintük a hivatal működésének alapja a szakmai hitelesség, a következetes számonkérés és a társadalmi bizalom kell, hogy legyen. Ennek ellenére a kormány Unger Annát választotta. Elkezdődtek az olvasópróbái a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház új gyermekelőadásának. A Salgótarjáni Társulat Kenéz Ágoston a Háromfejű Király című gyermekdrámáját állítja színpadra. A produkciót Bozó Andrea rendezi. A mese középpontjában a családi kötelékek, a testvéri összetartás és a képzelet ereje áll. A történet mesei és szimbolikus figurákon keresztül beszél a veszteségről, az elfojtott érzelmekről és a szeretet különböző formáiról. A darab azt is mutatja, hogyan lehet a gyásszal szembenézve, egymás felé fordulva új érzelmi egyensúlyt kialakítani. A produkcióban Erdély Gábor, Horváth Lídia, Szanka Levente, Máté Krisztián, Hajdú Sobor Csaba és Kis Nikolett szerepel. A Háromfejű Király szeptember 28-án debütál a Salgótarjáni Zente Ferenc Színházban. Meghökkentő esetről számoltak be váci lakosok, mert a város több helyén is nagy feltűnést keltett egy zöldrendszámos, márkás elektromos autó azzal, hogy egy hatalmas méretű agregátort húzott maga mögött. A lila színű személyautóhoz egy hasonló méretű piros kétkerekű áramfejlesztő volt csatolva, amely a leírások szerint a kocsi töltésére szolgál. A belvárosban több helyről is lefényképezték, ahogyan szabálytalanul parkol, mellette pedig a vontatmányból töltődik az autó. Az eset felháborodást és jó kedvet egyszerre okozott. Szinte teljesen megújulnak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumai és felügyelő bizottságai. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint a pályázatra több mint 1200 jelentkezés érkezett, ezek közül 660 felelt meg a feltételeknek. Összesen 168 vezetői hely betöltéséről döntöttek, így a tagság 98%-a lecserélődik. A minisztérium szerint az új testületekben a felsőoktatási tapasztalat mellett jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagokat is választottak. Közben jelentősen szűkítik a kuratóriumok jogköreit. Több döntéshez az alapítói jogokat gyakorló miniszter jóváhagyása kell majd. A megszüntetés előtt álló alapítványok új vezetőinek feladata az átvilágítás támogatása és a felszámolás előkészítése lesz. A minisztérium célja nagyobb egyetemi önállóság és elszámoltathatóság kialakítása. A világtörténelem legnagyobb olajüzletének nevezte Donald Trump az Egyesült Államok és Venezuela között létrejött megállapodást. Az amerikai elnök szerint az egyesség több mint 65 milliárd hordó bizonyított venezuelai olajtartalék felett biztosít többségi amerikai ellenőrzést, az amerikai adófizetők számára pedig költség nélkül. Trump úgy véli, a megállapodás hosszú távon a benzinárak csökkenéséhez vezethet az Egyesült Államokban. A bejelentés szerint az amerikai külügyminiszter és a védelmi miniszter dolgozott együtt a venezuelai megbízott elnökkel és a magánszektorral. A venezuelai elnök üdvözölte az egyességet, amely szerinte jelentős hatással lehet Venezuela újjáépítésére és gazdasági fellendülésére. A venezuelai vezető történelmi mérföldkőnek nevezte a megállapodást, amely szerinte új korszakot nyithat a két ország kapcsolatában is.
3: Időjárás.
11: Újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A légmozgás nem lesz jelentős. A legmelegebb órákban 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Közlekedés.
11: Manappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
0: Fitbit.
12: Nagyon szép vasárnapot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Házi Attila, és már is kezdem a legfrissebb botránnyal. Salgótarjánban lemondott az NB3-as labdarúgóklub vezetőedzője. Amióta elindult a bajnokság, minden adásban foglalkozom velük, vagyis a tarjáni NB3-as csapattal, mert egyrészt ők a pillanatnyilag legmagasabbra jutott fociklub idén a környéken, illetve hát azért is, mert saját bevallásuk szerint egyáltalán nem álltak össze a rajtra, és sok probléma merült fel már az induláskor. Minden héten figyelem azt, hogy éppen milyen változások és előrelépések történnek, de bevallom, hogy jót még nem sikerült mondanom, legfeljebb biztató szavakat. Hát most ez is kevés, és nincs is mit szépíteni, tényekről kell szólnom, de az aggasztó részleteket csak két óra után mondom el. Előtte még egy szintén botrányos esetet említek majd. Balassagyarmaton ellepték a helyi Kressz parkot az elektromos rolleresek. Felháborodtak azok a szülők, akik kisgyerekkel járnak a biztonságos játszóparkba, és közben azzal szembesülnek, hogy 30-40 kilométeres sebességgel szágoldoznak ott. Hogy mit lehet tenni ezzel, egy óra után elmondom. Most pedig recept, mit készítsünk ebédre, aztán horoszkópok 11 után, de mindenek előtt Robin Tiki és Pharrell Williams dala Blurred Lines szólítta meg a fomba.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Együnk egy jót, krémes, citromos csirkés tésztát készítünk, két adagot, mondom a hozzávalókat. 200 g csirkemell, 150 g tészta, egy gereszt fokhagyma, 100 g görög joghurt, fél citromleve, egy marék bébispenót vagy rukkola, só, bors, egy teáskanál olívaolaj és kevés reszelt sajt kell hozzá. Felteszem a tésztát főni, a felkockázott csirkét megsózom, borsozom és kevés olajon megpirítom 5-7 perc alatt. Aztán hozzáadom a zúzott fokhagymát. Megpirítom még fél percig. Aztán összekeverem a joghurtot a citromlével és 2-3 evőkanál tészta főzővízzel. A leszűrt tésztát és a spenótot a csirkéhez dobom, majd a tűzről levéve belekeverem a joghurtos szószt, végül pedig reszelt sajtot teszek rá. Ez nagyjából negyed óra alatt megvan, igazi vasárnapi ebéd, nem kell annyit dolgozni, nagyon könnyű elkészíteni, és hát laktató a csirke, a joghurt és a tészta is nagyon táplál. Jó étvágyat hozzá!

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila, augusztus 30-a van, Rózsa névnapja. Éles, elemző gondolkodású személyiség kialakulását támogatja ez a név, aki azonban nagy önbizalomhiánnyal és magánytudattal küzd, ami félreértések miatt alakulhat ki benne. Érzékenységének köszönheti, hogy nagyon tudja becsülni az élet különféle formákban megmutatkozó szépségét. Kedves rózsák, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik augusztus 30-án születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Véget ért az idei nyári honvédelmi sporttábor Balassagyarmaton. A Honvédelmi Sportközpont alkalmi diákjai egész héten különböző gyakorlatokon vettek részt. Lézeres és légfegyveres lövészet, íjászat, katonai akadálypálya és közelharc volt a program. Az összetett versenyben a dobogó legfelső fokára Pistyúr Levente állhatott. A második helyen Pénzes Szabolcs, a harmadikon Ficsúr Gábor végzett.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Mindjárt 11 óra van, jönnek a friss hírek, utána pedig a legfrissebb horoszkópokkal folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: A régi világnak. Leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
9: Rajta!
10: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
11: Lőj ki a tetőt!
6: Kutyacsillagkép a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
12: Szinte teljesen megújulnak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumai és felügyelőbizottságai. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint a pályázatra több mint 1200 jelentkezés érkezett, ezek közül 660 felelt meg a feltételeknek. Összesen 168 vezetői hely betöltéséről döntöttek, így a tagság 98%-a lecserélődik. A minisztérium szerint az új testületekben a felsőoktatási tapasztalat mellett jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagokat is választottak. Közben jelentősen szűkítik a kuratóriumok jogköreit. Több döntéshez az alapítói jogokat gyakorló miniszter jóváhagyása kell majd. A megszüntetés előtt álló alapítványok új vezetőinek feladata az átvilágítás támogatása és a felszámolás előkészítése lesz. A minisztérium célja nagyobb egyetemi önállóság és elszámoltathatóság kialakítása. Legalább 160 ezer látogató kereste fel a budapesti biodómot a július elejé megnyitása óta. A fővárosi állat és növénykert szóvivője Hanga Zoltán a Népszavának elmondta, júliusban mintegy 100 ezeren, augusztusban pedig a múlt vasárnapig csaknem 97 ezeren jártak az állatkertben, és a látogatók körülbelül kétharmada a biodómba is belépett. A fedett létesítmény időjárástól független élményt kínál egzotikus növényekkel és különleges állatokkal. A nyári kánikulában is folyamatosan működött. Belső hőmérséklete pedig általában 6-8 fokkal alacsonyabb volt a kinti értéknél. A biodóm villamos energia költsége júliusban több mint 40 millió forint volt. Az állatkert éves üzemeltetési kiadásai várhatóan mintegy 200 millió forinttal emelkednek a létesítmény működtetése miatt. A szlovák kormány biztonsági tanácsának összehívását sürgeti a szlovák idegenforgalmi és sportminiszter a kelet-szlovákiai dróngyártó üzem ellen meghiúsított támadás miatt. A politikus szerint a szomszédos Ukrajnában zajló háború miatt nem szabad alábecsülni a fenyegetést. Péter Pellegrini államfő már korábban arra kérte a kormányt, hogy foglalkozzon az üggyel és tegyen lépéseket az esetleges további támadások megelőzésére. A rendőrség szerint a szervezett bűnözés elleni hivatal akadályozta meg a dróngyár felgyújtásának előkészítését. Az ügyben 3 külföldit gyanúsítottak meg, közülük 2-t letartóztattak. A tervezett támadás mintegy 70 dolgozó életét veszélyeztette volna, és több 10 millió eurós kárt okozhatott volna az üzemben. A hatóságok szerint az akció rendkívül súlyos közveszélyt idézhetett volna elő. Bizarr jelenetet rögzített egy autós kamera Dél-Kínában, Kuangtung tartományban, írja 24.hu. Egy truc rohant át a forgalmas, esős úton, miközben egy fekete kutya szorosan a nyomába szaladt. A különös jelenet miatt több autós is hirtelen fékezett és megállt, hogy elkerülje az állatokat. A beszámoló szerint a struc a forgalommal szemben haladt az úton. Egyelőre nem tudni, honnan került az állat az autópályára, és az sem, hogy egy közeli tenyésztelepről szökötte meg. Az sem derült ki, mi lett a kergetőzés vége, illetve sikerült a strucnak biztonságosan elhagyni az úttestet. A rövid felvétel azonban gyorsan terjedni kezdett, sokak szerint olyan volt, mintha egy rajzfilm elevenedett volna meg a kínai autópályán.
3: Időjárás.
12: Újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, a legmelegebb órákban 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedés.
12: Manappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
6: Fitbit.
0: 4 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila. Van, aki ösztönből teszi, van, aki pedig tudatosan. Összefoglalja Kylie Minogue, hogy mit teszünk meg annyi mindent a szerelemért.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a horoszkópot pedig a Kossal kezdjük. Bármilyen jól is alakulhat ez a nap a reményei és a tervei szerint, ha nem érzi eléggé kipihentnek magát, akkor inkább ne is kezdjen bele. Különösen akkor, ha autós kirándulásra indul, ne üljön a volán mögé kialvatlanul. Vika, ragyogó ötletei vannak, de végre lépjen már túl a terveken és valamelyiket valósítsa meg ezen a hétvégén. A magány ma amúgy sem esne jól, úgyhogy keressen nagy társaságot. Akár valamilyen házi meccsre vagy más vonzó rendezvényre is ellátogathat. Ikrek, próbáljon meg kicsit kevésbé egoistának mutatkozni, és akkor remek napja lehet. A Merkúr és a Szaturnusz fényszöge egész nap segíti, hogy bármilyen dolgot megvalósítson, például az otthona átalakításában is. Rák, sokat dolgozott az elmúlt héten, és egy kis elismerés jól jönne. A családjától ezt akkor kapja meg, ha részletesen is beszámol a tetteiről. A legkisebbek lehetnek a legnagyobb csodálói. A gyerekei között vannak, akik a nyomdokaiba léphetnek. Figyeljen rájuk! Oroszlán. Egyik barátjának lehetnek anyagi gondjai. Számítson rá, hogy ha segít neki, akkor azt a pénzt, amit ma átad, soha, vagy csak nagyon sokára látja viszont. Ettől függetlenül, ha úgy érzi, hogy kötelessége segítsen. Szűz. Az utóbbi időben kissé vaskalapossá vált a terveit és az időbeosztását illetően. A kiegészítő jegyét elhagyó Szaturnusznak a Neptunusszal alkotott fényszöge azonban újra rugalmasságra tanítaná. Minél inkább hajlik a bolygó szavára, annál jobban járhat. És mindjárt azt is elmondom, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak ma. Egyetlen megosláger, és jön a folytatás!

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, és már is folytatom a mérleg horoszkópjával. Nagyon hajlamos lehet a költekezésre ma, ezért ha nincs konkrét terve, ami nagyobb kiadást igényelne, akkor inkább kerülje el a piacokat és a bevásárlóközpontokat. Hajlamos lehet elragadtatni magát és mindenféle kacatot megvenni. Skorpió. Mondják, hogy Erosz vaktában lövöldöz, hát bizony ez megeshet ma, hogy furcsa szerelmi históriába keveredik, meg lehet, hogy nem is a Skorpió, hanem valaki más lesz belé szerelmes, akiről aztán álmában sem gondolta volna, hogy ilyesmi megeshet. A nagy korkülönbség vagy a nagy társadalmi különbség lehet a furcsaság oka. Nyilas. Már sokat tanult az utóbbi években a béketűrésből, de azt is tudja, hogy mi az, amit már végképp nem lehet elfogadni. Nem is szabad mindent. Az előítéletességet például jobbára negatív dolognak tartják, de mégis sokszor beválnak ezek a mások előzetes tapasztalatai nyugvó ítéletek. Bak. Jól teszi, ha figyelmet fordít a jelentéktelennek tűnő apró részletekre is. Ha nem engedi, hogy eltereljék a figyelmét, akkor ma azt is elkerülheti, hogy valamilyen csalás áldozatává váljon. Ez persze akkor nem jelent veszedelmet, ha egy bűvész mutatványát nézné éppen. Vízöntő. Ha a kapcsolatában vagy a családjában adódik egy kényes kérdés, akkor azt jobb minél előbb megbeszélni. A mai nap éppen alkalmas lehet egy kisebb családi kupak tanács megtartására. Az is lehet, hogy tágabb lakókörnyezetében van a gond, ez esetben lakógyűlésre is sor kerülhet. És végül a halak. A pozitív életszemléletének is köszönheti, hogy olyan sokra vitte. Ha valaki, akkor a halak aztán tudja, hogy a hit hegyeket tud megmozgatni. Az önmagába vetett hite ma akkor lehet igazán hatásos, ha azt kellő szerénységgel tudja párosítani. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

0: hírek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Jövő héten pénteken adják át hivatalosan a Nyírjes Bringa Parkot. A balassagyarmati erdei kerékpáros park 3 kilométernyi ösvénye emelkedőkkel és meredek lejtőkkel, technikai elemekkel is, már egy belső ügyességi pályával is várja a bringásokat. Korábban szinte be kellett zárni az egészet, mert elpusztult a lucfenyves, és az erdészeti munkák miatt veszélyessé vált a terület. Ennek mostantól vége, a felújítás és a fejlesztés megtörtént, és sok helyen új szakaszokat is építettek, ami már járható. A hivatalos átadás pénteken, kora délután lesz.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Hé, hey, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
6: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
7: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
6: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
7: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
1: Reklámot hallottak.
2: Dél van.
1: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 30-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
8: Leégett egy Salgótarjáni hotel melléképületének teljes tetőszerkezete pénteken éjjel. A lángok messziről is láthatók voltak, a tűz következtében beomlott a szerkezet. A torna és úszodacsarnok teljesen használhatatlanná vált, 46 embert evakuáltak, nem történt személyi sérülés. A tüzet egy túlhevült szauna okozta. A beltéri faépítmény kigyulladt, majd tovább terjedt az 500 négyzetméteres tetőszerkezetre. Közben egy másik közeli hotel kapcsán kiderült, hogy leállították az árverezést, mert a tulajdonos kifizette az állammal szembeni adótartozását. A Salgó Hotelt 87 millióért hirdették meg. Az adóhatóság árverését éppen ebben a hónapban állították le, mert a fennálló 38 millió forint tartozást a cég vezetése törlesztette. Elkészültek a balassagyarmati Kisárpád általános iskola komplex építészeti fejlesztésének tervei. A beruházásról Csak Gábor, Balassagyarmat polgármestere számolt be közösségi oldalán. Kifejtette, az iskola idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. A tervek szerint a fejlesztés egyik leglátványosabb eleme az intézmény középső épületszárnyának újjáépítése lesz. Az új épületrészben tágas, világos aula és új tantermek kapnak helyet. Hozzátette, a beruházás az iskola teljes külső megújítását is magában foglalja, valamint beépül a tornaterenhez kapcsolódó nyaktag is. A projekt a Top Plus program részeként valósulhat meg. Az önkormányzat és a Balassagyarmati Tankerületi Központ korábban 430 millió forintos támogatást nyert a fejlesztésre. A komplex építészeti terveket Kovács Gábor és Eleüd Ákos készítette. Meghökkentő esetről számoltak be váci lakosok, mert a város több helyén is nagy feltűnést keltett egy zöldrendszámos, márkás elektromos autó azzal, hogy egy hatalmas méretű aggregátort húzott maga mögött. A lila színű személyautóhoz egy hasonló méretű piros kétkerekű áramfejlesztő volt csatolva, amely a leírások szerint a kocsi töltésére szolgál. A belvárosban több helyről is lefényképezték, ahogyan szabálytalanul parkol, mellette pedig a vontatmányból töltődik az autó. Az eset felháborodást és jó kedvet egyszerre okozott. A 2026-2027-es fűtési időszaktól megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. Az eddigi 5 milliárd helyett 10 milliárd forint állhat rendelkezésre. A döntés a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg. A kormány indoklása szerint a program állami támogatása 2019 óta a rendkívüli intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026 26-os pályázati kiíráshoz továbbra is 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A jövő évi keret biztosításához 4,46 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekre és költségtérítésekre szánt fel nem használt előirányzatból. A támogatási keret 2027-től beépülő jelleggel, vagyis tartósan 10 milliárd forintra emelkedik. A program célja, hogy a rászoruló háztartások fűtéséhez gyújtson segítséget a téli időszakban.
0: Időjárás.
8: Újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A légmozgás nem lesz jelentős. A legmelegebb órákban 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedés.
8: Manappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
7: mindig sláger.
1: Fitbit.
2: 4 perccel 12 után a mikrofonnál Házi Attila. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. A folytatásban Ella Eyre és Kenny Dobb dala szól, a Deep Down. Előtte Jonas Blue és a Finally, most pedig egy magyar dal, az Ice Boys 2024-es megaslágere, esztelenül fiatalon.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Véget ért az idei nyári honvédelmi sporttábor Balassagyarmaton. A Honvédelmi Sportközpont alkalmi diákjai egész héten különböző gyakorlatokon vettek részt. Lézeres és légfegyveres lövészet, íjászat, katonai akadálypálya és közelharc volt a program. Az összetett versenyben a dobogó legfelső fokára Pistyúr Levente állhatott. A második helyen Pénzes Szabolcs, a harmadikon Ficsúr Gábor végzett.

Americanos, ez volt Holly Johnson itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Már nem csak az utcákon száguldanak az elektromos rolleresek, a fiatalok Balassagyarmaton a Kressz Parkot is elfoglalták. Mondanám, hogy jó helyen vannak, mert legalább megtanulhatják a közlekedési táblák jelentését biztonságos körülmények között, és a városi forgalmi helyzetekre is készülhetnek, de hát ez mégsem maradt osztatlan örömöt. Szülők háborognak, amiért ők oda járnak. Hogy mi a gond, egy óra után mondom el. Jön Daniel Fitt, a Mamma Mia!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckultime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A régi világnak. Leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
7: Rajta!
6: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
7: Lőj ki a tetőn!
1: Kutyacsillagkép a mozikban. Reklámot hallottak.
2: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
8: Elkészültek a balassagyarmati Kisárpád általános iskola komplex építészeti fejlesztésének tervei. A beruházásról Csak Gábor, balassagyarmat polgármestere számolt be közösségi oldalán. Kifejtette az iskola idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. A tervek szerint a fejlesztés egyik leglátványosabb eleme az intézmény középső épületszárnyának újjáépítése lesz. Az új épületrészben tágas, világos aula és új tantermek kapnak helyet. Hozzátette, a beruházás az iskola teljes külső megújítását is magában foglalja, valamint beépül a tornaterenhez kapcsolódó nyaktag is. A projekt a Top Plus program részeként valósulhat meg. Az önkormányzat és a balassagyarmati tankerületi központ korábban 430 millió forintos támogatást nyert a fejlesztésre. A komplex építészeti terveket Kovács Gábor és Eleőd Ákos készítette. Két fordulón túl a Magyar Lábtenisz Szövetség páros bajnoksága, amelyen a salgótarjáni SBTC versenyzői is pályára léptek. Az első fordulót Szolnokon rendezték, ahol két salgótarjáni páros indult. Az Újfalusi Péter Tóth Zsolt kettős az ötödik, a Nyerges György Győri Ákos duó pedig a hatodik helyen végzett. A második forduló Győrben volt, ahol az SBTC-t már csak az Újfalusi Péter Tóth Zsolt páros képviselte. A kettős ezúttal is értékes bajnoki pontokat szerzett, így továbbra is versenyben van a minél jobb helyezésért. Legalább 160 ezer látogató kereste fel a budapesti biodómot a július elejé megnyitása óta. A fővárosi állat és növénykert szóvivője Hanga Zoltán a Népszavának elmondta, júliusban mintegy 100 ezeren, augusztusban pedig a múlt vasárnapig csaknem 97 ezeren jártak az állatkertben, és a látogatók körülbelül kétharmada a biodómba is belépett. A fedett létesítmény időjárástól független élményt kínál egzotikus növényekkel és különleges állatokkal. A nyári kánikulában is folyamatosan működött. Belső hőmérséklete pedig általában 6-8 fokkal alacsonyabb volt a kinti értéknél. A biodóm villamos energia költsége júliusban több mint 40 millió forint volt. Az állatkert éves üzemeltetési kiadásai várhatóan mintegy 200 millió forinttal emelkednek a létesítmény működtetése miatt. Ritka égi jelenséget figyelhettek meg szombat hajnalban a Balaton térségében. Holdszivárvány jelent meg a tó felett. Az időkép beszámolója szerint a telihold fénye és a hajnali zivatar csapadéka együtt hozta létre a különleges látványt. A holdszivárvány a hagyományos szivárványhoz hasonlóan alakul ki, azzal a különbséggel, hogy ezúttal nem a napfény, hanem a holdfény törik meg a levegőben lévő vízcseppeken. Mivel a holdfény gyengébb, a jelenség szabad szemmel általában halvány, fehéres ívként látható. Fényképeken azonban színei is előtűnhetnek. A Balaton fölött hajnali 5 óra körül vonult át egy zivatar, így a ritka légköroptikai jelenségnek kedvezőek voltak a körülmények. Bizarr jelenetet rögzített egy autós kamera Dél-Kínában, Kuangtung tartományban, írja 24.hu. Egy truc rohant át a forgalmas, esős úton, miközben egy fekete kutya szorosan a nyomába szaladt. A különös jelenet miatt több autós is hirtelen fékezett és megállt, hogy elkerülje az állatokat. A beszámoló szerint a struc a forgalommal szemben haladt az úton. Egyelőre nem tudni, honnan került az állat az autópályára, és azt sem, hogy egy közeli tenyésztelepről szökötte meg. Az sem derült ki, mi lett a kergetőzés vége, illetve sikerült a strucnak biztonságosan elhagyni az úttestet. A rövid felvétel azonban gyorsan terjedni kezdett, sokak szerint olyan volt, mintha egy rajzfilm elevenedett volna meg a kínai autópályán. Korábbi alkohol problémáiról beszélt az énekes Vastag Csaba az Anger Zsolt által vezetett Pop, Kaja, stb. Című podcastban. Az énekes elmondta, rockzenészként sokáig természetesnek tartotta az alkoholfogyasztást, idővel azonban felismerte, hogy túl gyakran és túl sokat ivott. Azt is felidézte, hogy részegen egy alkalommal komoly veszteséget okozó üzletet kötött. Egy frissen vásárolt 520 ezer forintos laptopját ugyanis mindössze 100 ezer forintért adta el a zenekar a gitárosának. Másnap már arra sem emlékezett, mi történt, a készüléket pedig a koncert előtt keresték, mert azon voltak a fellépéshez szükséges fájlok. Vastag Csaba szerint az eset utólag inkább vicces emlék, ugyanakkor hangsúlyozta, egy ponton felismerte, hogy nincs szüksége többé az alkoholra.
2: Időjárás.
8: Újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A légmozgás nem lesz jelentős. A legmelegebb órákban 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedés.
8: Manappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
10: Fitbit.
11: 5 perc elmúlt 1 óra. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a Megafon mikrofonjánál Házi Attila. A folytatásban Santana jön, Breaking Down the Door. Előtte Radics Gigi és Varga Viktor énekel, az Álomutazóval jönnek hozzánk. Most pedig Ralph, itt a Gravity.

Freedom of the Night, ez volt Sophie Ellis Bextor itt a Megafonban. A mikrofonnál Házi Attila, renitens rollerezőket tiltanak ki Balassagyarmaton a Kressz Parkból. Nagyon népszerű az elektromos roller, és még mindig csak tanuljuk, hogy hol és hogyan lehet szabályosan használni. Hát egy biztos, Balassagyarmaton a kisgyerekeknek készült Kressz Parkban mostantól nem lehet. Sok panasz érkezett az önkormányzathoz azért, mert bár nyilván biztonságos és zárt helyen használták ezeket a járműveket, de hát a legkisebbek hátrányára, és ráadásul 10 év körül is rácok mindenféle biztonsági felszerelés nélkül száguldoztak ott. Úgyhogy a tegnapi közlemény szerint azonnal hatályba lépett a tiltás, tehát elektromos rollerrel nem lehet a balassagyarmati tekergő Kressz Parkot használni.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, és közben kapom a friss eredményeket az NB3-as labdarúgó bajnokságból. A 6. forduló van ezen a hétvégén, és én azt mondtam legutóbb, hogy a Salgótarjáni SBTC az utolsó helyen álló Tiszafüreddel fog találkozni. Ugye már most múlt idő, mert hogy megtörtént a mérkőzés, és azt jeleztem előre, hogy hát itt legalább egy pontot el kell hozni a tarjániaknak, mert hogy miután ők a táblázatban kicsit jobb helyen állnak, szerintem a döntetlen kihozható. Hát ehhez képest a Tiszafüred 2-1-re nyerte a mérkőzést, így a Salgótarján a 16 csapatos bajnokságban a 15. helyen áll, ami kieső hely.

Feel Like This, ez volt Meghan Trainor és T-Pain dala itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Pest vármegyei első osztályú labdarúgó bajnoksága második forduló van ezen a hétvégén, itt vannak a friss eredmények. Dunakeszi, Dunakanyar Szentendre 2-3, Cegléd Pomázd 3-2, Felsőpakony Biatorbágy 5-1, Dunavarsány Vác 0-0, Aranyszarvas Százhalombatta 1-1, és a Csömörbugyi Vecsés Veresegyház, valamint az Újhartyán Pilis mérkőzéseket ma késő délután 5 órakor játsszák. Nézem, van még egy kis időm, úgyhogy sikerül ránézni talán a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságra is. Igen, itt már a harmadik forduló van, és szinte minden mérkőzés véget ért. A Mohora Széchény 4-3-mal zárult, a Vizslás Pásztó 4-2, Szügy Nagybátony 3-2, Romhány Diósenő 3-1, és Héhalom Berkenye 1-1, a Karancslapújtő Karancsberény mérkőzést pedig 17:30-kor kezdik majd. A Vizslás vezet a bajnokságban 9 ponttal, azonos pontszámmal, de rosszabb gólkülönbséggel második a Mohora, harmadik 6 ponttal a Pásztó csapata, kieső helyen most a Diósenő áll.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
1: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A régi világnak leáldozott farkas törvények uralkodnak.
8: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
9: Lőj ki a tetőn!
1: Kutyacsillagkép a mozikban.
10: Reklámot hallottak.
11: 14 óra van.
10: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
11: Hírek.
12: Szinte teljesen megújulnak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumai és felügyelőbizottságai. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint a pályázatra több mint 1200 jelentkezés érkezett, ezek közül 660 felelt meg a feltételeknek. Összesen 168 vezetői hely betöltéséről döntöttek, így a tagság 98%-a lecserélődik. A minisztérium szerint az új testületekben a felsőoktatási tapasztalat mellett jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagokat is választottak. Közben jelentősen szűkítik a kuratóriumok jogköreit. Több döntéshez az alapítói jogokat gyakorló miniszter jóváhagyása kell majd. A megszüntetés előtt álló alapítványok új vezetőinek feladata az átvilágítás támogatása és a felszámolás előkészítése lesz. A minisztérium célja nagyobb egyetemi önállóság és elszámoltathatóság kialakítása.
13: Legalább 160 ezer látogató kereste fel a budapesti biodómot a július elejé megnyitása óta. A fővárosi állat és növénykert szóvivője Hanga Zoltán a Népszavának elmondta, júliusban mintegy 100 ezeren, augusztusban pedig a múlt vasárnapig csaknem 97 ezeren jártak az állatkertben, és a látogatók körülbelül kétharmada a biodómba is belépett. A fedett létesítmény időjárástól független élményt kínál egzotikus növényekkel és különleges állatokkal. A nyári kánikulában is folyamatosan működött, belső hőmérséklete pedig általában 6-8 fokkal alacsonyabb volt a kinti értéknél. A biodóm villamosenergia költsége júliusban több mint 40 millió forint volt. Az állatkert éves üzemeltetési kiadásai várhatóan mintegy 200 millió forinttal emelkednek a létesítmény működtetése miatt.
12: A szlovák kormány biztonsági tanácsának összehívását sürgeti a szlovák idegenforgalmi és sportminiszter a kelet-szlovákiai dróngyártó üzem ellen meghiúsított támadás miatt. A politikus szerint a szomszédos Ukrajnában zajló háború miatt nem szabad alábecsülni a fenyegetést. Péter Pellegrini államfő már korábban arra kérte a kormányt, hogy foglalkozzon az üggyel és tegyen lépéseket az esetleges további támadások megelőzésére. A rendőrség szerint a szervezett bűnözés elleni hivatal akadályozta meg a dróngyár felgyújtásának előkészítését. Az ügyben 3 külföldit gyanúsítottak meg, közülük 2-t letartóztattak. A tervezett támadás mintegy 70 dolgozó életét veszélyeztette volna, és több 10 millió eurós kárt okozhatott volna az üzemben. A hatóságok szerint az akció rendkívül súlyos közveszélyt idézhetett volna elő.
13: Bizarr jelenetet rögzített egy autós kamera Dél-Kínában, Kuangtung tartományban, írja 24.hu. Egy truc rohant át a forgalmas esős úton, miközben egy fekete kutya szorosan a nyomába szaladt. A különös jelenet miatt több autós is hirtelen fékezett és megállt, hogy elkerülje az állatokat. A beszámoló szerint a struc a forgalommal szemben haladt az úton. Egyelőre nem tudni, honnan került az állat az autópályára, és az sem, hogy egy közeli tenyésztelepről szökötte meg. Az sem derült ki, mi lett a kergetőzés vége, illetve sikerült a strucnak biztonságosan elhagyni az úttestet. A rövid felvétel azonban gyorsan terjedni kezdett, sokak szerint olyan volt, mintha egy rajzfilm elevenedett volna meg a kínai autópályán.
4: Időjárás.
13: Újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A légmozgás nem lesz jelentős. A legmelegebb órákban 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Közlekedés.
13: Manappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
4: mindig sláger.
2: Fitbit.
14: 3 perc elmúlt 2 óra, a mikrofonnál Házi Attila. Egy balassagyarmati fiatal atléta sikeréről kaptam infót. Viber számunkra jöhetnek az egyéni sportok eredményei 0630-566-2262. Örömmel mondom el mindenkinek. Szóval a balassagyarmati Velencei Gergő az UTE csapatának tagjaként megnyerte a 4x100-as váltófutóversenyt az atlétikai csapatbajnokságban. Gratulálunk neki! Van Halen és a Jump szólít a megafonban.

most jó, Ágnes Vanilla énekelt itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Két fordulón van túl a magyar lábteniszpáros bajnokság mezőnye, ahol az SBTC versenyzői is pályára léptek. A salgótarjáni színekben Szolnokon két páros, Győrben pedig egy duó gyűjtötte a bajnoki pontokat. Szolnokon az Újfalusi Péter Tóth Zsolt kettős az előkelő ötödik helyen zárt, míg a Nyerges György Győri Ákos duó a hatodik helyezést szerezte meg. A második fordulót Győrben rendezték, ahol már csak az Újfalusi Péter Tóth Zsolt páros képviselte az SBTC-t. Ezúttal is értékes pontok gyűltek össze, úgyhogy a bajnokságban a minél jobb helyezés továbbra is jó kilátás.

falakon túl, ez volt Zséda itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Áll a bál Salgótarjánban, mert ez az év is katasztrofálisan kezdődik az újonnan a labdarúgó NB3-ba ismét bejutott SBTC számára. Egyszer kiesnek, egyszer visszatérnek, és ilyen mintával csinálják már évek óta, de fix eredményt nem tudnak felmutatni, fejlődés pedig végképp nincs. Hát lehet, hogy ez markáns és kemény fogalmazás, de tény, hogy Salgótarjánban valamiért tényleg nem alakul ki stabilitás a klubnál. A helyi szurkolók szinte egyöntetűen ellenzik már régóta, hogy amolyan fiók szervezetként működjön egy borsodi cégen belül a csapat, miközben az is fontos információ, hogy ezen a konstrukción kívül viszont egyelőre úgy néz ki, hogy nincs más megoldás, ha egyáltalán focit akar bárki csinálni a kelet-nógrádi városban. De minden új év új reményt jelent, és most is, hogy néhány hete elkezdődtek a bajnoki mérkőzések, optimistán vágtak bele, de azért kellő szerénységgel és realitásokról beszélve. Mégis csúnya vége lett. Mindjárt jönnek a részletek.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Egyszerűen nem lehet már csodálkozni azon, hogy Salgótarjánban megint válságba jutott a labdarúgás. Az NB3-as csapatnál még mindig nem találják a megoldást arra, hogyan erősödjenek meg, hogy ki tudják bírni az évet, és legalább ne essenek ki a bajnokságból. Amióta megy ez a rádió műsor és a tarjániak az NB3-ban vannak, mindig ez a téma, és mindig az a helyzet, hogy a hírek csak a rossz történetekről szólnak. De miért van ez? És így kell-e lennie? Hát a helyzet az, hogy ez a városi csapat nyilvánvalóan elég erős ahhoz, hogy egy vármegyei bajnokság élén zárjon, eddig ez rendben van és mindig meg is történik. És akkor feljutnak az NB3-ba. Ott viszont már annyira gyengék, hogy minden játék év végén búcsúzunk tőlük. Volt olyan szezon, amikor a játékszervező labdarúgó szövetség gyakorlatilag könyörgött nekik, hogy térjenek vissza, még úgy is, hogy nagyon rossz eredményeik vannak, mert nincs elég klub a bajnokságban. Hát ez is sokat mond a foci állapotáról. És akkor visszatértek, de tulajdonképpen csak boxzsáknak használták őket. Kiestek, majd ismét megnyerték a vármegyei bajnokságot, és most íme újra NB3-asok. A vezetőedző már az induláskor azt mondta, hogy egyszerűen nem készültek még fel a kezdésre, nincs elég játékos, még most is többen távoznak, és nem jöttek ugyanilyen ütemben újak. Sebestyén Szilárd célként konkrétan azt tűzte ki, hogy sikerüljön a kiesést elkerülni. Hát nem tudom, ehhez mit szól a klub vezetése, de néhány hét után mára vált tényé, hogy Sebestyén távozik. Úgyhogy áll a Bálsalgótarjánban, mert a 2022-től itt dolgozó edző most lelép. Egyelőre nincs utód. Az SBTC az NB3 kieső helyén áll.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila, augusztus 30-a van, Rózsa névnapja. Éles, elemző gondolkodású személyiség kialakulását támogatja ez a név, aki azonban nagy önbizalomhiánnyal és magánytudattal küzd, ami félreértések miatt alakulhat ki benne. Érzékenységének köszönheti, hogy nagyon tudja becsülni az élet különféle formákban megmutatkozó szépségét. Kedves rózsák, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik augusztus 30-án születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
6: A 2026-2027-es fűtési időszaktól megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. Az eddigi 5 milliárd helyett 10 milliárd forint állhat rendelkezésre. A döntés a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg. A kormány indoklása szerint a program állami támogatása 2019 óta, a rendkívüli intézkedéseket leszámítva, nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os pályázati kiíráshoz továbbra is 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A jövő évi keret biztosításához 4,46 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekre és költségtérítésekre szánt fel nem használt előirányzatból. A támogatási keret 2027-től beépülő jelleggel, vagyis tartósan 10 milliárd forintra emelkedik. A program célja, hogy a rászoruló háztartások fűtéséhez gyújtson segítséget a téli időszakban. Szinte teljesen megújulnak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumai és felügyelőbizottságai. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint a pályázatra több mint 1200 jelentkezés érkezett, ezek közül 660 felelt meg a feltételeknek. Összesen 168 vezetői hely betöltéséről döntöttek, így a tagság 98%-a lecserélődik. A minisztérium szerint az új testületekbe a felsőoktatási tapasztalat mellett jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagokat is választottak. Közben jelentősen szűkítik a kuratóriumok jogköreit. Több döntéshez az alapítói jogokat gyakorló miniszter jóváhagyása kell majd. A megszüntetés előtt álló alapítványok új vezetőinek feladata az átvilágítás támogatása és a felszámolás előkészítése lesz. A minisztérium célja nagyobb egyetemi önállóság és elszámoltathatóság kialakítása. Jelentősen elmarad a sok éves átlagtól a Balaton vízállása, olvasható több hírportálon is. Augusztus végén a tó átlagos vízszintje mindössze 43 cm, miközben az ezredforduló utáni évek adatai alapján ilyenkor átlagosan 86 cm körül alakul. Ez víztömegben mintegy 260 millió köbméteres hiányt jelent. A vízszint július eleje óta csaknem 30 cm-t csökkent, a sekélye partszakaszokon pedig már szemmel is jól látható a visszahúzódás. A szakértők szerint azonban nem csupán a vízszint, hanem a tó vízmérlege is aggodalomra ad okot. Az egyre gyakoribb aszályos időszakok és a magasabb hőmérséklet miatt több víz távozhat a tóból, mint amennyi utánpótlás érkezik. Az alacsony vízszint a vízminőségre is kedvezőtlenül hathat, és növelheti az algásodás kockázatát. Korábbi alkohol problémáiról beszélt az énekes Vastag Csaba az Anger Zsolt által vezetett Pop, Kaja, stb. Című podcastban. Az énekes elmondta, rockzenészként sokáig természetesnek tartotta az alkoholfogyasztást, idővel azonban felismerte, hogy túl gyakran és túl sokat ivott. Azt is felidézte, hogy részegen egy alkalommal komoly veszteséget okozó üzletet kötött. Egy frissen vásárolt 520 ezer forintos laptopját ugyanis mindössze 100 ezer forintért adta el a zenekar a gitárosának. Másnap már arra sem emlékezett, mi történt, a készüléket pedig a koncert előtt keresték, mert azon voltak a fellépéshez szükséges fájlok. Vastag Csaba szerint az eset utólag inkább vicces emlék, ugyanakkor hangsúlyozta, egy ponton felismerte, hogy nincs szüksége többé az alkoholra.
5: Időjárás.
6: Újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A légmozgás nem lesz jelentős. A legmelegebb órákban 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedés.
6: Manappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
2: Fitbit.
0: 4 perccel 3 után a mikrofonnál Házi Attila. Capital City Safe and Sound hamarosan ezt szól nálunk. Előtte Rúzsa Magdi, lesz ahogy lesz. Most pedig Janet Jacksonnal indítjuk az órát. Escapade.

héten pénteken adják át hivatalosan a Nyírjes Bringa Parkot. A balassagyarmati erdei kerékpáros park 3 kilométernyi ösvénye emelkedőkkel és meredek lejtőkkel, technikai elemekkel is, már egy belső ügyességi pályával is várja a bringásokat. Korábban szinte be kellett zárni az egészet, mert elpusztult a lucfenyves, és az erdészeti munkák miatt veszélyessé vált a terület. Ennek mostantól vége, a felújítás és a fejlesztés megtörtént, és sok helyen új szakaszokat is építettek, ami már járható. A hivatalos átadás pénteken, kora délután lesz.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Rush, vagyis Láz, itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Hát lassan közelítünk a hőemelkedéshez, mert hogy holnap ismét melegszik egy kicsit a levegő, bár változékony idő jön, kissé viharos órákat jeleznek most előre, de még mindig nagyon meleg, és füllett lesz a nap nagyobb részében, akár 35 fok is lehetséges, miközben váratlanul pattanhat ki egy-egy zápor vagy zivatar.

0: Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, és közben kapok még friss eredményeket a Nógrád vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságból. A harmadik forduló van ezen a hétvégén. A Nagy Lóca Rimóccal 4-0-át játszott Magyar Géc, Varsány 4-3, Balassagyarmati Palóc Farkasok, Karancslapújtő 8-1, Mátra Mindszent, Nógrád Megyer 1-5, és a Nógrád Sipek Tar, valamint a Bátony Terenye Mihály Gergely és a Palotás Bercel mérkőzések még nem értek véget. De azért nézzük meg, hogy a három forduló után hogy állunk. Az első a Nagy Lóc 9 ponttal, szintén azonos pontszámmal, de rosszabb gólkülönbséggel második a Magyar Géc, harmadik a Somos, a Balassagyarmat a hatodik helyen áll a 15 csapatos bajnokságban. Mára itt a vége, köszönöm mindenkinek, hogy velem tartott, 4 óra van, jönnek a friss hírek, utána pedig Lombos Marci és vendége a Szódában egészen este 8 óráig várja a megafonistákat. Friss sporthírek összefoglalójával legközelebb, szombaton délelőtt 10-re jövök ide a Megafon stúdiójába. További kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckultime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A régi világnak leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
7: Rajta!
8: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
9: Lőj ki a tetőn!
10: Kutyacsillagkép a mozikban.
11: Reklámot hallottak.
12: 16 óra van.
11: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Andor Tamás.
14: Hírek.
15: Közös nyilatkozatban kérték Nógrád vármegyei Tiszaszigetek, hogy hogy ne támogassa Szavkó Zoltán országgyűlési képviselő Ungár Anna kinevezését a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal élére. A dokumentumot a Salgó-Tarjáni Első Fecskék, a Bátony-Terenyei Zagyva-völgy és a Tufa Tiszasziget tagjai írták alá, később pedig a Mátra-Verebélyi Palóc Tiszasziget is csatlakozott. A közösségek szerint tagjaik nagy része elégedetlen Ungár Anna személyével és korábbi nyilatkozataival. Azt kérték, hogy a képviselő szavazzon nemmel a kinevezésre, és inkább Ligeti Miklóst támogassa, akit alkalmasabbnak és szélesebb társadalmi bizalmat élvező jelöltnek tartanak. A nyilatkozatban arra is kérték Szavkó Zoltánt, hogy ismertesse álláspontjukat képviselőtársaival. Szerintük a hivatal működésének alapja a szakmai hitelesség, a következetes számonkérés és a társadalmi bizalom kell, hogy legyen. Ennek ellenére a kormány Unger Annát választotta. Elkezdődtek az olvasópróbái a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház új gyermek előadásának. A Salgó-Tarjáni Társulat Kenéz Ágoston a Háromfejű Király című gyermekdrámáját állítja színpadra. A produkciót Bozó Andrea rendezi. A mese középpontjában a családi kötelékek, a testvéri összetartás és a képzelet ereje áll. A történet mesei és szimbolikus figurákon keresztül beszél a veszteségről, az elfojtott érzelmekről és a szeretet különböző formáiról. A darab azt is mutatja, hogyan lehet a gyásszal szembenézve, egymás felé fordulva új érzelmi egyensúlyt kialakítani. A produkcióban Erdély Gábor, Horváth Lídia, Szanka Levente, Máté Krisztián, Hajdú Sobor Csaba és Kis Nikolett szerepel. A Háromfejű Király szeptember 28-án debütál a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színházban. Meghökkentő esetről számoltak be váci lakosok, mert a város több helyén is nagy feltűnést keltett egy zöldrendszámos, márkás elektromos autó azzal, hogy egy hatalmas méretű agregátort húzott maga mögött. A lila színű személyautóhoz egy hasonló méretű piros kétkerekű áramfejlesztő volt csatolva, amely a leírások szerint a kocsi töltésére szolgál. A belvárosban több helyről is lefényképezték, ahogyan szabálytalanul parkol, mellette pedig a vontatmányból töltődik az autó. Az eset felháborodást és jó kedvet egyszerre okozott. Szinte teljesen megújulnak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumai és felügyelőbizottságai. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint a pályázatra több mint 1200 jelentkezés érkezett, ezek közül 660 felelt meg a feltételeknek. Összesen 168 vezetői hely betöltéséről döntöttek, így a tagság 98%-a lecserélődik. A minisztérium szerint az új testületekbe a felsőoktatási tapasztalat mellett jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagokat is választottak. Közben jelentősen szűkítik a kuratóriumok jogköreit. Több döntéshez az alapítói jogokat gyakorló miniszter jóváhagyása kell majd. A megszüntetés előtt álló alapítványok új vezetőinek feladata az átvilágítás támogatása és a felszámolás előkészítése lesz. A minisztérium célja nagyobb egyetemi önállóság és elszámoltathatóság kialakítása. A világtörténelem legnagyobb olajüzletének nevezte Donald Trump az Egyesült Államok és Venezuela között létrejött megállapodást. Az amerikai elnök szerint az egyesség több mint 65 milliárd hordó bizonyított venezuelai olajtartalék felett biztosít többségi amerikai ellenőrzést, az amerikai adófizetők számára pedig költség nélkül. Trump úgy véli, a megállapodás hosszú távon a benzinárak csökkenéséhez vezethet az Egyesült Államokban. A bejelentés szerint az amerikai külügyminiszter és a védelmi miniszter dolgozott együtt a venezuelai megbízott elnökkel és a magánszektorral. A venezuelai elnök üdvözölte az egyességet, amely szerinte jelentős hatással lehet Venezuela újjáépítésére és gazdasági fellendülésére. A venezuelai vezető történelmi mérföldkőnek nevezte a megállapodást, amely szerinte új korszakot nyithat a két ország kapcsolatában is.
2: Időjárás.
15: Újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A légmozgás nem lesz jelentős. A legmelegebb órákban 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedés.
15: Manappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
12: Szóda. Bruhaha, vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak. Te szoktad megsiratni a nyár végét?
14: Nem.
12: Tényleg? Ez elég határozottan mondtad, hogy alapvetően egy határozott csaj vagy.
14: Soha nem.
12: Aha. Én kicsit úgy vagyok vele, tudod, azért nyáron, a nyár egy irgalmatlan szabad, csak hozzáteszem, hogy azért most már nekem is jó lesz picit elengedni. De még várjunk, mert még van egy ma este, meg van még egy holnapi napunk, mert ugye holnap van augusztus 31-e, kedden mennek a gyerekek suliba, addig ne csesztessétek őket. Pont elég lesz nekik az, hogy hétfő reggel föl kell kelni, 6 óra 15 perckor, vagy 6:40-kor, nem tudom. Majd akkor lehet mondani, hogy gyerekem úgy iskolába, előző este még nem. Igen.
14: Nem szoktam egyáltalán síratni a nyarat. Semmilyen évszakot nem szoktam síratni, mert mindegyiket szeretem. Valahogy olyan érdekes, hogy nincs kedvenc évszakom.
12: Aha.
14: Én nagyon szeretek fázni.
12: Mindegyiket megéled.
14: Nagyon.
12: Egyébként én is így vagyok vele. Csak mégis tudod, a nyár az akkora szabadság.
14: Hát neked főleg azért, mert te...
12: Oké, ezt akartam mondani. De egy picit nehezebb helyzetben vagy, hiszen tulajdonképpen töltött fel a velenceitok térségét, programokat, irgalmatlan sokat pöröksz, mész, ami szerintem így van ősszel is, télen is, meg tavasszal is, nem még nyáron. Elsze Szernés Sólyom Anna a mai vendégem, hölgyeim és uraim, ez itt a Szóda, hogy megszokhattátok minden vasárnap délután 4-től este 8-ig kint a teraszon, ez a vonat hang, ez a gyors vonat, ez itt megy tőlünk nem messze. Ugye kint ülünk egy teraszon, és ettől van az, hogy mindenféle hangokat hallhattok, ami nem odavaló. Például képzeld el, Anna, hogy itt van ez az irgalmatlan nagy fa, és ez reggelente tele van, de szerintem több ezer fecske van itt rajta, meg verebek, meg minden ilyen kicsi madarak, úgyhogy én most arra keltem reggel.
14: Te arra ébredsz.
12: Úgy, rengeteg madár, de erre jó ébredni. Na.
14: Nagyon, fantasztikus.
12: Szóval ez itt a Szóda Lombos Marcival, és az ő kellemesen csengő, bugó hangjával, és Elsze Szerné, aki egy, hogy is mondjam nektek, ilyen villódzó személyiség. És Jó, figyelj, belekezdünk?
14: Igen.
12: Az van, hogy még ezen a napon nyári zenéket hallhattok, mert hogy nyár van, az a dal, amivel pedig belekezdünk ebbe az adásba, előszedem Iron Maffei és Fluor Tomi közös nótája pont olyan, mint rég.
14: Jó, ez nagyon jó.
12: Szereted?
14: Én őket nagyon...

0: használom, de csak hivatalosan nem. Teljesen elég, hogy Anna. Csak köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy meghívtál. Ez nekem izgalmas.
1: Ne viccelj.
0: És egy újdonság az életem.
1: Az van, hogy mindig kultúrával kapcsolatos, főleg zenei vendégeim vannak, de hát azért értette, fesztiválokat szervezel, rengeteg zenésszel találkozol, és tulajdonképpen így ismered is a palettát, ami azt jelenti, hogy tudod, hogy mi kell a tínédzsereknek, a 20 éveseknek, a 30 éveseknek, 50, 60, 78. Mi volt a legidősebb különben olyan célcsoport, akiknek te szerveztél? Mit tudom én, ilyen nyugdíjas klub, vagy ilyesmi?
0: Teljes mértékben nyugdíjas kluboknak főleg, és ők nagyon igénylik is, és ők nagyon szeretik a zenét is, és nagyon tudják értékelni. Aha. Is. De én azt gondolom, hogy a nyugdíjas korosztálya 70 plusz akár, sőt 80 pluszosokkal is sokat találkozom, és színes nekik a paletta, de ő nekik is nagyon értékes, hogy az ember olyan zenéket és olyan műsorokat szervezzen, amik ők nosztalgiában Aha. vannak szerintem, és ez nagyon fontos. De a legidősebb fellépőm az ugye a Korda Gyuri bácsiék voltak Aha. mindig is, de tudjuk, hogy ők azért minden korosztályt lefednek.
1: Igen.
0: De az idősek, igen, az idősek, ilyen 80 pluszosoknak, nyugdíjas klubok, ők a legidősebb generációink.
1: Anna, az hogy lett, hogy a te területed a kultúra? Ez egy döntés volt, vagy ide sodort az élet? Magában a kultúrába.
0: Hát ez egy érdekes történet.
1: Nem tudom, gyerekkorodban te már így figyelted, hogy...
0: Imádtam bármi... szavalni.
1: Aha.
0: Szavalóverseny, itt kezdődött, iskola. Nagyon sok szavalóversenyen részt vettem, nagyon Aha. sokat megnyertem, imádtam verseket tanulni, verseket mondani, uh-huh. templomokban szavaltam, ünnepségeken szavaltam.
1: Aha.
0: És szerintem ez innen jött zsigerből.
1: És mondjuk énekelni nem énekeltél?
0: Nem, szerintem nincs jó hangom. Aha. Család azt mondja, ne énekelj.
1: De egyébként nem, fél, az van, hogy a beszédhangod az nagyon jó, az kifejezetten egy kellemes
0: Tényleg?
1: És magabiztos hang.
0: Visszahallani nem annyira jó az ember.
1: És ha jól köszönöm. Tudom, akkor a helyszín Erdély. Hm. Ugye?
0: Igen. Teljesen jól tudod, a helyszín Erdély, így van, én ott születtem, és Székelyföld kellős közepén. Úgyhogy én a Gyergyói medencéből származom, uh-huh. Gyergyói faluból, egy nagyon kis és nagyon szép faluból. És ott szerettették meg velem ezt a versmondást, és Aha. szerintem a kultúra innen jöhet.
1: Figyelj, és az, hogy te azt csinálod, amit csinálsz, ezt te ott tanultad ki, vagy már itt Magyarországon?
0: Nem. Én a 8. általános iskolát én már Magyarországon jártam. Én többet éltem már Magyarországon, Aha. mint Erdélyben, úgyhogy én ezt itt tanultam ki, és mondhatom azt is, hogy véletlenül sodort az élet. Nem tudom, munkahelyet kerestem Budapesten, és...
1: Nem, még ne szaladjunk annyira jó. előre, hogy elmeséled nekem, hogy hogyan jöttetek. Ez még a Ceausescu rezsim volt, nem? Amikor eljöttél.
0: Igen.
1: És tulajdonképpen emiatt jöttetek.
0: Hát az anyukám így döntött, hogy ő felül a vonatra, és eljön meglátogatni az ő testvérét, aki itt lakott.
1: Képzeld el, hogy itt van előttem gyerekként Arany János utca 1, ott vagyok a nagyapáéknál, és akkor egyszer csak így a nagyapa, hát ugye imádta nézni a tévéhíradót, meg politizált, meg minden, és akkor így egyszer csak így felkiáltott, hogy szerintem be lehetett a nappaliban, hogy kivégeztek a Ceausescut, és kiszaladt a teraszra. Ez egy ilyen panelház terasza volt, és akkor ott kiabálta, hogy kivégeztek a Ceausescut, és én is kiszaladtam a nagyapa után, és a lakótelepen rengetegen jöttek ki a teraszra, meg az ablakba, és kiabálták. Szóval, hogy ez egy... Most ez nem tudom, hogy mennyire morbid, vagy mennyire weird, de hogy tulajdonképpen ez egy ünnep.
0: Hát ott az volt. Persze, Aha. persze, egyértelműen, de én ugye sokkal korábban eljöttem, Aha. úgyhogy még a rendszerváltás előtt bőven. Úgyhogy mi ezt már itt éltük meg, boldogságban.
1: De egyébként emiatt jöttetek ti el? Tehát a Ceausescu alatti nehéz élet.
0: Én azt gondolom, hogy ott akkor magyarnak lenni nagyon nehéz volt. Aha. És a továbbtanulásod és a továbbhaladásod és a karriered szempontjából. Nekem van egy 9 évvel idősebb nővérem.
1: Okay.
0: És ő ezt már ugye végigjárt ezt az utat, és ugye nekünk a hivatalos nevem Sólyom Anna, ugye, ez egy tipikus erdélyi név, egy székelyföldi név, és a nővérem Sólyom Teréz néven...
1: Ragadozó.
0: Igen.
1: Egy ragadozó. Madár vagy.
0: Igen, ragadozó madár vagyok, és érdekes, hogy miért kaptuk a ragadozó madár nevet, most itt csapongunk, de ez is olyan érdekes történet, hogy a nagyapám mindig azt mesélte, hogy azért lettünk sólymok, mert az akkori

0: Magyarországnak sólymokat szolgáltattak be, okay. És ezért kapta a család a nevét. Úgyhogy így lettünk ragadozók, ami egy szép dolog is, azt gondolom. Na, szóval, hogy azt gondolom, hogy azért volt ez nehéz ott akkor magyarnak lenni, és azért gondolta anyukám, hogy az én jövőmet megpróbálja megkönnyíteni, mert a nővérem, aki 9 évvel idősebb volt, ő felvételizett jogi egyetemre, és akkor az volt a deal, ha azt így lehet fogalmazni, hogy akinek magyar neve van, az semmilyen egyetemre nem veszik fel.
1: Aha.
0: És őt nem is vették fel. És szerintem ez egy azért egy óriási törés volt, és akkor arra gondolta az édesanyám, hogy akkor ő megpróbálja másik országban, hogy hát ha a kisebbik lányának nagyobb szerencséje lesz.
1: Ennyi idősen a gyerek könnyen illeszkedik be egy teljesen új világban?
0: Nagyon. Brutálisan. Szerintem a legjobb korban jöttem el, 13 éves voltam. Sose felejtem, akkor még a Nyugatiba érkezett a vonat. Skála metró.
1: És van
0: a forgó, és az a forgó a Skála metrón, hát az nekem akkora szám volt, ugye, hogy mutatja a hőmérsékletet, hogy mikor van nyitva, stb. Igen. Ez úgy brutált, így megláttam, és így úristen, a világ közepébe csöppentem.
1: Ugye budapestieknek nagy találkozó pontja volt, a nyugatinál zóra.
0: Így van, és én azt láttam meg először, amikor leszálltam a vonatról, és ez óriási dolog volt, és én abban a hónapban, tehát június volt, és akkor voltam 13 éves.
1: Aha.
0: Tehát én azt gondolom, hogy a legjobb időszakomban jöttem el, és nagyon könnyen be tudtam akkor illeszkedni. Nyilván voltak ilyen problémák, hogy 8-ba kellett volna mennem, és akkor javasolták a pedagógusok, hogy kellene évet ismételni, hogy felzárkózzak, stb. De édesanyám is egy határozott személyiség, mint én, és közölt, hogy vállalja a felelősséget a gyerekért, mert neki nem kell, ő be tud illeszkedni 8. osztályban. Aztán.
1: És egyébként nagyon okos volt a múter, mert úgy jöttetek, hogy volt egy full nyara. Tehát nem egyből be kellett ülni az iskolapadba, hanem azért föl lehetett venni a rezgést.
0: És most mondok egy nagyon érdekeset, és nem tudom, hogy én neked ezt mondtam, hiszen azért most már ismerjük egymást egy jó fél éve, és sokat beszélgetünk más dolgokról, és nem csak a munkáról, amit közösen szoktunk, hogy én itt a Velencei tópartján kezdtem azt a nyarat.
1: Aha.
0: És ez egy érdekes dolog, hogy én most megint ide visszakerültem.
1: Mert hogy visszakerültél. Tulajdonképpen a helyszín Budapest.
0: Oda érkeztünk meg, de seregélyesen éltünk, mert ott éltek a nagybátyámék, és ő hozzájuk mentünk, ők segítettek minket az első körben. És akkor a környező itt a településeken anyukám keresett munkát. Hát, és a Velencei tó büfésoron akkor nagyon jó munkalehetőségek voltak. Bizony. És ott a Fehérház melletti büfésoron kapott ő állást. Úgyhogy én azt a nyarat Kánaánba éltem meg, és a legelső büfé volt a miénk. Aha. Ahol halat sütött, hús sütött, mindent is csinált édesanyám, én meg ott azon a soron nagyon jól éltem az életemet.
1: Nyilván mindenkivel bandáztál.
0: Micsoda, összebarátkoztam mindenkivel jobban voltunk, nagyon sokat ettem, óriási újdonságokat próbálhattam ki, szóval egyszerűen egy fantasztikus nyaram volt.
1: Az jutott eszembe egyébként, hogy gyerekként azért könnyű így elmenni, mert nincsen ilyen egzisztenciális nyomás. Tehát, hogy én, tudod, gyerekként, ha valakit leraksz, egy gyereket bárhová, akkor ott azonnal minden játszótérré válik, és minden másik gyerek az pajtás lesz.
0: Ez egyértelmű. És egyetlen egy biztos pontod az édesanyád, aki veled van. És akkor kell lennél több?
1: És akkor a nővéred nem volt már?
0: Nem, hát mivel hogy ő 9 évvel idősebb, ő már dolgozott neki, akkor már ott munkahelye volt Erdélyben, és ő ott maradt.
1: Na itt folytatjuk az adásunkat, most megint meghallgatunk néhány nótát, csak fölveszem a szemüvegemet, hogy elolvassam, hogy mi a következő dal. Well, hello. És dolgoztam velük?
0: Nem, sajnos, nem. És nagyon szeretnék.
1: Éjféltájt című nótájukat fogjuk meghallgatni, és aztán jövünk vissza. Sólyom Annával.

0: Folytatjuk az adásunkat, ez itt a Szóda, a Velencei tó partjáról, egy kis gárdonyi ház teraszán ülünk Sólya Mannával, aki egyébként a helyi kultúráért felelős. Nem fejtettük ki, hogy te tulajdonképpen te végzettséged szerint vagy művelődés szervező?
1: Így is lehet mondani, kulturális menedzser.
0: Intézményvezető vagy, van egy pár intézmény itt a kezed alatt, úgyhogy gondolom, hogy hétfőtől vasárnapig meg se állsz.
1: Igen, kulturális menedzser végzettségem van, és könyvtárosi végzettségem, tehát a közművelődés az, ami tartozik, az minden is megvan.
0: Fia, hogy választja ezt magának egy lány, egy csaj? Általában a lányok énekesnők akarnak lenni, meg nem tudom, hercegnők.
1: Színésznő akartam lenni.
0: Színésznő.
1: És felvételiztem is a színművészetire, csak nem vettek fel.
0: Aha.
1: Ami tök jó, most már jutólag visszagondolva. Nem bánom.
0: Ami a versolvasásból jött.
1: Így van.
0: Fia, ez egy nagyon nehéz élet. Én dolgozom sokat színészekkel. Ott az esték minden este foglalt, ha jól megy.
1: Nagyon. Így van.
0: Ha meg nem érted, ha meg nem megy jó, az meg nem jó.
1: Így van. Igen, ott akkor volt egy érdekes beszélgetésem egy kapcsolatommal, aki akkor én is mondtam, hogy nem tudok dönteni, hogy akkor most ezt választom, vagy teljesen másik pályát választom, és ő is pont ugyanezt mondta, hogy azt kell mérlegre tenni, hogy magánélet vagy karrier. És az ott a színészi pályán szerintem az óriási, tehát az egy teljesen külön kell választani. Uh-huh. Az sokkal nehezebb, mint ezt a kulturális vonalat szerintem. Úgyhogy én akkor a magánéletet választottam, és én nem bántam meg azóta sem. Nagyon, 34 éve élek együtt a férjemmel.
0: Képzeld el, hogy van egy nagyon kedves barátom, akinek a egyik ismerőse, szoktunk összejárni, Mártinak hívják, csak azért, hogy így valahogy személyesítsük meg. Márti Portugáliában végzett gimnáziumot, diplomata iskolában, diplomata szülőkkel. És ugye világ minden tájáról jártak ebbe a portugál diplomata iskolából fiatalok, és Márti meséli egyébként korunkbeli, hogy ugyanúgy van osztálytalálkozó, és ugyanúgy járnak osztálytalálkozóra. És hogy azt vette észre, mondja a Márti, hogy most már mi nem tudom, 25. osztálytalálkozón túl vagyunk, azt vettem észre, hogy tök mindegy, hogy a világ melyik táján élsz, hogy milyen társadalmi osztályhoz tartozol, hogy mennyi pénzed van, mert azért diplomata iskolában ott azért nagyon sokan vannak gazdagok.
1: Az biztos.
0: De idővel egy ember életminőségét az határozza meg, hogy milyen párkapcsolatban él.
1: Teljesen egyetértek.
0: És ez nagyon durva, mert hogy az ember tényleg így gazdagságot szeretne, meg hogy jaj, de jó neki, mert sokat utazik, meg nem tudom, de hogy alapvetően jó attól hosszú távon az embernek, hogy a dolgait meg tudja osztani. És ez a dolgai, mi a dolgai, érted? A fej dolga, a szív dolga, a test dolga.
1: Bizony.
0: Hogy egy kicsikét evezzünk át forró területre is. De tényleg, hogy ez fontos. Mégis, hogyha ha kultúra, meg kulturális menedzsment, ugye azt mondtad, ez volt az a terület, ahol te elképzelted magad, hogy mi volt az a dolog ebben, amiben te leginkább beleszerettél? Ami...
1: Nagyon szeretem az embereket.
0: Aha.
1: Ez egy nagyon jó tulajdonság, és egy rossz is. Mert az ember azért csalódik néha az emberekben, de én egy nagyon ember szerető ember vagyok, és vakon bízok mindenkiben. Tehát itt a rossz dolog.
0: Aha. Szerintem egyébként nem értem, hogy mire akarsz kiukadni.
1: Igen.
0: Én nem vagyok hajlandó a megelőlegezett bizalmamat sok csalódás után sem kiiktatni az életemből.
1: Aha. Na, szóval igen. És én nagyon szeretek emberek között lenni, és nagyon szeretek az embereknek adni, és nagyon szeretem a pörgés, nagyon szeretem az, hogy történik valami, nagyon szeretek kapcsolatba kerülni, megismerni, új dolgokat megismerni, és én azt gondolom, hogy a közművelődés terén ezt nagyon könnyen el lehet sajátítani.
0: Aha.
1: De nagyon kell szeretni, ahhoz, hogy ezt szerintem jól tudja csinálni.
0: Fé, értem, hogy miért mondod, mert egyébként egy temetési vállalkozó is emberekkel találkozik, érted? Mindig jönnek oda, beülnek vele szembe, de teljesen más szitu az, amikor azért jönnek oda az emberek, hogy jól érezzék magukat,
1: igen.
0: Vagy azért, mert valamit kell, és most, vagy mondjuk az autószerelő is, érted, emberekkel dolgozik, jönnek be az emberek, de mindig bosszankodó emberek, hogy már most nem tudom, a féktárcsa, a gumi, Ide meg azért jönnek,
1: hogy jól érezzék magukat.
0: Hogy most buli lesz.
1: És én is vagy jól érzem magamat velük igen. együtt. Tehát az igen. egy dolog, hogy dolgozom, és nagyon sok munkát beleteszünk, és amikor történik a fesztivál, és akkor is éjjel-nappal vagyunk, és toppon kell lenni, de viszont ezzel együtt tudom jól érezni is uh-huh. magam benne.
0: Figyelj, ennek az egésznek, te ugye főleg rendezvényeket szervezel, fix helyeken is, tehát hogy vannak közművelődési intézmények, ahol te vezető vagy, de olyan is van, hogy kitelepülsz és csinálsz egy fesztivált.
1: Így van.
0: Hogy ennek az egész dolognak mi a legjobb része? És vigyázz, mert meg fogom kérdezni azt is, hogy mi a legnehezebb.
1: Mi a legjobb része? Hát
0: mi az, amiben leginkább, amikor az van, hogy érzed, hogy csillogsz, vagy...
1: Fesztivál rész. Uh-huh. Fesztivál rész. Sokkal könnyebb szerintem egy fesztivált megszervezni. Sokkal jobban szeretem, akkor inkább úgy mondom, ez az én véleményem. Sokkal jobban szeretek egy fesztivált megszervezni, bármennyi munkaórával és fizikai megterheléssel jár, mert ott sokkal jobban visszakapom rögtön azt a visszajelzést, aha. hogy az jó, nem jó, jó sikerült, mit kell rajta változtatni, meg hogy mindig tanulok is belőle, mint az, hogy egy művelődési házban csinálok egy irodalmi délután. Az is lehet felemelő, de teljesen különböző a kettő. Tehát nekem az én szakmámban én úgy érzem, hogy a fesztivál szervezés és a szabadtéri rendezvények és a több naposak, ez is nagyon fontos, sokkal közelebb állnak hozzá.
0: Uh-huh. Ebben egyébként benne van az, hogy te alapvetően egy nyüzsgő típusú csaj vagy, hogy olyan jó kimenni a négy fal közül a szabadba.
1: Biztos, hogy benne
0: ez
1: van.
0: Ez is benne
1: biztos,
0: van.
1: Biztos, hogy benne van. Igen.
0: És akkor jön a másik, hogy melyik a legnehezebb
1: része? Melyik a legnehezebb része? Hát az emberekkel való foglalkozás.
0: Aha.
1: Azért az egy nehéz része szerintem. De kimondottan így, hogy melyik az a rendezvény, ami a legnehezebb megszervezni, hát azért a...
0: Nem is biztos, hogy erre gondolok, hogy... Nekem azt tetszett az a válasz, amikor azt mondtad, hogy az emberekkel való foglalkozás, hogy érted ennek az egésznek, és ebben benne van az, hogy mit tudom én, hajnalba mész, haza, bármi. Tehát, hogy igazából bármit ér mondani. Uh-huh. Nem feltétlenül. De ha azt mondod, hogy a legnehezebb rendezvény, én azt is veszem.
1: Nem, lehet, hogy így, hogy legnehezebb rendezvény, így nem is tudom megfogalmazni, hanem inkább az, hogy az emberekkel való megértés, az emberekkel való foglalkozás, az embereknek a tudatára adni, szabályok betartását, tehát hogy ilyen apró hátsó dolgok, amiket nem lát egy kívülálló, egy bulizó, stb. Tehát a szervezésnek ez a része egy kicsit nehezebb. Viszont szerencsés vagyok, mert nagyon hamar, nagyon jó probléma megoldó képességem van, és nagyon hamar tudom azokat ott elsimítani és rendbe tenni, de talán ez a legnehezebb része ennek az egésznek.
0: Ez a hirtelen problémák.
1: Igen. Aha. Igen, tehát az adhok jellegű problémák, azokat kell nagyon hamar orvosolni, és szerintem ez a legnehezebb
0: tehát,
1: része.
0: Tehát ha valami nem forgatókönyv szerint
1: működik igen. például.
0: És akkor azonnal reagálni.
1: És azonnal reagálni, és döntést kell hoznod.
0: Igen.
1: És azt a döntést, felelősséget kell vállalnod, érte.
0: Igen, az a legnehezebb.
1: De szeretem, ezt persze, is szeretem, persze. De talán ez a legnehezebb része. Aha.
0: Egyébként tök érdekes, hogy mondod a felelősségvállalást, hogy szerintem amit így a mai társadalomban a legkevésbé tanulnak meg az emberek, nem lehet, hogy hülyeséget fogok mondani, hogy döntést hozni, felelősséget vállalni.
1: Szerintem nem mondasz hülyeséget, ez egy nagyon fontos, csak szerintem nem foglalkoznak ezzel az emberek már. Igen. Lehet, hogy másképp szocializálódtam.
0: Tudod meg, az van, hogy egy olyan világot élünk, hogy egy csomó mindent adnak ingyen.
1: Igen.
0: Meg egy csomó minden jön könnyen. Persze nyilván nincs mindenkinek könnyű élete, érted? De valahogy az élet most nagyon nagy választást ad az emberek elé. Érted? Régen, tudod, nagymamám, a nógrádmarcali parasztasszony, érted? Kapott egy botot, az volt a játék, picit megfaragta neki a nagyapja. Most meg tudod, letöltesz a telefonodra 150 féle játékot ingyen.
1: Igen, óriási kínálat van.
0: Igen,
1: így,
0: bekapcsolod
1: mondod,
0: a tévét és választasz. Ért, és hogy
1: dömping van belőle, és egyszerűen szerintem igen. így nem is tudod eldönteni, hogy melyik az, igen. ami a legmegfelelőbb lenne. Igen,
0: de ez a felelősségvállalás, ez egy tök jó dolog.
1: Nagyon, nagyon.
0: Na, hallgassunk zenét, szemüveg föl, Lotfi Begi és Burai közös nótája, a menedék következik.

0: hírek előtt visszajöttünk egy pár percre, és az érdekel még engem, hogy ez a munka, ez hogyan illeszthető össze a családi életeddel. Hogy a te drága urat például szokott-e járni a rendezvényekre, amiket te csinálsz? Nem tudom, későn mész haza, nekünk azért volt több fesztiválunk, ami éjszakába nyúló. Hogy ez így mennyire könnyű, nehéz?
1: Most már könnyen beszélek, mert ugye most már több mint 20 évet, sőt, már lassan 25 évet csinálom, tehát most már
0: megszokta,
1: de tiszteletben tartja, és ez egy nagyon fontos. És nem jár a rendezvényén, és tudod, milyen sokan megkérdezik ezt tőlem? És miért nem jár a rendezvényedre? Azért, mert te ott dolgozol, anya. Mindig ezt kapom, és neked ott az a feladatod is. Én nem, tehát hogy én nem mint kell, hogy ott legyek, mint hogy ő sem megyek. Ő sales-es, ő teljesen más dologban dolgozik, tehát ő teljesen más területen, és hát figyelj, az elején voltak ebből problémák, kicsi volt a gyerek például, egy kislányunk van, és én mindig vittem magammal olyan rendezvényekre, amiket szerveztem, nyilván nem éjszakában nyúló meg, stb. És soha nem gondoltam bele, hogy vajon ő hogy érzi magát, és nagyon vártam, hogy visszajelzést kapjak, mikor majd idősebb lesz, hogy ő ezt hogy élte meg, hogy anya folyton dolgozott. És kezdett el, hogy annyira jó visszajelzést kaptam, hogy sose felejtem el, anya, hogy én mindenhol, mindenkihez mehettem, mindenki tudta, hogy ki vagyok, és mindent ingyen és bérmentve kaptam, és hogy nekem nagyon szép arcfestéseim voltak, tehát ő nagyon jól élte meg azt, hogy aha, az anya dolgozott. Ez már egy nagyon jó visszajelzés. Ez figyelj,
0: egyébként ugyanaz történik, mint amit mesélsz, hogy amikor ti idejöttetek Magyarországra.
1: Igen. Megfordul a dolog, igen, teljes mértékben, igen. Vagyis visszafordul, jobban mondva, visszakapom. A férjem az elején egy picit nehezen viselte, de aztán rájött, hogy sokat van egyedül, stb., de megszokta. Megszokta, uh-huh, és beletörődött, mert látta, hogy én viszont nagyon szeretem.
0: Aha.
1: És szívvel, lélekkel csinálom. És ez teljesen átfordult tőle? Egy nagyon-nagyon pozitív támogatásba az ő részéről.
0: Aha. Hát figyelj, az, amikor azt látod, hogy a veled lévő ember jól érzi magát, tudod,
1: ezt értékelni kell, hát tudni. Érted. Ezt értékelni
0: igen,
1: kell.
0: Igen,
1: igen.
0: Hogy nem azt látja ebben, hogy meg itt nincs itthon.
1: Nem.
0: Biztos ott a férfiak majd megkörnyékezik őt, meg nem. Érted, hogy ehelyett azt, szerintem ez intelligencia kérdése, hogy ehelyett azt látni ebben, hogy figyelj, az én feleségem, örömmel jön haza, mosolyogva jön haza.
1: Így van, és ez nálunk így van most már évek óta. És ez egy nagyon jó dolog, és az ember így könnyebben is dolgozik. Nyugodtabb, tudja, hogy megbíznak benne, tudja, hogy támogatnak, tehát hogy teljes mértékben. Tehát én azt gondolom, hogy ebből szempontból nagyon szerencsés vagyok.
0: Halleluja. Na, átadjuk a szót a hírolvasóknak, és aztán jövünk vissza. A szóda második órája valami egy tematikus óra lesz, majd el is árulom, hogy mi a lényeg.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
5: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
9: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
8: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézik idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
9: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: A régi világnak leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
11: Rajta!
10: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
11: Lőj ki a tetőn!
7: Kutyacsillagkép a mozikban.
12: Reklámot hallottak.
13: 17 óra van.
12: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Andor Tamás.
13: Hírek.
14: Leégett egy salgótarjáni hotel melléképületének teljes tetőszerkezete pénteken éjjel. A lángok messziről is láthatók voltak, a tűz következtében beomlott a szerkezet. A torna és úszodacsarnok teljesen használhatatlanná vált, 46 embert evakuáltak, nem történt személyi sérülés. A tüzet egy túlhevült szauna okozta. A beltéri faépítmény kigyulladt, majd tovább terjedt az 500 négyzetméteres tetőszerkezetre. Közben egy másik közeli hotel kapcsán kiderült, hogy leállították az árverezést, mert a tulajdonos kifizette az állammal szembeni adótartozását. A Salgó Hotelt 87 millióért hirdették meg. Az adóhatóság árverését éppen ebben a hónapban állították le, mert a fennálló 38 millió forint tartozást a cég vezetése törlesztette. Elkészültek a balassagyarmati Kisárpád általános iskola komplex építészeti fejlesztésének tervei. A beruházásról Csak Gábor, balassagyarmat polgármestere számolt be közösségi oldalán. Kifejtette, az iskola idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. A tervek szerint a fejlesztés egyik leglátványosabb eleme az intézmény középső épületszárnyának újjáépítése lesz. Az új épületrészben tágas, világos aula és új tantermek kapnak helyet. Hozzátette, a beruházás az iskola teljes külső megújítását is magában foglalja, valamint beépül a tornaterenhez kapcsolódó nyaktag is. A projekt a Top Plus program részeként valósulhat meg. Az önkormányzat és a balassagyarmati tankerületi központ korábban 430 millió forintos támogatást nyert a fejlesztésre. A komplex építészeti terveket Kovács Gábor és Eleüd Ákos készítette. Meghökkentő esetről számoltak be váci lakosok, mert a város több helyén is nagy feltűnést keltett egy zöldrendszámos, márkás elektromos autó azzal, hogy egy hatalmas méretű aggregátort húzott maga mögött. A lila színű személyautóhoz egy hasonló méretű piros kétkerekű áramfejlesztő volt csatolva, amely a leírások szerint a kocsi töltésére szolgál. A belvárosban több helyről is lefényképezték, ahogyan szabálytalanul parkol, mellette pedig a vontatmányból töltődik az autó. Az eset felháborodást és jó kedvet egyszerre okozott. A 2026-2027-es fűtési időszaktól megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. Az eddigi 5 milliárd helyett 10 milliárd forint állhat rendelkezésre. A döntés a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg. A kormány indoklása szerint a program állami támogatása 2019 óta, a rendkívüli intézkedéseket leszámítva, nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os pályázati kiíráshoz továbbra is 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A jövő évi keret biztosításához 4,46 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekre és költségtérítésekre szánt fel nem használt előirányzatból. A támogatási keret 2027-től beépülő jelleggel, vagyis tartósan 10 milliárd forintra emelkedik. A program célja, hogy a rászoruló háztartások fűtéséhez gyújtson segítséget a téli időszakban.
7: Közlekedés.
14: Manappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
15: Szóda.
0: Ez itt a Szóda, ahogy megszokhattátok vasárnap délután 4-től este 8-ig Lombos Marcival és vendégével. A Sólyom Anna ül itt velem szembe. Ő ugye a Velencei tó körül csinál programokat intézményvezetőként. Kulturális szereplő. Kulturális élet egyik fontos szereplője. világító torony vagy itt nekünk a Velencei tó.
1: Jó, ez a jelző, köszönöm.
0: Hogy állsz a zene hallgatással? És ami nem az, hogy fesztivál, és akkor lemegy, nem is biztos, hogy oda tudsz figyelni egyébként. Amikor, tudod, amikor sólyom anna maga van, vagy az urával van, vagy egy gyerekkel elmegy shoppingolni, vagy nem tudom. Hallgattok zenét?
1: Mindenevő vagyok.
0: De ezek szerint hallgattok?
1: Persze. Hogyne. Sőt, éjjel-nappal otthon például megy a rádió.
0: Aha.
1: De például imádom a... Nem mondok másik rádiót.
0: Mi rádiónkat hallgatok? Természetes.
1: De nagyon sok rádiót hallgatom. Aha. De nagyon szeretem a magyar mai zenéket is nagyon szeretem. De nagyon szeretem a régieket.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy régieket is, meg maiakat
1: minden.
0: Is hallgatsz.
1: Igen. Na kérdezz,
0: bocsánat, képzeld el, hogy most ezt fogjuk csinálni. Zenét fogunk hallgatni. Ma ugye 2026. augusztus 30-a van vasárnap este, és megnézzük azt, hogy a mai naphoz képest 50, 40, 30, 20 és 10 évvel ezelőtt milyen dal szerepelt a Billboard lista élén, vagyis mi volt az akkori legnagyobb sláger, ami belengte a közízlést, és te pontosan tudod, hogy miről beszélünk, hogy a zene mennyire meghatározza az embereknek az életét, hogy amikor egy fesztiválon oda jön a Korda Gyuri bácsi, vagy oda jön a Pixa, vagy tök mindegy, hogy kicsoda, hogy hirtelen mindenki elkezd hasonlóképpen mosolyogni, hasonlóképpen viselkedni. Ha Korda Gyuri bácsi egy szomorú dalt énekel, akkor mindenki sírdogál.
1: Igen,
0: ha meg Ha meg éppen egy bulis nótát, akkor mindenki táncol.
1: Repülőket
0: énekel. És hogy tulajdonképpen ezek a slágerek, ezek így a közízlést hivatottak egy picikét, vagy a közhangulatot hivatottak egy picikét megmozgatni, vagy átformálni. Ezeket fogjuk meghallgatni, és aztán a végén, majd a hírek előtt megnézzük azt, hogy a mai napon hogy néz ki a Billboard Top 10, vagyis milyen dalok mennek, mik a slágerek, a mai slágerek, és meg is hallgatjuk, hogy mi van az első helyen.
1: Fú, ez tök jó, ez nekem nagyon, nagyon érdekes, és most tökre felkeltetted az érdeklődésem, mert nagyon kíváncsi vagyok.
0: Hát figyelj, tudom én, hogy mit csinálok. Na, de az van, hogy azért előtte meghallgatunk néhány nótát, egy Ellie Goulding-nal kezdünk, és a Temptation című dal lesz.

Szóda. Magyarország vasárnap délutáni talkshowja Jedlik Ányos támogatásával. Jedlik Ányos támogatásával. And you can dance.

0: A Bakelitek sztárja és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista. Szóda.
2: Vissza is jöttünk, az időpont 1976. augusztus 30. Mutatom neked azt.
3: Úristen, egy éves voltam.
2: Én kettő.
3: Nagyon jó, ennyi.
2: Én kettő. Annyira bírom, hogy emberek, hogy csajok, hogy nem foglalkoznak, hogy bátran mondják, tudod, hogy...
3: Kor, akkor
2: hát
3: kor.
2: Persze.
3: Hát de most hát miért? Most... Tök
2: ja,
3: jó.
2: Persze, hogy ezt annyira bírom.
3: Szerintem tudod, a legjobb kor.
2: Én ugyanezt gondolom. És, fia, és van, akinek nagyon-nagyon jól áll, például neked.
3: Ah, oh, köszönöm.
2: Tehát, Sólyom Anna, Gyergyó, rádióban, bár egyébként szerintem nem tudom, voltak ilyen, hát akkor még nem is nagyon voltak kereskedelmi rádiók, még itt se. Úgy volt nálunk Magyarországon, de ezt biztos emlékszel, hogy volt egy darab rádió, vagy kettő talán, és akkor hétfőn volt a Bétót Lászlónak a műsora, akkor szóltak a könnyű zenék. De egyébként tudod, minden ment. Amerikában viszont, meg a világnak ugye az imperialista világban, ott kereskedelmi rádiók szóltak, ez a dal szólt legtöbbet.

0: 顺利的词，
1: 都还会你在做啥？不是啊。
0: That's
1: Kentucky。Hát ez egy óriási sláger.
0: Hát, miről beszél? Írgalmatlan nagy sláger, és képzeld el, hogy mennyire működik a mai fiataloknál is.
1: Nagyon.
0: Beülünk az autóba, tudod, mindig megy a vita, hogy kinek a telefonjáról hallgatjuk a zenét. És a középső lányom, aki egyébként 18 lesz most, de hogy tehát egy tínédzser gyerek, az például a napunkban mentünk autóval valahová, és az ő kedvencei, az ő saját listájáról is megszólalt ez a zene. Tehát, hogy ez a mai fiataloknál is átmegy. Kit hallgatunk? Azaz.
1: Nagyon.
0: És énekel a sója annak, kérem szép. Én, bár el tudom képzelni, hogyha te bulizol, akkor torkot szakadtál bulizolni a dalokat. Na ki jön? Vagy ki kök? Meg tudod mondani. De én mondom a nevét, és akkor hirtelen így ízik kupán vágod
1: az
0: magad.
1: Az biztos.
0: Úgy hívják az úriembert, hogy Elton John.
1: Tényleg, basszus, és kupán vágom magamat, szó szerint.
0: És van egy hölgy, akit Kiki D-nek hívnak, de én viszont a Kiki D-t nem ismerem.
1: Nagyon rossz fejük nevekben.
0: Igen, de az Elton John azért az így nyilván megvan.
1: Hát meg még a videoklip is előttem van most hirtelen, így bejött, amit csináltak róla.
0: Itt nekem kép már ennek a dolog képje. Itt azt megy.
1: Ennyi.
0: Én azt nézem. Csak nem mutatom meg, mert különben nem lehet balkóbázni. És tudod, mi a dal címe?
1: Nem.
0: Don't go breaking my heart.
1: Ennyi. Ne törd össze a szívem.
0: Nagyon, így nagyon-nagyon-nagyon vidám dal.
1: Nagyon.
0: És akkor ugrunk 10 évet, 1986. augusztus 30. Tök érdekes, hogy ugye ez már egy szintis világ. Tök más a hangzás, ugye? Itt még nem feltétlenül ismeri föl az ember, azért ez nem volt akkora sláger, mint az előbb.

0: az az igazi amerikai férfi hang, tudod, egy kicsit rekettes. És nem látjátok, de a sólyom onnan táncol. De az is lehet, hogy otthon ti is táncoltok. És jön a refrén,
1: figyelj. Szoktunk mi is otthon táncolni.
0: Igen?
1: Ha meg. Igen, ugye, hallottam, megvan, persze.
0: Úgy hívják a csávót, hogy Stevie Wayne volt, a nota címe pedig a Higher Love. Én szoktam mondani különben egy-egy dalt, amikor berakunk a hallgatóknak, mi beszélgetünk, de közben én azért a hallgatókkal is dumálok, hogy most van az, drága hölgyeim, hogy elkezditek rázni a kis popsit, és szépen így oda avászkodtok.
1: Ilyen kígyósan is szépen ízik.
0: Oda avászkodtok a drága uratok el, és azt várjátok, hogy finoman rácsapjon. Szóval ilyet lehet
1: van
0: csinálni.
1: Van benne valami.
0: És, fia, és ti hogy szoktatok táncolni? Milyen szitukban?
1: A YouTube-ról szoktunk hallgatni sokszor a párommal. Retro, nagyon, tehát mindent is, amit lehet, mert szeretjük, és akkor simát a nappaliba.
0: De jó.
1: Igen, van egy... De nincs ilyen kötött, hanem éppen megszól egy tök jó szám, és akkor már rögtön.
0: Aha.
1: De ez így az egész családra jellemző.
0: De jó.
1: Tehát, hogy így automatikusan meghallunk egy jó számot, és akkor elkezdünk táncolni.
0: És egyébként ilyen bulizósak vagytok?
1: Nagyon.
0: Tehát azt tudom, hogy te eljársz, jól érzed magad, de olyan is van, hogy mit tudom én oda... így a barátokat, családot magatok köré.
1: Brutál, van egy tök jó...
0: mindenféle ételekkel, italokkal.
1: A család annyira nem bulizós, család inkább mulatós, azt mondanám, olyan jó magyar módra. Meg hát mi nagyon nótázók vagyunk, hát ugye Erdély, mi rengeteg régi nótát ismerünk, viszont a család, ha nótázik, akkor az egy ilyen esti tábortűznél összeül,
0: jaj,
1: és
0: de jó az, de jó
1: és
0: az.
1: És ez nagyon jó, és nagyon boldog vagyok, mert nagyon-nagyon sok régi nótát tudom.
0: Aha.
1: És így az idősekkel együtt tudom énekelni.
0: Azt figyelj, majd meg fogunk kérdezni, hogy melyik kedvenc nótát.
1: Az nagyon nehéz. És ez mindig problémás, mindig mondjad már kedvenc nótádat, és sose
0: és
1: tudom.
0: Figyelj, és ma már nem nagyon nótáznak az emberek, nem nagyon énekelnek.
1: És mi szoktunk, és úgy képzeld, hogy hát én ugye 50 éves nemrég voltam, aha, ugye, egy éve, és akkor egy élő zenekart kaptam ajándékba, és egész este nótáztunk velük. És nagyon-nagyon jó volt.
0: De jó.
1: Nagyon.
0: Fia, amire én emlékszem, ami egyébként a mi családunk is nagy nótázás volt, bár szerintem azért az én gyerekkoromban nagyon sok családnál énekeltek az emberek. Azt tudom, a nagyapa a kicsi falumot születtem, én azt nagyon az szerette. Meg pont a napokban írt rám valaki, én egyszer egy rendezvényen elénekeltem. Pont a nagypapám emlékére, ez egy holokauszt este volt. Hogy mikor a nagyapa ment Romániába, ment munkatáborba, uh-huh, a világháború alatt, akkor volt egy katonadal, az volt a címe, hogy mikor mentem Galícia felé. Mikor mentem Galícia felé, még a fák is sírtak. Asza. És a nagyapa ezt úgy énekelte, hogy mikor mentem Románia felé.
1: De
0: hogy
1: komoly.
0: Volt nagy mulatozásnak, egyszer csak tudod így, volt
1: igen?
0: egy pillanat, amikor a nagyapa így kicsit így magába uh-huh. nézett, és akkor elkezdte énekelni. És ezt mindig szépen végig énekelte.
1: És nekem ott Gyergyóba a falumba tavaly volt szerencsém otthon lenni a helyi búcsú ünnepségen, és néha olyan jó elmenni olyan rendezvényre, hogy nem én szervezek, és ott katonadalokat énekeltek, aha, képzeld el.
0: Igen, nagyon szép katonadalok.
1: Nagyon,
0: vannak.
1: És teljesen összetett.
0: Meg egyébként a katonadalokkal nagyon. Kapcsolatban, hogy illetve ez leginkább az éneklés, és az éneklésnek a szervezetre, illetve a mentális egészségre gyakorolt hatásáról, hogy azért énekelnek a katonák, mert képzeld el, hogy éneklés közben elszáll minden félelem.
1: Mondjuk bajuk, stb.
0: Egyszerűen elszáll a félelem.
1: De nagyon komoly. De jó.
0: Hogy e mögött mi van, érted? Biológiailag azt nem tudom. 1996, augusztus 30-a.
1: Oh, mekkora szám!
0: Ezt annyira szeretem kamuba énekelni.
1: Macarena!
0: Azaz. De nem tudom miért, de nyilván ezeket nem, 30 évvel ezelőtt. Hogy tudod, ezeket nem tanultuk meg, hát nem, spanyolul van talán.
1: Fogalmam.
0: És akkor ezt kamuba énekel.
1: Hát nem.
0: Fie. Svakkana, vekkene, vekkene, kamena, vakkana, tudod.

0: Macarena.
1: Macarena.
0: Nagyon jó dal. Mindenki tudta ezt.
2: Mindenki. Meg mai napig is szerintem mindenki tudja.
0: Igen, de képzeld el, hogy a fiataloknak meg azért van meg ez a nóta, mert volt egy csávó, van egy rapper csávó, az a neve, hogy Tyla. Tyla, és ezt feldolgozta. Aha, de ilyen nagyon modern rapbe.
2: De milyen jó, hogy hozzányúltak ezek ez a régi retro... Igen, hozzányúltak ez a régi retro dolgokhoz.
0: Tyla, makar. Várjál, na még egyszer. Pillanat, mert valamit elütöttem. Tyla Macarena, figyelj. Csak hogy így a mai, mai, és egyébként benne vannak a videoklipbe. Az eredeti énekesek éneklik.

0: Egyébként nekem ez például rajta van a lejátszási listában. Ez.
1: Jó.
0: És nem az eredeti, hanem ez. Na, meghallgattunk néhány nótát ismét a rádió kedvencei közül. Gudics Máté és Hooligans közös nótája, de jó ez a dal, küzdj az álmodért. És aztán utána visszajövünk, egyszer csak 2006-ot fogunk írni.

0: Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: Helyszín, a Velencei tópartjait ülünk a gárdon, mert talán halljátok, hogy itt nagyon fúj a szél. Egyébként általában itt a tóparton mindig nagyon, nagyon durván tud fújni. A szél, az időpont 2006. augusztus 30, és mutatom, hogy mi az... 2006-ot ír. Hát nem, most játszunk,
3: persze,
2: tudod.
3: Most játszunk.
2: És akkor mutatom neked, és igazad van, 2026. Ezelőtt 20 évvel az alábbi dal volt a Billboard listáján.
3: Na nézzük. Oh shit! Oh shit!
2: Bekiabáltak a bácsik.
3: Are you ready for this? Oh shit!

0: Emlékszel a Black Eyed Peas zenekarra?
1: Hogy nem emlékezik. Hát az Aradó diszkó volt az életem. Ott nőttem.
0: Adna, képzeld el, hogy ez a csaj a Black Eyed Peas-nek az énekesnője, aki kiválóan énekel, de aztán volt egy szóló karrierje, hogy tudják, hogy Fergie, és ebben ilyen hip-hop rapper csaj lett. Te bírod különben az ilyen rap zenét?
1: Nagyon.
0: És mondjuk az uraddal van, hogy rap zenére is táncoltok? Vagy arra
1: lehet,
0: azért nem?
1: De azért annyira talán nem. De lehet, hogy előfordul.
0: Az így a rendezvénypiacon ezek a rap zenék, ezek mennyire működnek? Általában nem annyira.
1: Én nekem nem volt jellemző nem. Az elmúlt időszakomban, hogy hát mondjuk
0: egyszer a gangstáik.
1: Én a gangstáikat egyszer meghívtam, igen, nem rég, de ők voltak, meg hát a Bruno.
0: A Bruno most volt meg a Bruno. Most a Halvad Fesztiválon.
1: Igen, a Halvadon. Igen, azért ők azért rap egy kicsit.
0: Figyelj, és nagyon-nagyon más, mi az egész?
1: Nagyon.
0: Viselkedésben meg...
1: Nagyon. Zuliékat nagyon szeretem, nagyon alázatosak, nagyon-nagyon tisztességes, és brutál koncerteket.
0: És nagyon szépen beszélnek.
1: Nagyon! Kaptam is érte!
0: Én kavázom.
1: Én kaptam nekem is érte!
0: Képzeld el, hogy utólan. A 90-es évek elején én egy ilyen metal rap zenekarba nyomtam, és eljött a Gangstar közreműködni. Tehát nekem van egy közös dolog, hogy Gangstar.
1: Aztán. És képzeld el, hogy az én gyerekem nem halászütkán nőtt fel, hanem Gangsta Zoli.
0: Úristen!
1: Képzeljétek el! Ez nagyon durva!
0: Ez sokan vannak.
1: De ez nagyon durva!
0: Sokan vagyunk ezzel.
1: Igen, és mert hogy mindig, mikor vittük bölcsibe, vagy ide-oda-amoda, ugye apuka imádta a Gangstát, ezáltal én is nagyon megszeretem, és csak az ment rá a kazettán, ugye?
0: És akkor a gyerek nem azt énekelte,
1: hogy... És a gyerek nem.
0: A Galacsin, hogy is van az a nóta, hogy jöhet utána Palacsin.
1: Figyelj, és akkor eltelt
0: hanem azt énekel, hogy bum a fejbe.
1: Bum a mindent tud kívülről, és amikor a gangstáikat meghívtam, hát figyelj, agyon csókolta a Zoli, tehát, hogy full képük, meg minden videójuk van közös, meg én mondtam, hogy rajtad nőtt fel, és hogy mindent tudod. És tudod, mikor szembesültünk vele? Az egyik ismerősömnek a kislánya megszületett, külföldön élnek, és közölte velem, hogy jaj, szervezek neki valahogy, hogy tudjon hazajönni egy halászütka koncertre, és hogy az Alex menjen el a kislányjal, és akkor Alex elment a kislányjal, akkor már szerintem ilyen 18-20 éves lehetett, és így mindenki énekelte a halászjutka zenéket, és Alex így ült, és az, hogy anyám, én egyet sem ismertem, az gáz. Hát mondom, mert a gangstán nőtti fel, nem halászjutka.
0: Nagyon jó. Bocsánat, egy telefon lehalkít. Ez Marci. Hát milyen műsorvezető vagy te, Lombos Marci? 2016. augusztus 30, mutatom a nótát. Ez biztos, hogy ismered.
1: Is.
0: Rengeteget megy a rádió mai napig. Nem biztos, hogy kitalálod, hogy ki ő.

0: szeretem nagyon.
1: Egyébként én is így vagyok vele, nekem ugye szakmám miatt tudom.
0: Egyetem.
1: Ja.
0: Ez nagyon.
1: Ketten nyomják. Az azért mondom, hogy mert ugye nyilván akit hallasz most énekelni, ő énekelő, szia. De van egy másik ember ebben, az pedig a Sean Paul. Hát és most azt nézem, hogy pont egy olyan verziót raktam be, hogy nincs ebben a Sean Paul. De minden esetre szia és Sean Paul Chip Trace című notája 2016-ban és mai napig.
0: Mai napig egy brutál menő.
1: Figyelj, memória játék, emlékszel-e, hogy mik voltak? Kezdtünk egy... Elton
0: igen.
1: John volt a...
0: Igen, az első.
1: Don't go breaking my
0: heart. Azaz.
1: Aztán volt a...
0: Igen, amiatt mondtuk, hogy annyira nem...
1: Igen?
0: Nem, igen.
1: 30 éve?
0: 30 éve. Aztán jött egy rap.
1: Mi nem. volt 30 éve?
0: 30 éve még.
1: Csaje. Na most mondjad nekem.
0: Csaje. Hát nem
1: Na
0: tudom,
1: nézzük.
0: Csaje. Nem tudom, engem elvitt az Elton John meg a rap. Na látod, milyen érdekes?
1: One got a song, one away, a Macarena.
0: Igen, Macarena. Igen. Igen.
1: Aztán utána jött a rap, a Fergie, most itt van a Sia és a Chip Trace. Ha választani kéne egy kedvencet ezek közül, akkor melyik lenne?
0: Az első.
1: Aha, Elton John, nekem is.
0: Ennyi.
1: Nekem is. Na, meghallgattunk néhány notát, és aztán visszajövünk a hírek előtt, és rámegyünk a 2026. augusztus 30-ai Billboardra. Zsatart!

0: 2026. augusztus 30-at írunk. Itt ülök Sólyom Annával. Előtte meg van nyitva egy weboldal, aminek az a linkje, azt kell beírni, hogy www.billboard.com. És akkor megnézzük a top 10-et. Figyelj!
1: Na, kíváncsi.
0: Mindig szoktam mondani, hogy mindig szoktam segítséget kérni tőletek, hogy számoljuk már meg azt, hogy hány női, meg hány férfi dal van a top 10-ben. Mert csak azért, mert egyszerűen így kíváncsi vagyok, hogy így a jelen állapotunk mennyire ezért női vagy férfi irányba tart. Van egyébként bármi tipped? Szerinted több nő vagy több férfi szerepel a top 10-ben? Tehát ha a világ élvonaláról beszélünk, a zenei biznisz élvonala, szerinted a csajok?
1: Nő vagyok, úgyhogy csajok.
0: Csajokat tippelsz. 10. helyen Ella Langley, jó, egyik kezeden számolod a csajokat,
1: csajok.
0: A másikat.
1: Jó, okay.
0: Ella Langley, Be Her, csaj. 9. helyen Olivia Dean, a nagy kedvence a családnak, Man I Need. Egyébként szerintem azt nagyon szeretnéd azt a dalt. 8. helyen, tehát ő is csaj. 8. helyen van egy duett, úgyhogy mind a két kezedhez adj.
1: Jó.
0: Tame Impala és Jenny közös nótája Dracula. 7. helyen megint Olivia Dean, a családi nagy kedvenc, So Easy. 6. helyen megint egy duett következik. Egy country sztár Morgan Wallen és az Ella Langley nevű csaj. Egyébként csak mondom, hogy amit mondtam 10. helyen, az is country. Az Ella Langley. És ez megint az Ella Langley.
1: De brutális.
0: Tehát ez most country dal, és...
1: Megint Ella Langley.
0: 5. helyen Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, egy csaj. 4. helyen egy csávó, akit úgy hívnak, hogy Morgan Wallen, ez country. Az előbb már mondtuk a nevét. Been By Now. 3. helyen Taylor Swift, a ti Toy Story sok vagytok?
1: Nem.
0: Nem is nagyon figyelted, vagy néztétek.
1: Aha. Én nem.
0: Mert mi megnéztük az összeset, és most az 5., ami egy kifejezetten komoly film, tehát ez egy mesefilm, de nagyon-nagyon komoly film, lehet, hogy megbeszélek is róla egy kicsit később. I Knew It, I Knew You, az a címe Taylor Swift, női dal, ugye a Toy Story 5.-nek a zenéje. 2. helyen Boston, a dal címe, aki pedig énekli egy csaj, Stella Lefty. És akkor mutatom neked az első helyen lévő notát. Country.
1: Nem.
0: Country.
1: De ez brutál.
0: Ella Langley-ről beszélünk, már néhányszor említettem a nevét,
1: nagyon.
0: 4-szer mondtam a nevét. 27 éves énekesnő. Szóval, de egyébként ez annyira nem szűrődik be Magyarországra. Egyébként Magyarország szerintem egy érdekes kulturális értelemben érdekes terület, mert
1: zenei stílusban meg főleg.
0: Igen. Meg különben megy a magyar zene, hála Istennek, én annak örülök, hogy most megint nagyon szeretik az emberek a...
1: Nagyon.
0: Szóval a zenei közízlésben magyar művészeket hallunk, vagy magyar előadókat inkább.
1: És nagyon jó előadóink
0: vannak. És vannak nagyon jó előadóink, igen.
1: Annyira érdekes, hogy az előbb mondtad, bocsánat, szabad bánko, hogy nézzük azt a statisztikát, hogy nő, férfi mennyi. Ugye, ha jól számoltam, 8 nő van. A vezető listáról beszélt, nem 8 volt?
0: Hát,
1: jó, csak többször ismétlődött pont az Ellának a neve.
0: Igen.
1: Igen, tehát akkor
0: tehát több mit női dal van.
1: De akkor is több női dal volt. És hogy akkor most ebből a 10-es listából hány volt country? 4? Legalább 4? 4-szer mond. Ez brutál. És most visszatérve arra, hogy ugye nemrég csináltuk a country napokat, hogy, és számomra is meglepő volt, hogy mekkora igény van rá.
0: Én ezt tudtam egyébként.
1: Én ugye nekem ez első.
0: Igen.
1: Hát, hogy ez egyszerűen nagyon, és hogy milyen jó hangulatú.
0: Tudod, hogy miért?
1: Nem.
0: Mert mondjuk azért countryból is sokféle van, de ez, amit most hallgatunk, ezek nagyon-nagyon őszinte zenék. Tehát, ha így figyeled a szöveget, akkor nagyon hétköznapi történetekről énekelnek, olyanokról, amihez mindenki tud csatlakozni. És igazából, ahogy ez játszva, meg énekelve van, ez a léleknek a zenéje. Tehát, hogy ennek ez a titka.
1: És nagyon jó hallgató zene, ha így mondhatom.
0: Igen.
1: Tehát leűz, beszélgez, tehát ilyen nagyon jó beszélgetős zene is.
0: Igen.
1: Annak ellenére, hogy nagyon jókat lehet rajta táncolni, ugye láttuk,
0: igen,
1: hogy nagyon jó volt a csapattánc is, megint, de hogy így mellette nagyon jól el tudsz beszélgetni.
0: Abszolút.
1: És tudsz azonosulni.
0: Jó frekvencia.
1: És tudsz azonosulni velem.
0: Ja. Átadjuk a hírolvasónak a szót, és aztán jövünk vissza a harmadik órával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
0: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 30-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
8: Leégett egy Salgótarjáni hotel melléképületének teljes tetőszerkezete pénteken éjjel. A lángok messziről is láthatók voltak, a tűz következtében beomlott a szerkezet. A torna és úszodacsarnok teljesen használhatatlanná vált, 46 embert evakuáltak, nem történt személyi sérülés. A tüzet egy túlhevült szauna okozta. A beltéri faépítmény kigyulladt, majd tovább terjedt az 500 négyzetméteres tetőszerkezetre. Közben egy másik közeli hotel kapcsán kiderült, hogy leállították az árverezést, mert a tulajdonos kifizette az állammal szembeni adótartozását. A Salgó Hotelt 87 millióért hirdették meg. Az adóhatóság árverését éppen ebben a hónapban állították le, mert a fennálló 38 millió forint tartozást a cég vezetése törlesztette. Elkészültek a balassagyarmati Kisárpád általános iskola komplex építészeti fejlesztésének tervei. A beruházásról Csak Gábor, balassagyarmat polgármestere számolt be közösségi oldalán. Kifejtette, az iskola idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. A tervek szerint a fejlesztés egyik leglátványosabb eleme az intézmény középső épületszárnyának újjáépítése lesz. Az új épületrészben tágas, világos aula és új tantermek kapnak helyet. Hozzátette, a beruházás az iskola teljes külső megújítását is magában foglalja, valamint beépül a tornaterenhez kapcsolódó nyaktag is. A projekt a Top Plus program részeként valósulhat meg. Az önkormányzat és a Balassagyarmati Tankerületi Központ korábban 430 millió forintos támogatást nyert a fejlesztésre. A komplex építészeti terveket Kovács Gábor és Eleőd Ákos készítette. Meghökkentő esetről számoltak be váci lakosok, mert a város több helyén is nagy feltűnést keltett egy zöldrendszámos, márkás elektromos autó azzal, hogy egy hatalmas méretű aggregátort húzott maga mögött. A lila színű személyautóhoz egy hasonló méretű piros kétkerekű áramfejlesztő volt csatolva, amely a leírások szerint a kocsi töltésére szolgál. A belvárosban több helyről is lefényképezték, ahogyan szabálytalanul parkol, mellette pedig a vontatmányból töltődik az autó. Az eset felháborodást és jó kedvet egyszerre okozott. A 2026-2027-es fűtési időszaktól megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. Az eddigi 5 milliárd helyett 10 milliárd forint állhat rendelkezésre. A döntés a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg. A kormány indoklása szerint a program állami támogatása 2019 óta, a rendkívüli intézkedéseket leszámítva, nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os pályázati kiíráshoz továbbra is 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A jövő évi keret biztosításához 4,46 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekre és költségtérítésekre szánt fel nem használt előirányzatból. A támogatási keret 2027-től beépülő jelleggel, vagyis tartósan 10 milliárd forintra emelkedik. A program célja, hogy a rászoruló háztartások fűtéséhez gyújtson segítséget a téli időszakban.
0: Közlekedés.
8: Ma éjjel Vácon a Balassagyarmati úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja. Lombos Marcival.
5: Szóda.
0: Sólyom Anna a vendégünk, itt ülünk a Velencei tó partján, egy teraszon, ugye ez a Szóda harmadik órája, és akkor hagyj olvasok be néhány napi információt, de szólj közben nyugodtan. Mindenki a névnapját ünnepli, jól figyeljetek, akinek az a neve, hogy Rózsa, Bodony, Félix, Letícia, Létó, Letti, Pázmán, Róza, Rózabella, Rozalinda, Rózamari, Rozita, Rózsi, Tícia és Vadony. Az én drága nagymamám. Ő mondjuk Rozália, de de használta Rózsit, mi úgy is hívtuk őt, hogy Rózsi nagy, és ha már mulatozásról van szó,
1: az én keresztmamám is Rózsi.
0: Rózsi nagy. Úgy volt, Rózsi.
1: De jó.
0: És amikor a nagyapa bemulatozott, az Eszményi nagyapa, akkor nagyon mély hangján, de nagyon szépen szóló hangja volt, és akkor ránézett a nagyira, és énekelte neki, hogy Rózsi, Rózsi, mi bajod?
1: Igen, ismerem,
0: hát
1: ismerem,
0: mi lenne igen. A bajom az, hogy megint beittál?
1: És ezt keresztmamám is rendszeresen elmondta, hogy őnek is mindig ez volt. Mindig beénekeltek.
0: Kérlek szépen, mondok néhány eseményt, ami így a történelemből, ami a mai naphoz köthető. Például 1540-ben első Habsburg Ferdinánd király ismét megtámadja Szapolyai János királyságát, ami egy Habsburg-török háborút eredményez. Hát általában támadások azok rosszabb esetben, igen. Lehet másként is, de igen. A következő, ezt nem is tudtam, hogy történt ilyen, 1918-ban Lenin merénylet következtében súlyosan megsebesül. Megpróbáltak eltávolítani Lenint.
1: Ez biztos a férjemnek tuti, hogy tudta volna, mert ő nagyon szereti a történelmet.
0: 1932-ben, ezt mondom, mert szerintem fontos. 1932-ben a német birodalmi választásokon, ezen a napon az NSDAP, vagyis a Német Nemzetszocialista Párt megszerzi a szavazatok 37%-át, ezzel a legerősebb parlamenti frakcióvá válik. Hermann Göring, SA Obergruppenführer átveszi a birodalmi gyűlés Reichstag elnöki tisztét.
1: Wow.
0: És bizony itt azért így be is indulnak az események, elég sokáig pörögnek, és hát nem szívesen emlékszünk vissza, de kell, hogy visszaemlékezzünk rá.
1: Mert megtörtént, igen.
0: Főleg olyan időkben, amikor így érted, így, amikor benne van a pakliban, hogy lehet háború. De különben igazából akarunk mi háború?
1: Nem akarunk
0: háborút.
1: Mi nem akarunk háborút.
0: Hát akkor úgy kell csinálni. 1958-ban Mao Tse-tung kínai állam és pártvezető meghirdeti a hármas vörös zászló programját, melynek jelszavai a szocialista építés, a nagyugrás előre és a népi kommunák létrehozása. Ez a sztálinista típusú erőltetett iparosítási politika nyitánya Kínában. És ez volt 58-ban.
1: És... még mindig tart.
0: És most mi van? Várjál. Azt képzeld, de hallgattam valamelyik nap egy podcastet, hogy az elmúlt 10 évben szerinted tipped meg, hány kínai autómárkát hoztak létre, akik autót gyártanak.
1: Biztos, hogy brutál magas a számuk.
0: Na, mondj egy számot.
1: Elmúlt 10 évben.
0: Az elmúlt 10 évben.
1: Hány fajta autó?
0: Új kínai márka.
1: 50.
0: 490.
1: Ne idegesítsék.
0: 490.
1: Hallod, brutálisak.
0: És akkor megint ezen a vonalon egy picit rajta maradtunk. 1963-ban forró drót létesül Moszkva és Washington között a félreértésből adódó atomháború veszélyének csökkentésére. És akkor, hogy mondjak valami pozitívat is, 1984-ben ezen a napon a Discovery űrrepülőgép elindul első útjára. Mondok híres embereket, akik ma születtek. Vagy így, tehát, hogy a mai napon ünnepelnék, inkább úgy mondom, a mai napon ünnepelnék, vagy ünneplik névnapjuk, születésnapukat. Például 1773-ban Pollák Mihály, magyar műépítész. Megyünk tovább. Nagyon hosszú lista, és akkor ebből ki kell választani. 1943-ban Adam is Anna Kossuth Díjas magyar költő, dalszövegíró és előadó, rengeteg dal van, amit így hallottok, ismeritek, és az Adam is Anna. És az Adam is Anna itt van velünk egyébként. Most akartunk neki adni egy díjat különben, mert nekem van egy ilyen érdekvédelmi szervezet, aminek elnökségi tagja vagyok, és mondta, hogy nagyon megtisztelő, meg minden, csak hogy ő így otthon van, ő így jól van, meg minden, hogy nem szeretné úgy nagyon át. De hogy így jól van. 1972-ben született Cameron Diaz, amerikai színésznök, itt én nagyon-nagyon kamázok. 1980-ban Tisza Kata magyar írónő. 85-ben Risto Véva olimpiai bajnok magyar úszónő. És akkor kávé ennyi, akit én magam is ismerek, meg van egy csomó olyan ember, akit egyébként alig ismernek, vagy hogy legalábbis nem híres emberek, de mivel a jó Isten előtt, meg a Szent Péter előtt mindenki egyenlő, és nem azt fogják megkérdezni, hogy egyébként mennyire voltál ismert, meg hány követőd volt a TikTokon, gyerekem? Meg az Instagramon, és a Facebookon, és a posztodat mennyien? Hány komment volt? Nem ezt fogják megkérdezni, hanem azt, hogy hogyan viselkedtél életedbe. Hogy mit tettél magadért, a családodért, mit tettél a környezetedért. Szóval nekik, akinek ma születésnapja van, ugyanazzal a megelőlegezett bizalommal, mint a híres embereknek kívánunk boldog születésnapot. A végén pedig van egy ilyen, hogy nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok. Ma van az eltűntek világnapja, 2000 óta az borzasztó lehet.
1: Szomorú.
0: Az borzasztó lehet. Kazasztánban van az alkotmány napja, Törökországban pedig a győzelem ünnepe, Zafer Bayrami, ez a neve, a görög megszállók elleni 1922-es diadal emlékére. Ez a fegyveres erők napja. Nálunk is volt fegyveres erők napja. Emlékszel?
1: Igen,
0: mentünk kirándulni. Szeptember vége volt, ez talán?
1: Én már nem emlékszem, de tudom, hogy volt.
0: Hallgassunk zenét!

0: Olvas, néz, hall. A nő, aki tálcán hozza a kultúrát. Schöne Dina.
1: A mostani rovatunk egyébként egy kulturális programajánló. Van nekünk, képzeld el, a 9. kerületi a városi ilyen média csoportnak a vezérigazgatója, most már ő, a Schöne Dina, aki egyébként egy színházi producer volt, szóval, hogy ő is tök kultúra, és mindig szoktunk vele beszélgetni, de ma nem tudjuk őt elérni, és azt szeretném, hogy ajánlj nekünk egy olyan programot, egyet, amiért érdemes autóba ülni, vagy vonatra ülni, vagy buszra szállni, és eljönni a Velencei Tó térségébe.
2: Csak egy.
1: Kérem, egyet kéne. Egyet kéne, és akkor, de figyelj, azt lehet mondani, igen, a Velencei Tó tele van programokkal, jobbnál jobb programokkal.
2: Ezt akartam pont mondani. Okay. Szóval, hogy itt a környéken nagyon-nagyon sok program van.
1: Igen.
2: És minden hétvégén, és hétköznap, és itt a környező települések nagyon kitesznek magukért, hogy annak ellenére, hogy az idei szezon sajnos a vízállás miatt nem úgy sikerült,
1: igen,
2: hogy legyenek szárazföldi, mondhatjuk ki, szárazföldi, igen, programok. Úgyhogy nagyon nehéz azt mondani, hogy ajánljak most. Nyilván saját magam felé hajlik a kezem.
1: Nyilván.
2: És pénteken a Hungaritmus.
1: Figyelj, még annyit mondj, még mielőtt ebbe belekezdünk, ha már szóba hoztad ezt, hogy sok program, hogy különben így mozgatható a nép? Tehát, hogy mennyire nyitott ma
2: szerintem
1: a magyar?
2: Szerintem mozgatható, csak nagyon meg kell keresni a megfelelő programot, össze kell hangolni, a kisgyerekes családokra nagyon lehet számítani, igen, és értékelik is,
1: szeretnék
2: is, hogy kijöjjenek. Így van, úgyhogy ővelük teljes mértékben mozgatható, és én azt gondolom, hogy persze, művelődés szervezőként, meg közművelődésből dolgozóként én mindig azt nézem, hogy ha van egy program, és azon kevesen vannak, az ne legyen, az nem kudarc, hanem megadtam a lehetőséget, mind a bemutatkozási lehetőséget, mind azt a lehetőséget, hogy eljöhetnek megnézni, kipróbálhatják, meghallgatják, játszhatnak, kézműveskedhetnek, de ha nem észte a lehetőséggel, az nem az én hibám.
1: Persze.
2: És én így dolgozom.
1: Nem tudom, hogy ismered, de van egy Tücsi nevű csaj, aki egyébként Balatonbogláron csinálja azt, amit te itt. Ő azt mondja, hogy ott van művelődési ház, meg minden, ő azt mondja, hogy az az ő hitvallása, hogyha bejön hozzám valaki, hogy két embernek egy szakkört
2: tartson. Akkor is megtartom.
1: Akkor ezt meg kell tartani.
2: Hát ez így van.
1: Tehát, hogy érted, a közösség építés az ott kezdődik, hogy egynél több ember össze. Le akar ülni.
2: Ez teljesen természetes. Teljesen egyetértek vele. Ez így van, és majd szépen szájról szájra, időről időre, majd szépen többen lesznek. De nem szabad azzal feladni, meg az egésznek, az egészet lesöpörni az asztalról, hogyha nem sikerül valami.
1: Hát figyelj, egyébként ez bárkivel előfordulhat, bármilyen szakmát nézünk, érted?
2: Így van, teljesen.
1: Hát, hogy érted?
2: Így van.
1: A házi asszony, aki megfőzte vasárnapi húslevest.
2: És elsózta.
1: De tényleg, te csinálsz vasárnap húslevest?
2: Hát, hogy ne csinálják, nem csak húsleves, mást is. Imádok főzni. Óriási kikapcsolódás.
1: És van, hogy elrontod?
2: Szerintem biztos.
1: Érted?
2: Hát, hogy ne lenne? Hát,
1: ez
2: nem
1: ilyen.
2: Vagyunk tökéletesek.
1: És akkor most jön a kulturális program ajánló. Hölgyeim és uraim, a Velencei Tó egy minden híresztelés ellenére egy gyönyörű helyszín. Ha itt például fölmennénk a felső teraszunkra, és kinéznénk, akkor látnád, hogy milyen szép innen a tó. És hogyha kimentek a mólóra, és mondjuk megnéztek egy naplementét, akkor a vizen a víze visszatükröződik, tehát mondják, meg tudom, hogy láttatok képeket arról, hogy ki van száradva. Vannak, igen, vannak helyek, ahol ki vannak száradva, de ez egy gyönyörű helyszín vízzel. Ezt a vizet, ezt lehet látni. Jó körülötte lenni. Szerintem érdemes néha, különben én is van, hogy elmegyek valahova máshova egy fesztivált megnézni, vagy egy programot. Az a program, ami miatt érdemes vonatra vagy autóba szállni, Sólyom Anna szerint a
2: Velencei Tavi Galériában minden pénteken nagyon szép koncertjeink vannak, és nagyon szép kiállítás megnyitóink.
1: És milyen koncert?
2: Most éppen a Hungaritmus együttes koncertje lesz, most pénteken 18 órától, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Próbálunk vegyesen válogatni a zenei palettából, és mindig más stílusú koncerteket szervezni.
1: Aha.
2: Úgyhogy
1: de
2: szeretettel
1: tóli,
2: várunk
1: klasszikustól
2: mindenkit.
1: A klasszikustól a jazzig?
2: Klasszikustól a jazzig. hangzik, ez így van, de azért, mivel hogy benne egy galériában történik, akkor ez általában egy akusztikus koncert, és maga a galéria gyönyörű. Tehát eleve, és mindig van kiállítás benne, tehát azért ez egy olyan kulturális élmény, ahol egy kiállítással és egy koncerttel egybekötve kapjuk ezt, egy gyönyörű területen.
1: Figyelj, és valamilyen nagyobb őszi-téli program?
2: Hát ugye fesztiválokban most mi nem nagyon gondolkodunk itt Gárdony és környékén, mert a Halvad ugye májusban volt, most volt ez az óriási country fesztiválunk. Konkrétan a mi szervezésünkben ilyen fesztivál jellegű nincsen. Uh-huh. Mi már az őszre készülünk, és azért egy kicsit kisebb az, de természetesen akkor is a szüreti hagyományokat, meg az októberi őszi hagyományokat, ezeket fogjuk tartani. De készülünk az adventra. Ez szörnyű mondani, és
1: mindjárt van. És, Halvad lesz egyébként 2021-ben?
2: Persze, hogy lesz.
1: Az egy nagyon nagy fesztivál.
2: Persze.
1: Az egy nagyon nagy fesztivál, és sokan, és ahogy mondtam, sokan ülnek autóba meg vonatra azért, hogy eljöjjenek. Ott több ezer ember van. Szerintem egy 3500 ember
2: egy
1: volt
2: nap. Egy nap.
1: Igen.
2: Egy nap. Tehát ott közel ilyen 8-10 ezer látogatónk volt a 3 napon át, és most ez teljesen friss dolog, mert pont a tegnap beszéltünk egy beszámoló kapcsán ezzel, csak egy jó kis szakmai beszámolót állítottam össze, és Facebook, és hogy mennyire látogatott, és hogy mennyire jó, hogy van ez a Halvad, és hogy érdemes-e csinálni. Nagyon érdekes diagramot tudtam összerakni, hogy ezt az egyetlen egy plakátot, amit meghirdettünk a Halvadra, közel 1000 ember osztotta meg. Nem lájkolta, osztotta
1: de
2: meg.
1: Jó.
2: Tehát én
1: de
2: azt
1: jó.
2: gondolom, hogy ez egy ilyen brutális, és például a kedvelések száma az ilyen 900 fő körül volt, de a megosztások száma pontosan 973 volt. Tehát, hogy nagyon szeretik ezt a fesztivált. Nagyon szeretik, és szerintem én pont ezt javasoltam az önkormányzatnak is, hogy ezt folytatni kell, és csinálni kell, mert nagyon nagy igény van rá.
1: Igen. De hát azért ez most már régóta megy.
2: Régóta hát ez már 18. volt, úgyhogy lesz.
1: Nagykorú lesz.
2: És szerintem country is ugyanúgy lesz, és folytatni fogjuk teljes mértékben. Nyilván ez a meleg, azért ez így nagyon befolyásolja itt a nyári dolgokat, de én azt gondolom, hogy meleg volt a country is, de kibírtuk.
1: Ja, és abszolút,
2: ennek
1: nem,
2: ellenére nagyon sokan voltak.
1: Nem, hogy kibírtuk, szerintem kifejezetten jó volt a hangulat. Azt akarom mondani, drága hallgatóim, hogy tudom, hogy van, aki nehezen mozdul, és de higgyétek el, hogy érdemes, és nem kell Horvátországba menni, meg nem kell Török Rivierára menni, hanem tényleg belföldön is lehet irgalmatlan jó programokat találni, és csak akarom mondani, mert tudom, hogy van, aki így nem tudom, fogja erre arra, hogy képzeljétek el, hogy a Country Fesztiválon volt egy hölgy, és kérdeztem tőle, hogy ő miért nem táncol. És ő tudod, hogy totyogott. Miért nem tetszik táncolni? Hát az van, hogy nekem, tudod, gyerekem van, ez a gerinc sérvem, meg minden, nem tudok táncolni. És tudod, arra így azt mondja az ember, hogy jó, hát nyilván ez egy nehéz dolog. És egy 10 perc múlva oda néztem, és azt láttam, hogy táncolt a néni, és mosolygott. És elfelejtette.
2: Az, hogy
1: ezek a rohadt fájdalmak, és tudom, hogy milyen, én, ráadásul én sportolok is elég intenzíven, tehát szoktak azért itt-ott megélni fájdalmak az életemben, de hogy amikor, és nagyon nehéz fölkelni, meg nehéz elindulni, de amikor elindultunk, akkor egyszer csak eltűnnek ezek a fájdalmak, meg eltűnnek a gondok, bajok. Egyszer csak egy tudott flow-ban vagyunk, meg benne vagyunk, és akkor egyszer csak ezzel.
2: Hát a mozgás, meg a tánc, meg az, hogy jól érezzük magunkat, szerintem az egy nagyon fontos az ember életében. És csak, hogy tényleg érdemes vonatba ülni, és lejönni, és autóba ülni, és lejönni a Velencei tó partjára, nem ok nélkül van, és csak csatlakozni tudok hozzád, hogy minden egyes fesztiválunk végén a záróképek mindig a naplementék a tónál. És igen, van hát víz, van víz a tóba. Oké, hogy nem annyi, amennyi kellene sajnos, de gyönyörű. Gyönyörű fotók készülnek.
1: Volt, itt volt egy legkisebb lányomnak egy barátnője, egyébként rengetegszer vannak itt, héderelnek nálunk gyerekek, és hogy tegnap este is lesütötték a pizzájukat, és kimentek naplementét nézni. Érted, hogy az a program?
2: De hát szerintem fantasztikus.
1: Tényleg. Nem a tévét kell nézni,
2: naplementét kell nézni. Velencét.
1: Joel Corey és Mabel közös nótája az I Wish következik.

0: harmadik óra vége mindig egy Siket Norbi vers. Képzeld el, hogy a Norbi, ő egy balassagyarmati fiú, és minden megihleti őt a világ bármilyen dolga, és akkor verset ír, és ezt átküldi Lombos Marcinak. Lombos Marcinak most a 10 éve lesz, hogy itt vagyok a frekvencián. A harmadik óra végén mindig beolvas egy verset. A mostaninak az a címe, a franc egyemek augusztus 30-a van, de így van jó, minden úgy van jó, hogy van. Az a címe, hogy rohan a nyár. Rohan a nyár. Rohan vaszál. Elszalad suhan, perc alatt zuhan mélységes módba, kétséggel sújtva, tempója kemény, elvész a remény, hogy marad még itt. Marasztalunk bárkit, de indul a szekér. A nyomába kél a sárguló levél, s a fázós téli szél. Most pedig következzenek a hírek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből,
5: egyet a zaknyakláncból,
4: jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
8: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
7: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
8: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
9: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: A régi világnak leáldozott. Farkas törvények uralkodnak.
11: Ezek nem állnak le. Előbb-utóbb legyűrnek.
12: Lőj ki a tetőn!
9: Kutyacsillagkép a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
13: 19 óra van.
3: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Andor Tamás.
13: Hírek.
14: Elkészültek a balassagyarmati Kisárpád általános iskola komplex építészeti fejlesztésének tervei. A beruházásról Csak Gábor, balassagyarmat polgármestere számolt be közösségi oldalán. Kifejtette, az iskola idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. A tervek szerint a fejlesztés egyik leglátványosabb eleme az intézmény középső épület szárnyának újjáépítése lesz. Az új épületrészben tágas, világos aula és új tantermek kapnak helyet. Hozzátette, a beruházás az iskola teljes külső megújítását is magában foglalja, valamint beépül a tornaterenhez kapcsolódó nyaktag is. A projekt a Top Plus program részeként valósulhat meg. Az önkormányzat és a balassagyarmati tankerületi központ korábban 430 millió forintos támogatást nyert a fejlesztésre. A komplex építészeti terveket Kovács Gábor és Eleőd Ákos készítette. Két fordulón van túl a Magyar Lártenisz Szövetség páros bajnoksága, amelyen a salgótarjáni SBTC versenyzői is pályára léptek. Az első fordulót Szolnokon rendezték, ahol két salgótarjáni páros indult. Az Újfalusi Péter Tóth Zsolt kettős az ötödik, a Nyerges György Győri Ákos duó pedig a hatodik helyen végzett. A második forduló Győrben volt, ahol az SBTC-t már csak az Újfalusi Péter Tóth Zsolt páros képviselte. A kettős ezúttal is értékes bajnoki pontokat szerzett, így továbbra is versenyben van a minél jobb helyezésért. Legalább 160 ezer látogató kereste fel a budapesti biodómot a július elejé megnyitása óta. A fővárosi állat és növénykert szóvivője Hanga Zoltán a Népszavának elmondta, júliusban mintegy 100 ezeren, augusztusban pedig a múlt vasárnapig csaknem 97 ezeren jártak az állatkertben, és a látogatók körülbelül kétharmada a biodómba is belépett. A fedett létesítmény időjárástól független élményt kínál egzotikus növényekkel és különleges állatokkal. A nyári kánikulában is folyamatosan működött, belső hőmérséklete pedig általában 6-8 fokkal alacsonyabb volt a kinti értéknél. A biodóm villamosenergia költsége júliusban több mint 40 millió forint volt. Az állatkert éves üzemeltetési kiadásai várhatóan mintegy 200 millió forinttal emelkednek a létesítmény működtetése miatt. Ritka égi jelenséget figyelhettek meg szombat hajnalban a Balaton térségében. Holdszivárvány jelent meg a tó felett. Az időkép beszámolója szerint a telihold fénye és a hajnali zivatar csapadéka együtt hozta létre a különleges látványt. A holdszivárvány a hagyományos szivárványhoz hasonlóan alakul ki, azzal a különbséggel, hogy ezúttal nem a napfény, hanem a holdfény törik meg a levegőben lévő vízcseppeken. Mivel a holdfény gyengébb, a jelenség szabad szemmel általában halvány, fehéres ívként látható. Fényképeken azonban színei is előtűnhetnek. A Balaton fölött hajnali 5 óra körül vonult át egy zivatar, így a ritka légköroptikai jelenségnek kedvezőek voltak a körülmények. Bizarr jelenetet rögzített egy autós kamera Dél-Kínában, Kuangtung tartományban, írja 24.hu. Egy truc rohant át a forgalmas esős úton, miközben egy fekete kutya szorosan a nyomába szaladt. A különös jelenet miatt több autós is hirtelen fékezett és megállt, hogy elkerülje az állatokat. A beszámoló szerint a struc a forgalommal szemben haladt az úton. Egyelőre nem tudni, honnan került az állat az autópályára, és az sem, hogy egy közeli tenyésztelepről szökötte meg. Az sem derült ki, mi lett a kergetőzés vége, illetve sikerült a strucnak biztonságosan elhagynia az úttestet. A rövid felvétel azonban gyorsan terjedni kezdett, sokak szerint olyan volt, mintha egy rajzfilm elevenedett volna meg a kínai autópályán. Korábbi alkohol problémáiról beszélt az énekes Vastag Csaba az Anger Zsolt által vezetett Pop, Kaja, stb. Című podcastban. Az énekes elmondta, rockzenészként sokáig természetesnek tartotta az alkoholfogyasztást, idővel azonban felismerte, hogy túl gyakran és túl sokat ivott. Azt is felidézte, hogy részegen egy alkalommal komoly veszteséget okozó üzletet kötött. Egy frissen vásárolt 520 ezer forintos laptopját ugyanis mindössze 100 ezer forintért adta el a zenekar a gitárosának. Másnap már arra sem emlékezett, mi történt, a készüléket pedig a koncert előtt keresték, mert azon voltak a fellépéshez szükséges fájlok. Vastag Csaba szerint az eset utólag inkább vicces emlék, ugyanakkor hangsúlyozta, egy ponton felismerte, hogy nincs szüksége többé az alkoholra.
15: Közlekedés.
14: Ma éjjel Vácon a Balassagyarmati úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
15: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
0: Szóda. És akkor elindul negyedik óránk Sólyom Annával. Ülünk itt. Olyan volt neked egyébként? Azt mondtad, hogy nagyon szeretsz szavalni, vagy szerettél szavalni.
16: Szerettem, igen.
0: Hogy te magad írtál verset?
16: Nem. Soha.
0: Nem próbáltad meg.
16: Nem.
0: Egyébként alapvetően te grafomán vagy? Szeretsz írni?
16: Nem.
0: Inkább táncolsz.
16: Tenni táncolsz. Szeretek nem írni. Igen, ja. Inkább táncolok.
0: De a kettő különben nem zárja ki egymást, mert én például én is tevős vagyok. Tehát ezeket az ilyen passzív programokat nem nagyon szeretem. Tehát most az a kérdés, hogy leülünk és megnézzünk egy, mit tudom én, a tévében megnézzük a Hal a tortán című filmet, vagy az van, hogy mit tudom én, kimegyünk sétálni, vagy elmegyünk biciklizni, vagy kimegyek a gyerekkel edzeni, szoktunk legkisebb lányommal edzeni, akkor biztos, hogy a másodikat választom.
16: Simán.
0: Figyelj, és melyik volt a kedvenc verset? Amit legjobban szerettél mondani.
16: Hát nagyon sok volt, nagyon sok kedvenc volt, és nagyon régen volt. Hát szerintem inkább ilyen Kányádi Sándor verseket mondtam. Aha. Nagyon sok.
0: Fia, nincs egy négy sorod nekünk, amivel megörvendeztetnél? Nincs.
16: Nincs. Vissza kellene nagyon emlékeznem rá, hogy
0: és miért, bocs, és miért pont a Kányádi Sándor? Mit szeretsz Kányádi Sándor? Nem gyakran hallom ezt a nevet.
16: Biztos, hogy befolyásolt az is, hogy miért Kányádi Sándor, ugye, hogy erdélyi költő volt, meg azt is gondolom, hogy akik segítettek nekem felkészülni ezeken a verseken és szavalásokon, biztos ők is ajánlották, hogy ezt mondjam. Talán ezért.
0: Szoktál egyébként még verset olvasni?
16: Ritka. Aha. Nagyon ritka. Inkább könyvet.
0: És mondjuk nem, mi volt az utóbbi időben a kedvenc könyv élményed?
16: Hát nagyon sok volt. Nagyon szeretem az életrajzi könyveket.
0: Életrajz.
16: Életrajzokat olvasok.
0: Aha.
16: És így nehéz kiválasztani, hogy melyik a kedvenc. Mert mindegyik úgy magával ragad.
0: Uh-huh. Érdekes, hogy nekem, ha olvasás, úgy volt... Én néha ezek az ilyen életmód tanácsadás könyvek... Engem nagyon ritkán visznek el.
16: Az is.
0: Nagyon. Tehát mondjuk a könyv élményeimnek szerintem az 5%-a ez. Uh-huh. Jelentős mennyiségben szép irodalom.
16: Szép irodalom.
0: Én azt szeretem. Nem szeretem például tudományos könyveket, vagy ilyenek. Tehát, hogy én a könyvből nem a tudást szeretem, hanem a nagy történeteket. Én alapvetően én magam is azt hiszem, hogy én meg is határozom magam mesélőként. Én ugye írok nagyon sok mindent. Hogy én szeretem a történeteket. Uh-huh. A nagy történeteket. És nem is biztos, hogy ezek nagy történetek, mert néha szerintem
16: De neked azok?
0: De... Mert az apró dolgokban vannak a nagy történések. Tudod, így van. Amikor
16: így van.
0: Néha a leghétköznapi dolgokban bújik el a nagy dráma, meg a nagy poénok, meg mindent, ha észreveszed. Ebben az órában felhívjuk Temesi. Vagy nincs egy nagy sztorit?
16: Miről?
0: Bármi, ami ilyen szép történet.
16: De most mondtad, ebben az órában felhívjuk.
0: Igen, de közben az jutott eszembe, hogy ez azért hagytam abban, mert ugye van egy Temesi Bercinek egy rovata, férfiak és a stílus témakörben.
16: Uh-huh.
0: És mindig felhívjuk őt a negyedik órában.
16: Igen.
0: De úgy tűnik, hogy a mai napon ő benéz ide hozzánk, és ide le fog ülni.
16: No.
0: Mert körbe biciklizi a tavat, és mondta, hogy ő most úgy csinálná meg ezt a műsort.
16: De jó.
0: Hogy ide jön, egyébként egy kiváló basszusgitáros, nagyon jó zenekarai vannak, rengeteg bizottságban vesz részt, konferenciákra jár, ilyen zenei jellegű. Egy nagyon okos csávó. Nem, és csak közben így eszembe jutott már a sztori kapcsán, hogy van egy olyan szép történeted, amit így érdemes megosztani a kedves hallgatókkal.
16: Hát nekem van egy nagyon szép történetem, az én saját életemmel kapcsolatos szép történet. Szerintem. Én 5 évvel ezelőtt leukémiás lettem. És nekem ez egy nagyon szép történet, és egy nagyon vidám történet most már. És én azt gondolom, hogy talán ez azért jó megosztani, hogy akik ilyen problémával küzdenek, azok előtt legyen egy jó példa, hogy a hit az óriási erő, és bármin végig tudsz menni, és bármikor.
0: Én ezt nem tudtam.
16: Én nagyon hálás vagyok ennek a betegségnek. Tudom, hogy ez most furán hangzik sok embernek, de van a sok ember, aki ezt meg is érti, de én nagyon sokat változtam azóta. Előtte is ugyanez a pörgős, pozitív, nagyszájú, imádok élni. De azóta imádom az életet.
0: Aha,
16: és nekem nagyon óriásiak felértékelődtek, és nagyon-nagyon ritkán van nekem rossz kedvem. Van, én is le tudok nagyon a mélybe menni, de nagyon hamar ki tudom magam rángatni onnan. Brutális.
0: Ez nagyon, aha.
16: És én azt gondolom, hogy nagyon sok emberrel szoktam erről beszélni, és nem is titkolom meg, nem is akarom titkolni.
0: Persze.
16: Mert azt gondolom, hogy azt én nem oknék kaptam.
0: Azért értem, amit... Ja, és még ehhez annyit hozzáfűznék, hogy nem látjátok őt, de mondjuk, hogyha fölmentek a, nem tudom, Instára, te Instázol? Vagy
16: ne,
0: Facebookra?
16: De,
0: azért látjátok, hogy az Anna egy nagyon dögös csaj.
16: Ha, köszönöm.
0: Hogy én azért értem, amit mondasz, hogy nekem volt egy keresztszalag szakadásom, egy sportsérülésem, úgyhogy műteni kellett.
16: Uh-huh.
0: És én a műtét után elmentem gyógytornára. Egy évig csináltam a gyógytornát, feleségem szerint kegyel. Én nem láttam magamon, én arra készültem, hogy visszamegyek sportolni. És azt mondom, hogy nekem az egyik legnagyobb tanítómesterem. Ez a térmű, ez a keresztszalag szakadás.
16: És szerintem ez mindenki életében így van. Csak észre kell venned, meg kell tanulnod, úgy rá így kell jöjjél, hogy ez miért történt, hogy történt, miként történt. Nyilván, amikor ebből kijössz, akkor nagyon sok mindenen kell változtatnod. Sok negatív és pozitív dolog is ér, de én azt gondolom, hogy ezekért hálásak kell legyünk, és szerintem ez egy óriási dolog.
0: Hallgassunk zenét, az óra első dala pedig nem más, mint a Zséda és a Fantom.

0: menő. A vonalban a Szóda stílus szakértője, Temesi Berci.
1: Ahogy ígértem, férfiak is a stílus rovat Temesi Bercivel, és hát, hogy ugye itt vannak lent a Velencei tó mellett, nem fölhívtuk telefonon, itt ül velem szembe a Berci.
2: Hello, sziasztok.
1: Napszemüvekben.
2: Bringás sapkába.
1: Bringás sapkába. Nagyon komoly szerelés, és írgalmatlan biciklivel. Figyelj, te egyébként, ha biciklizel, akkor biciklis cuccokat veszel
2: igen,
1: föl.
2: Igen.
1: Ha focizni mész,
2: akkor
1: foci mez. De te rendesen, tehát van foci mezed.
2: Há, hogyne,
1: és
2: persze.
1: Milyen foci mezben?
2: Mindenféle van természetesen, legfőképpen barszás, de teljesen független is. Tehát igazából nyilván a felső az ilyen szempontból nem feltétlen mérvadó, kényelmes legyen, ne izzadjál bele nagyon.
1: De fölvesz egy rendes mez, tehát hogy valamelyik kedvenc csapatodnak a mezébe néz be. Nagyon
2: persze. De sima teniszpóló vagy squashpólóba is szoktam menni éppen, melyik, hogyan működik. Ott a cipő a fontos nyilván, hogy milyen cipőben mész, milyen pálya van, műfüves, füves, beton, mit tudom én, ilyesmi.
1: Fél, szerinted Lombos Marci hogy megy el túrázni? Milyen nadrágom van, milyen pólót veszek föl?
2: Zsebesgatya és túracipő, hátizsák, ilyesmi, nem?
1: Na akkor mondom, farmer nadrág és fehér vényakú póló.
2: Az jó.
1: Hogy van egyébként, de és pamut póló, tehát hogy nem ilyen sportcuccok. Hogy tök érdekes, hogy a túra nekem az egy olyan hétköznapi viselettel együtt jár, hozzáteszem, hogy a túracipőm az nagyon jó.
2: Aha.
1: Tehát kézműves cipész által csinált, kifejezetten van egy manufaktúra egyébként a Dunakanyarban, és ott kifejezetten lábra csinálnak, és kifejezetten túracipőket.
2: Nagyon jó, hogy ide keveredtünk ki, mert ezt a témát hoztam különben. Illetve nem ezt, hanem beszélgettünk itt a minap arról, hogy kinek milyen fáj, meg hogy fáj, meg stb. És

0: legutóbb voltam, és...
1: De jó, hogy itt vagy. Holnap. Édes Istenem, mennyivel jobb itt így, mint amikor telefon, de mondjuk telefonon is imádom, hogy elkaplak olyan szitukba.
0: Igen.
1: Na igen.
0: Holnap is megyek Csont Kovácshoz, aki egyben akupunktúrázni is szokott. Nem feltétlen minden héten járok, sőt, inkább évente egyszer így elmegyek, és akkor utána egy ilyen 2-3 alkalmat vagyok, és akkor egy évig jó vagyok általában. De az a tapasztalatom, hogy rászoktam a nagyon kényelmes cipőkre. Nagyon sokáig inkább a divat, meg a stílus érdekelt. Aztán egy idő után nyilván korosodik az ember, vagy a korral na haladva
1: ki?
0: Egyre kényelmes.
1: Ki?
0: Hát nem te. És korral haladva az ember kényelmesebben szeret öltözködni. Sajnos mondjuk ezt látom a színházakban is, meg mindenhol, hogy nem feltétlen az öltözéknek, vagy a helyszínek megfelelő öltözéket látom sokszor a nézőközönségben. De kezdtem én is hajlamos lenni arra, hogy mit tudom én, mondjuk egy futócipőben vagyok már. Tehát annyira kényelmes mondjuk a futócipőm, annyira a lábamra csinálták, és futáshoz kényelmes. És azt mondta,
1: igen, de most már egyébként az belefér, bocs. Tehát, hogy most szerintem így ezekben az években egy jó sportcipő.
0: Én azt gondolom, hogy a sneaker az, ami így átvezet, tehát hogy nem feltétlenül egy futócipő az, amit egy öltönyhöz érdemes fölvenni. Vannak bizonyos kivételek természetesen, de nem is az a lényeg, amit akarok mondani, hanem az, hogy azt tanácsolta az én csontkovácsom és terapeutám, hogy ne kényelmesítsem el magam ennyire. Mert egyszerűen az izmok elszoknak a munkától. És emiatt csomó olyan fájdalom keretkezhet még, amit azt hiszel, hogy el tudsz leplezni mondjuk ezekkel a kényelmes cipőkkel, és pont amiatt, hogy ezek a kényelmes cipők nem dolgoztatják meg annyira az izomzatot, ezért később még nagyobb fájdalmai lehetnek.
1: Hú, ez most egy váratlan húzás volt.
0: Úgyhogy próbálok nem feltétlen csak a kényelmes cipőkbe menni, meg próbálok mezítláb lenni sok esetben. Viszont pont amiatt, hogy, és jó, hogy ezt a témát hoztad, hogyha focizni megyek, focicipőbe megyek, pont emiatt azt gondolom, hogy minden olyan sportághoz, minden olyan mozgáskultúrázás, minden olyan eseményhez, amihez olyan illőt és odavalót fesz fel az ember, az nem véletlen, mert ezt arra találták ki. A teniszcipő az úgy tartja a bokádat, hogy a kitöréseknél, a fékezéseknél az megfogjon. A focicipő bele tud kapaszkodni abba a fajta gyepbe, amire kitalálták műfűre, rendes fűre, akár linoleumra vagy parkettára, amire kitalálták, tehát ez segíti a mozgáskultúrádat, és nem ellene tesz az izomzatodnak. A kerékpáros cipő abban segít, hogy ne egy toló mozgást csinálj, hanem mivel ez be van akasztva a pedálba, húzó mozgást csinálj, és ne az ízületeidet tedd tönkre a tolással, hanem a húzó mozgással az izomzatod dolgozza, ne pedig az ízületeid. Tehát, hogy ezek ki vannak itt találva, és azt gondolom, hogy emiatt tök fontos, hogy az ember jó, ha így kevergeti ezeket az ízlésbeli, stílusos, divatos cuccokat, de fontos, hogy ne felejtsük el, hogy mi miért lett kitalálva, és az pont azért van, hogy
1: és
0: az egészségünket... Igen. Ha össze is keverjük, egyszer-egyszer.
1: Tök váratlan volt.
0: Ja.
1: Ez nekem tök váratlan volt. Meg alapvetően az van, te tudod jól, meg most már azért annyit posztoltam, meg annyiféle helyen voltam mezitláb, hogy viszonylag sokan tudják rólam, hogy igen, én egy igazi mezitlábas csávó vagyok.
0: Még egy tehetségkutatón is így konfolsz, vagy zsűrzel, vagy éppen műsort vezetsz, és tök bírom ezt a...
1: És képzeld el, hogy pozitívak a visszajelzések. Most volt a Country Fesztivál, a harmadik alkalommal voltam házigazdája a Country Fesztiválnak, ahol szintén mezitláb vagyok.
0: Persze, láttam.
1: És az első évben...
0: És kalapban.
1: Az első évben valahogy kitaláltam, hogy nem tudom, hogy jött, hogy gyerekek, ha elveszítettem a country csizmámat, ha valaki megtalálja, akkor ez jelezze. Tehát arra fogtam, hogy azért vagyok mezitláb, mert elveszett a country csizmám. És képzeld el, hogy idén volt, aki megkérdezte tőlem, hogy meglőtte a country csizmám. Egyik részről, másik részről meg a tánc miatt, mert fel szoktam járni táncot tanulni.
0: Igen, láttam, ezt a videót is láttam.
1: Line dance táncot, és vettem föl cipőt, és képzeld el, hogy jöttek oda hozzám emberek, hogy ők szeretik, hogy mezitláb vagyok.
0: Figyelj, helyszín függő, esemény függő, persze. És társulat és társaság függő, azt gondolom. Én tök szeretem például, amikor itt nálatok vagyunk, hogy a teraszra sem jövünk föl cipővel, itt is mezitláb vagyunk, én ezt tök bírom, én ezt nagyon élem. és szerintem tök jó, hogyha otthon is az ember hozzászoktatja magát. Abszolút. Én legalábbis abszolút otthon igyekszem mindig mezítláb lenni. Abszolút. Pláne azért, mert sokat ülök, tehát a munka folyamatok során, a stúdió munkáim során be is van állítva az órám, hogy jelezzen, hogyha mondjuk 40 perce már nem mozdultam meg a székemből. Ilyenkor mindig felállok, kimegyek, iszom egy pohár vizet, óránként egy pohár víz mindig kötelező, és közben akár lefőzök egy kávét, kimegyek, körbesétálom a házat, és utána ülök vissza, egy picit megmozgatom magam.
1: Meg az
0: és hogyha mondjuk ilyen esetben, ha ülő mozgást végzel, még cipőben is vagy, az még jobban elszorítja a vérkeringést, tehát hogy segíti az ember, hogyha otthon mezítlábban adott esetben. Nyilván ezt azért is tehetem meg mondjuk télen, mert padlófűtést használunk, nyilván ez tök más, hogyha az ember egy hideg kövön van, szóval mindenki máshogy működik.
1: Igen. Én egyébként, ha hideg kövön vagy, akkor is mezítláb vagyok, hogy nyáron a forró, tehát az, amikor éget, azon a betonon is például mezítláb járok, és érzem, hogy télen például, hogy lehűl, azért érted, lehűti a kő a lábamat, hogy a téli lehűlést, azt a nyári forróság egyszerűen tölti föl, mint egy akkumulátort.
0: Ja.
1: Képzeld el.
0: Jó, te raptor vagy. Tehát
1: hogy mondjak el még egy dolgot, hogy szerintem a mezitlábasságom a rendezvényen az valószínűleg az hogy attól nem lesz tróger, hogy egyébként figyelek arra, hogy mit veszek föl, meg normálisan elmegyek fodrászhoz, megcsinálom a szakállam, tudod, tehát hogy azért egy normálisan kinéző ember vagyok, és úgy belefér az, hogy
0: hát így tudjuk beszélgetésünket zárni alapvetően, hogy én mindig erről beszélek, hogy alapvetően, ha a stílusos az ember, és nem a divatról beszélünk, hanem a stílusról, és ide rakod mondjuk Keanu Reeves-t, Brad Pittet, és mit tudom én, Matthew McConaughey-t, vagy éppen Tom Cruise-t, meg ide lakod a lombos marcit, akkor nekik az asszonyverő trikó is kurva jól fog állni, a mezitláb is nagyon jól fog állni, a tornacipő is, és a veszkócsizma is. Tehát ha van az embernek stílusa, de tényleg így gondolom.
1: Olyan én,
0: de tényleg így gondolom. És hogyha te mondtam így állsz ki, az jól áll neked, érted? Meg téged kifejezés, és őszinte. És ezért nem ugrik le rólad, és nem nincs meghűlve az ember.
1: Ezt vettem észre.
0: Persze.
1: Képzeld el, hogy Sziget-Szent Miklóson, amikor voltunk a tehetségkutatón, akkor én összehaverkodtam a Polgival.
0: Igen.
1: És amikor vége lett, elköszönt tőlem. Ott volt egyébként full a legvégéig.
0: Igen.
1: Éjfél után ment haza. És képzeld el, hogy odajött, és azt mondta, hogy annyira bírtam, hogy mezitláb vagy.
0: Persze.
1: Ja. Hölgyeim és uraim, hallgassunk jó zenéket.
0: Így.
1: És nagyon köszönöm, hogy idejöttél.
0: Én is köszönöm.
1: Már egy pacsi. Ezt hallották a hallgatók is.

0: Az utolsó ilyen hosszabb beszélgetés következik, ami mindig a jövőről szól. Egy kicsit filozofikus értelemben, meg egy kicsit arra, hogy mire készül Sólyom Anna. De jövőzzünk már, filozofáljunk már a jövőről.
1: Filozofáljunk a jövőről. Nem azt mondom, nem szeretek tervezni, de imádom meg ilyen jelent és a mostot. Aha. Én inkább ebbe vagyok. Nekem ez a fontos.
0: Ugye az óra elején beszélgettél, hogy volt egy betegséged, amikor kigyógyultál.
1: Igen.
0: És tulajdonképpen ez ennek is köszönhető.
1: Biztos. Még jobban megerősítette ez engem, hogy a mindennapoknak kell élnem. És én tervezek, mert nem arra kell, így ahogy mondod, kell tervezni.
0: Hát meg érted, te programszervező vagy.
1: Nyilván a szakmában persze, az meg az teljesen, hanem hogy a mindennapi életemben úgy szeretem megélni, ami történik.
0: Aha.
1: És így nagyon így érdekes, hogy én a karrieremet így sosem terveztem, hanem mindig az adott lehetőségekkel éltem, ha tudtam, és már pedig tudtam, abban a szerencsés helyzetben voltam, és mindig akkor léptem, mikor kellett. De nem terveztem el előre.
0: Aha.
1: És filozofálni lehet a jövőben, hogy itt azért szakmámban sok tervem van a jövővel, hiszen ugye a kulturális központot hozzátartozik sok telephely, aminek én azt gondolom, hogy sokkal jobban előtérbe kellene kerülnie, mint közművelődési telephely, akár így is nevezhetjük.
0: Amikor telephelyen mondasz, mit értesz?
1: Például értek a Velencei Tavi Galérián, értem a Gárdonyi Emlékházon, értem a Dinnyési Hagyományőrző Központon, ami alszik. Most így tudok fogalmazni. Aha. És nekem ebben életet kell lehelnem. Amúgy ez az életfeladatom. Tehát én ezzel teljesen tisztában vagyok, hogy ahova én oda kerülök, ott nekem építkeznem kell. És a nulláról fel kell hoznom egy szintet, és utána elhagyom, és megyek a következőre. Tehát nekem ez a dolgom. Én ez is születtem.
0: Figyelj, az, amit a tévé, meg a számítógép, meg a telefon művelt az emberekkel, hogy tömegével ültette le őket. Ez egy általános probléma. Tehát én azt gondolom, hogy az Egyesült Államokban egy helyi hagyományőrző klub az ugyanolyan kevéssé látogatott, mint Dinnyésen vagy Balassagyarmaton.
1: Uh-huh, persze.
0: Hogy egyszerűen az van, hogy az a rengeteg csatorna, meg minden, hogy elhittük, hogy oly, de jó, és milyen jó lesz nekünk. És egyszer csak az lett, meg de jó, hogy van Facebook, mert uh-huh. tudunk a másikról. És egyszer csak az lett, hogy az emberek nagyon nehezen mozdulnak ki. És ez egyébként látható volt strandokon, tópartokon, folyópartokon. Egyszerűen nem értették vállalkozók, közösségszervezők, polgármesterek, hogy hol vannak
1: az emberek.
0: Hol
1: igen.
0: vannak az emberek.
1: Igen. Ezt valahogy vissza kellene valahogy egy kicsit fordítsuk.
0: Hogy nálunk is volt egy jazzfesztivál Balassagyarmaton, ott házigazdaként voltam, ráadásul én a jazzbe azért benne is vagyok, tehát dolgozom rengeteg jazzistákkal, vagy jazzistával, most jelenik is meg szeptember 10-én egy lemezünk. Hogy olyan zenészeket, olyan produkciókat sikerült odahoznunk, akik a világot járják be. Tehát, uh-huh. De tényleg.
1: Baszta.
0: Tehát a Sárik Petitől kezdve a Szőkeniki, a Romhányjáron, érted, Koreába, meg az Egyesült Államokba, meg tehát, hogy
1: járják
0: mindenhova
1: a világot.
0: Járják uh-huh. a világot, és nem panaszkodom, mert voltak. Ebben a 16 ezres városkából ott volt, mit tudom én, 600 ember.
1: Még az egy nagyon szép szám.
0: Érted?
1: Tehát igen.
0: Hogy ahelyett, hogy...
1: Igen.
0: Bocsánat, hogyha nem akarok senkit megsérteni a hallgatók között. De hogy az van, hogy itt van szemtől szemben egy olyan ember, akinek a tudása a világon mindenhol helytáll. És ehelyett otthon nézek egy hülye bulvár műsort, ahol a mit tudom én Szutykos Gizike nem tudom, tejszínhabot szív ki a... Káró Sanyi dekoltázsából, és ez egy verseny, érted?
1: Igen, és inkább azt nézi. Igen.
0: Meg a hülyeségeket, de tényleg a Facebook videókon. Szóval, hogy ez egy irgalmatlan feladat, ami előttetek van.
1: Nagyon, és nagyon nehéz is. És
0: akkor várjál még, és akkor ehhez képest, hogy jöjjön el a galériában, nézze meg, hogy hogy a eddig rajztanár Karcsi bácsi az milyen szépen fest. És ott áll, és nem tudja elképzelni, hogy álló festményeket néz, mit tudom én, per darab 10 perc. Pedig hát érted, ott az, ebbe van ennyi idő. Én szoktam járni múzeumban. Nagyon persze, csodás dolog. Persze.
1: Úgyhogy én ezt gondolom, én nem is nézek tévét. Na, szóval, hogy nekem ez egyáltalán nem, nekem ez nem fontos. Nyilván ilyen podcasteket még ilyen a YouTube-on megint, hogy nagyon szívesen, ami érdekel. De így tök jó, mert tudok szelektálni, hogy mit nézek meg.
0: Figyelj, bakancs listád van-e?
1: Van. Mutazni nagyon imádok, rettenetesen, és igen, vannak bakancslistáim. Igen, igen.
0: Figyelj, nézzük meg egy szakmai bakancslistát.
1: Szakmai bakancslistát?
0: Hogy mi az, ami, és most nem a teljes lista, de hogy amire azt mondja az ember, hogy fia, azért csak nem kéne úgy elhagyni ezt a földi létet, hogy azt nem csinálom meg, hogy... Egy olyan nem rendezvény, egy olyan... Ez egy koncert.
1: Én nagyon ki tudtam teljesedni most a Halvadon. Nekem ez egy lépés volt. Én sokkal kisebb fesztiválokat szerveztem. És azért nekem ez egy lépés volt. De nem biztos, hogy szeretnék egy óriási szigetfesztivált, vagy egy plást szervezni. Aha. Azt nem biztos, hogy szeretnék. Aha. Mert akkor már nincs közvetlen kapcsolatom az emberekkel. Aha. És nem tudok napközben leülni, beszélgetni. Tehát az már egy nagyon-nagyon... Én nem vágyom ilyen óriásira. Igen. Én teljesen elégedett vagyok most ezzel a légkörrel. Tehát a szakmámban nincsen bakancslista.
0: Meg az különben tök érdekes, tulajdonképpen színház, vagy bocsánat, fesztivál igazgatóként, most nem tudom, hogy ez a jó szó, de tulajdonképpen ezt csinálod, hogy érted, egy tornacipőben, farmergatyában sétálsz, találkozol az emberekkel, beszélsz, szóval, hogy nem egy nagyságos asszony van ott, érted, aki...
1: Nem, nem aki is szeretném. Pont ez a varázsa szerintem, hogy hozzá tudok szólni emberekhez, beszélgetni tudok velük közben, meghallgatom, pozitív dolgokat mondanak, negatív dolgokat mondanak, általános dolgokról beszélünk. Én szerintem ez sokkal fontosabb és emberközelibb, mint az, hogy egy óriási, nagy léptékű, háttérbe vonulós, elzárkózó szervező legyen. Aha. Nem
0: magánéletben,
1: én vagyok. Nem én vagyok.
0: Magánéletben?
1: Olyan igazi bakancslista. Ezek nem távoli bakancslista, ezek bármikor elérhetők. Nagyon apró és nagyon egyszerűk. Mondjuk El Camino.
0: El Camino.
1: Figyelj, tehát, hogy nem, nekem nincsenek ilyen, tehát én nincsenek ilyen óriási vágyaim, hogy csak ilyen kézzelfoghatók vannak, de ezek jó kis bakancslisták.
0: Képzeld el, hogy 40 éves koromra azt kértem mindenkitől, így aki meg akart engem ünnepelni, jó nagy buli volt, hogy elmegyek az El Caminóra.
1: Nem mondom.
0: És akkor, hogy
1: jó.
0: Azt szeretném, hogy ne hozzon viszkit, meg minden, kalapozzunk, érted?
1: Uh-huh.
0: És ha 2000 forint, de az nekem... És az lett egyébként, hogy nem El Caminó lett belőle, hanem Magyar Kék Túra. És áldom az eget.
1: Tényleg? De érdekes.
0: Hogy az El Camino helyett...
1: Ezt választottam.
0: Én azt választottam, hogy a saját országom, a saját népem, akikkel egy nyelvet beszélünk, nekem az egy diploma volt. Az egy kulturális és szociológus diploma volt, hogy én végigjártam a Magyar Kék Túrát. Én olyan embereket ismertem meg, olyan kedves embereket. Én olyan szép helyeken jártam. És ha most lenne, elmúltam 50, és mondjuk meg lenne az a 40 napom, hogy lejárjam az El Caminót, akkor még egyszer nekiugranék. Elmennék az Írottkőhöz, és még egyszer végigcsinálnám.
1: De jó nem, ezt hallani.
0: És nem, ezt azért mondom, mert nem, tehát tudom, az El Caminónak van egy divata.
1: Igen, de, most már nagyon elment, ez tény, ebben teljesen igazadom.
0: Ezt, ha bárki azt mondja, hogy El Camino, akkor egy védőbeszédet mondok. A Magyar Kék Túráért. Mert nem kell ahhoz Spanyolországban lenni, hogy megtaláld önmagad. Sőt.
1: Uh-huh. Nem. Szerintem teljesen igazad van, és egyetes értékes. Tök jó, hogy mondtad, mert az ember így most elgondolkodik
0: és
1: rajta. És elérhető ez is. Tehát azért mondom, hogy nem egy jó hú, de nagy dolog.
0: És lében
1: ez.
0: Is.
1: Tehát, igen. De jó.
0: Mi úgy volt, amikor mentünk, hogy egy napra egy ilyen kb. 10 000 forintot számoltunk, de abba az étteremmel.
1: És egyedül
0: meg szállással.
1: Egyedül
0: a Berger Dani barátommal csináltuk meg az egészet, és akkor voltak, ahol becsatlakoztak mindenféle.
1: Na, barátok. Most így elindítottad ezt a dolgot a fejembe. Kíváncsi leszek, mert szívesen kipróbálnám.
0: Csodás dolog. És fia, olyan szép helyeken jártunk, hogy nem hittem
1: el.
0: De
1: hát az brutál, hát az országban iszonyatos szép helyek.
0: Igen.
1: Nagyon.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Még nem köszönünk el az óra vége előtt, még visszajövünk a hírek előtt.
1: Én köszönöm, nagyon jól éreztem magam.
0: Én
1: köszönöm
0: is
1: a lehetőséget.
0: Mondom, hogy mit fogunk hallgatni.
1: Na.
0: Coldplay-t bírod? A Coldplay, képzeld el, hogy voltak itt Magyarországon, különben tök jól megcsinálták, hogy adtak ilyen karkötőket mindenkire.
1: Igen, akkor tudom.
0: És ők irányították, hogy a karkötő mikor világít, meg milyen színnel.
1: De komoly.
0: És volt egy barátom, aki elment, azt mondta, hogy figyelj, én annyira nem voltam soha a Coldplay, de amikor hallgattam őket, rájöttem, hogy minden dalukat ismerek, mert annyit szól a rádióban. És azt mondta, hogy nem gondolta volna, de ilyen top 3 koncertek egyike.
1: Osztan.
0: Hát a másik meg a Lenny Kravitz volt, amit azt mondta. Ja. Na hallgassuk meg a Coldplay-től a Feels Like I'm Falling in Love című notát.
1: Akkor tudom.

0: Igen, tisztelt hallgatóim, remélem, ti is azt érzitek, amit én, hogy ez egy nagyon jó adás volt. Egy nagyon kellemes beszélgető társam volt Sólya Manna. Figyelj, ha bármilyen gondolatot itt hagyhatsz még így az adás végén, akkor az mi lenne?
1: Tök jó rádiózni.
0: Ugye, hogy jó?
1: Soha nem próbáltam, soha nem volt benne részem. Köszönöm!
0: Ja, hogy neked ebben még nyilván ráadásul nincs is rutinod. Hát elég jól csinálod.
1: Nagyon jó.
0: Lazán. De hát nyilván az fél...
1: Tetszik.
0: Érted.
1: Az a baj, tetszik.
0: Következő hónapban tudod, fölhív Sólya Manna, hogy Marci, van egy rádió műsorom, nem akarsz eljönni?
1: Tetszik.
0: A Velencei tónak miért nincsen saját rádiója?
1: Miért nincsen?
0: Nincs.
1: Biztos?
0: Hát 1000%.
1: Te mondjuk jobban tudod, ugye én nem vagyok.
0: Nincs.
1: De hogy nincs?
0: Nincs. Hogy érted, szólnának itt... Ez
1: csináljunk
0: egyet! Össze lehetne hangolni
1: Marci,
0: az itt élő embereket ugyanazokra
1: Marci,
0: a zenékre.
1: Csináljunk egy rádiót? A Velencei tökét nyilván?
0: Csináljunk.
1: Megvan a...
0: Mi lenne az...
1: Az öt éves terv?
0: Figyelj!
1: Jövő!
0: Mi lenne az első dal, ami megszólal, ha lenne egy rádió...
1: Elton John, a legelső szám.
0: Azzal indítanád a csatornát?
1: Nem. Tök jó.
0: Don't go breaking my
1: heart. Szerintem brutál.
0: Na de tényleg, ha egy gondolatot itt hagyhatsz, az mi lenne?
1: Soha ne add fel.
0: Ja.
1: Soha.
0: Drága Anna, köszönöm szépen. Most nálunk egyébként szerelmes órák következnek a rádióban. Az a cím, hogy Szerelem hullám hosszán.
1: Oh.
0: Anna elkezdett mozogni. Oh. Így szoktam mindig befejezni az adást, hogy kedves hallgatóim, a tévét hagyjátok a francba, szólnak ezek a szép szerelmes dalok, adjatok egy kis hangerőt a rádióra, hogy a szomszédok, meg a szomszéd szobában lévő gyerekek, meg nagymama, meg anyós, meg nem tudom, aki ott van, testvér, ne hallja, hogy mit csináltok bent. Vagy van az a verzió, hogy direkt lehalkítjátok.
1: Hogy hallják, hogy mit csináltok.
0: Hallják, hogy mi történik.
1: Azaz. Nagyon jól éreztem magam.
0: Köszönöm
1: Nagyon
0: szépen.
1: Köszönöm.
0: Jövő héten is lesz szóda, ha jó Isten megadja még nekünk.
1: Miért ne adnám?
0: Vendégemmel, nem tudom egyelőre, hogy ki lesz az.
1: De ez tök jó, hogy így előre nem most tudod.
0: Figyelj, van, hogy igen, van, hogy nem. De arra jöttem rá, hogy nem érdemes nagyon előre szervezni, mert ha nagyon előre szervezel, akkor könnyen lemondják. Képzeld el.
1: Azta.
0: Úgyhogy így megyünk, hétről hétre megyünk előre. De szeretünk benneteket is, hallgatók, nagyon jó visszajelzéseket kapunk tőletek. Mindenkinek szép estét kívánok, ne felejtsétek el Szerelem hullám hosszán. És meg kell, ott szépen, oda kell menni hozzá, oda kell bújni hozzá, meg kell csókolgatni, át kell ölelni, és többit nem mondom. Azt már látok, bízom. Úgyis tudjátok.
1: Köszönjük szépen. Sziasztok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk. 20 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
5: Közös nyilatkozatban kérték Nógrád vármegyei Tisza-szigetek, hogy hogy ne támogassa Szavkó Zoltán országgyűlési képviselő Ungár Anna kinevezését a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal élére. A dokumentumot a Salgó-Tarjáni első fecskék, a Bátony-Terenyei Zagyva-völgy és a Tufa-Tisza-sziget tagjai írták alá, később pedig a Mátra-Verebélyi Palóc-Tisza-sziget is csatlakozott. A közösségek szerint tagjaik nagy része elégedetlen Ungár Anna személyével és korábbi nyilatkozataival. Azt kérték, hogy a képviselő szavazzon nemmel a kinevezésre, és inkább Ligeti Miklóst támogassa, akit alkalmasabbnak és szélesebb társadalmi bizalmat élvező jelöltnek tartanak. A nyilatkozatban arra is kérték Szavkó Zoltánt, hogy ismertesse álláspontjukat képviselőtársaival. Szerintük a hivatal működésének alapja a szakmai hitelesség, a következetes számonkérés és a társadalmi bizalom kell, hogy legyen. Ennek ellenére a kormány Unger Annát választotta. Elkezdődtek az olvasó próbái a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház új gyermek előadásának. A Salgó-Tarjáni Társulat Kenéz Ágoston a Háromfejű Király című gyermekdrámáját állítja színpadra. A produkciót Bozó Andrea rendezi. A mese középpontjában a családi kötelékek, a testvéri összetartás és a képzelet ereje áll. A történet mesei és szimbolikus figurákon keresztül beszél a veszteségről, az elfojtott érzelmekről és a szeretet különböző formáiról. A darab azt is megmutatja, hogyan lehet a gyásszal szembenézve, egymás felé fordulva új érzelmi egyensúlyt kialakítani. A produkcióban Erdély Gábor, Horváth Lídia, Szanka Levente, Máté Krisztián, Hajdú Sobor Csaba és Kis Nikolett szerepel. A Háromfejű Király szeptember 28-án debütál a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színházban. Meghökkentő esetről számoltak be váci lakosok, mert a város több helyén is nagy feltűnést keltett egy zöldrendszámos, márkás elektromos autó azzal, hogy egy hatalmas méretű agregátort húzott maga mögött. A lila színű személyautóhoz egy hasonló méretű piros kétkerekű áramfejlesztő volt csatolva, amely a leírások szerint a kocsi töltésére szolgál. A belvárosban több helyről is lefényképezték, ahogyan szabálytalanul parkol, mellette pedig a vontatmányból töltődik az autó. Az eset felháborodást és jó kedvet egyszerre okozott. Szinte teljesen megújulnak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumai és felügyelő bizottságai. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint a pályázatra több mint 1200 jelentkezés érkezett, ezek közül 660 felelt meg a feltételeknek. Összesen 168 vezetői hely betöltéséről döntöttek, így a tagság 98%-a lecserélődik. A minisztérium szerint az új testületekbe a felsőoktatási tapasztalat mellett jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagokat is választottak. Közben jelentősen szűkítik a kuratóriumok jogköreit. Több döntéshez az alapítói jogokat gyakorló miniszter jóváhagyása kell majd. A megszüntetés előtt álló alapítványok új vezetőinek feladata az átvilágítás támogatása és a felszámolás előkészítése lesz. A minisztérium célja nagyobb egyetemi önállóság és elszámoltathatóság kialakítása. A világtörténelem legnagyobb olajüzletének nevezte Donald Trump az Egyesült Államok és Venezuela között létrejött megállapodást. Az amerikai elnök szerint az egyesség több mint 65 milliárd hordó bizonyított venezuelai olajtartalék felett biztosít többségi amerikai ellenőrzést, az amerikai adófizetők számára pedig költség nélkül. Trump úgy véli, a megállapodás hosszú távon a benzinárak csökkenéséhez vezethet az Egyesült Államokban. A bejelentés szerint az amerikai külügyminiszter és a védelmi miniszter dolgozott együtt a venezuelai megbízott elnökkel és a magánszektorral. A venezuelai elnök üdvözölte az egyességet, amely szerinte jelentős hatással lehet Venezuela újjáépítésére és gazdasági fellendülésére. A venezuelai vezető történelmi mérföldkőnek nevezte a megállapodást, amely szerinte új korszakot nyithat a két ország kapcsolatában is.
4: Közlekedés.
5: Manappal Vácon a Dr. Csányi László körúton, Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szügyi úton számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
6: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
4: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Szinte teljesen megújulnak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumai és felügyelőbizottságai. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint a pályázatra több mint 1200 jelentkezés érkezett, ezek közül 660 felelt meg a feltételeknek. Összesen 168 vezetői hely betöltéséről döntöttek, így a tagság 98%-a lecserélődik. A minisztérium szerint az új testületekbe a felsőoktatási tapasztalat mellett jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagokat is választottak. Közben jelentősen szűkítik a kuratóriumok jogköreit. Több döntéshez az alapítói jogokat gyakorló miniszter jóváhagyása kell majd. A megszüntetés előtt álló alapítványok új vezetőinek feladata az átvilágítás támogatása és a felszámolás előkészítése lesz. A minisztérium célja nagyobb egyetemi önállóság és elszámoltathatóság kialakítása.
4: Legalább 160 ezer látogató kereste fel a budapesti Biodómot a július elejé megnyitása óta. A fővárosi állat és növénykert szóvivője Hanga Zoltán a Népszavának elmondta, júliusban mintegy 100 ezeren, augusztusban pedig a múlt vasárnapig csaknem 97 ezeren jártak az állatkertben, és a látogatók körülbelül kétharmada a Biodómba is belépett. A fedett létesítmény időjárástól független élményt kínál egzotikus növényekkel és különleges állatokkal. A nyári kánikulában is folyamatosan működött. Belső hőmérséklete pedig általában 6-8 fokkal alacsonyabb volt a kinti értéknél. A Biodóm villamosenergia költsége júliusban több mint 40 millió forint volt. Az állatkert éves üzemeltetési kiadásai várhatóan mintegy 200 millió forinttal emelkednek a létesítmény működtetése miatt.
5: A szlovák kormány biztonsági tanácsának összehívását sürgeti a szlovák idegenforgalmi és sportminiszter a kelet-szlovákiai dróngyártó üzem ellen meghiúsított támadás miatt. A politikus szerint a szomszédos Ukrajnában zajló háború miatt nem szabad alábecsülni a fenyegetést. Péter Pellegrini államfő már korábban arra kérte a kormányt, hogy foglalkozzon az üggyel és tegyen lépéseket az esetleges további támadások megelőzésére. A rendőrség szerint a szervezett bűnözés elleni hivatal akadályozta meg a dróngyár felgyújtásának előkészítését. Az ügyben 3 külföldit gyanúsítottak meg, közülük 2-t letartóztattak. A tervezett támadás mintegy 70 dolgozó életét veszélyeztette volna, és több 10 millió eurós kárt okozhatott volna az üzemben. A hatóságok szerint az akció rendkívül súlyos közveszélyt idézhetett volna elő.
6: Bizarr jelenetet rögzített egy autós kamera Dél-Kínában, Kuangtung tartományban, írja 24.hu. Egy truc rohant át a forgalmas, esős úton, miközben egy fekete kutya szorosan a nyomába szaladt. A különös jelenet miatt több autós is hirtelen fékezett és megállt, hogy elkerülje az állatokat. A beszámoló szerint a struc a forgalommal szemben haladt az úton. Egyelőre nem tudni, honnan került az állat az autópályára, és az sem, hogy egy közeli tenyésztelepről szökötte meg. Az sem derült ki, mi lett a kergetőzés vége, illetve sikerült a strucnak biztonságosan elhagyni az úttestet. A rövid felvétel azonban gyorsan terjedni kezdett, sokak szerint olyan volt, mintha egy rajzfilm elevenedett volna meg a kínai autópályán.
7: Közlekedés.
8: Ma éjjel Vácon a Balassagyarmati úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
7: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
7: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 30-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Leégett egy salgótarjáni hotel melléképületének teljes tetőszerkezete pénteken éjjel. A lángok messziről is láthatók voltak, a tűz következtében beomlott a szerkezet. A torna és úszodacsarnok teljesen használhatatlanná vált, 46 embert evakuáltak, nem történt személyi sérülés. A tüzet egy túlhevült szauna okozta. A beltéri faépítmény kigyulladt, majd tovább terjedt az 500 négyzetméteres tetőszerkezetre. Közben egy másik közeli hotel kapcsán kiderült, hogy leállították az árverezést, mert a tulajdonos kifizette az állammal szembeni adótartozását. A Salgó Hotelt 87 millióért hirdették meg. Az adóhatóság árverését éppen ebben a hónapban állították le, mert a fennálló 38 millió forint tartozást a cég vezetése törlesztette. Elkészültek a balassagyarmati Kisárpád általános iskola komplex építészeti fejlesztésének tervei. A beruházásról Csak Gábor, balassagyarmat polgármestere számolt be közösségi oldalán. Kifejtette, az iskola idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. A tervek szerint a fejlesztés egyik leglátványosabb eleme az intézmény középső épületszárnyának újjáépítése lesz. Az új épületrészben tágas, világos aula és új tantermek kapnak helyet. Hozzátette, a beruházás az iskola teljes külső megújítását is magában foglalja, valamint beépül a tornaterenhez kapcsolódó nyaktag is. A projekt a Top Plus program részeként valósulhat meg. Az önkormányzat és a balassagyarmati tankerületi központ korábban 430 millió forintos támogatást nyert a fejlesztésre. A komplex építészeti terveket Kovács Gábor és Eleüd Ákos készítette. Meghökkentő esetről számoltak be váci lakosok, mert a város több helyén is nagy feltűnést keltett egy zöldrendszámos, márkás elektromos autó azzal, hogy egy hatalmas méretű aggregátort húzott maga mögött. A lila színű személyautóhoz egy hasonló méretű piros kétkerekű áramfejlesztő volt csatolva, amely a leírások szerint a kocsi töltésére szolgál. A belvárosban több helyről is lefényképezték, ahogyan szabálytalanul parkol, mellette pedig a vontatmányból töltődik az autó. Az eset felháborodást és jó kedvet egyszerre okozott. A 2026-2027-es fűtési időszaktól megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. Az eddigi 5 milliárd helyett 10 milliárd forint állhat rendelkezésre. A döntés a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg. A kormány indoklása szerint a program állami támogatása 2019 óta, a rendkívüli intézkedéseket leszámítva, nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os pályázati kiíráshoz továbbra is 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A jövő évi keret biztosításához 4,46 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekre és költségtérítésekre szánt fel nem használt előirányzatból. A támogatási keret 2027-től beépülő jelleggel, vagyis tartósan 10 milliárd forintra emelkedik. A program célja, hogy a rászoruló háztartások fűtéséhez gyújtson segítséget a téli időszakban.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel Vácon a Balassagyarmati úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
3: A 2026-2027-es fűtési időszaktól megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét. Az eddigi 5 milliárd helyett 10 milliárd forint állhat rendelkezésre. A döntés a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg. A kormány indoklása szerint a program állami támogatása 2019 óta, a rendkívüli intézkedéseket leszámítva, nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os pályázati kiíráshoz továbbra is 5 milliárd forint áll rendelkezésre. A jövő évi keret biztosításához 4,46 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekre és költségtérítésekre szánt, fel nem használt előirányzatból. A támogatási keret 2027-től beépülő jelleggel, vagyis tartósan 10 milliárd forintra emelkedik. A program célja, hogy a rászoruló háztartások fűtéséhez gyújtson segítséget a téli időszakban.
5: Szinte teljesen megújulnak a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumai és felügyelő bizottságai. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium közlése szerint a pályázatra több mint 1200 jelentkezés érkezett, ezek közül 660 felelt meg a feltételeknek. Összesen 168 vezetői hely betöltéséről döntöttek, így a tagság 98%-a lecserélődik. A minisztérium szerint az új testületekben a felsőoktatási tapasztalat mellett jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagokat is választottak. Közben jelentősen szűkítik a kuratóriumok jogköreit. Több döntéshez az alapítói jogokat gyakorló miniszter jóváhagyása kell majd. A megszüntetés előtt álló alapítványok új vezetőinek feladata az átvilágítás támogatása és a felszámolás előkészítése lesz. A minisztérium célja nagyobb egyetemi önállóság és elszámoltathatóság kialakítása.
6: Jelentősen elmarad a sok éves átlagtól a Balaton vízállása, olvasható több hírportálon is. Augusztus végén a tó átlagos vízszintje mindössze 43 cm, miközben az ezredforduló utáni évek adatai alapján ilyenkor átlagosan 86 cm körül alakul. Ez víztömegben mintegy 260 millió köbméteres hiányt jelent. A vízszint július eleje óta csaknem 30 cm-t csökkent, a sekélye partszakaszokon pedig már szemmel is jól látható a visszahúzódás. A szakértők szerint azonban nem csupán a vízszint, hanem a tó vízmérlege is aggodalomra ad okot. Az egyre gyakoribb aszályos időszakok és a magasabb hőmérséklet miatt több víz távozhat a tóból, mint amennyi utánpótlás érkezik. Az alacsony vízszint a vízminőségre is kedvezőtlenül hathat, és növelheti az algásodás kockázatát.
5: Korábbi alkohol problémáiról beszélt az énekes Vastag Csaba az Anger Zsolt által vezetett Pop, Kaja, stb. Című podcastban. Az énekes elmondta, rockzenészként sokáig természetesnek tartotta az alkoholfogyasztást, idővel azonban felismerte, hogy túl gyakran és túl sokat ivott. Azt is felidézte, hogy részegen egy alkalommal komoly veszteséget okozó üzletet kötött. Egy frissen vásárolt 520 ezer forintos laptopját ugyanis mindössze 100 ezer forintért adta el a zenekar a gitárosának. Másnap már arra sem emlékezett, mi történt, a készüléket pedig a koncert előtt keresték, mert azon voltak a fellépéshez szükséges fájlok. Vastag Csaba szerint az eset utólag inkább vicces emlék, ugyanakkor hangsúlyozta, egy ponton felismerte, hogy nincs szüksége többé az alkoholra.
2: Közlekedés.
5: Ma éjjel Vácon a Balassagyarmati úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: őket a szerelem hullámosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 31-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Friss kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A Tisza szavazók 84%-a tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az MVVH, még a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság többsége 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó kiskore felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el, soha nem ment ennyire szembe a választói akarattal, írta a közösségi oldalán Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, Unger Anna megválasztásáról a vagyonvisszaszerzési hivatal élére. A 24.hu szemléje szerint a 2022-es ellenzék miniszterelnök jelöltje úgy vélekedik, éppen most szaladt ki a Tisza a kormány alól. Azt írta, akármerre megy, Unger Anna megválasztását a választók az elszámoltatás elárulásának tekintik. A Facebook Tisza csoportból nem az elégedetlenek, hanem a parlamenti képviselő távozik. Bódis Krisztina magyarázkodó posztján a dühös hangulat jel van többségben. A sajtó egységesen száll szembe a döntéssel. Eddig a Tiszát támogató humorista is csalódásról készít videót, és a napokban megtartott belvárosi rendezvényükön is kivétel nélkül mindenki fel van háborodva. Nem egyszerű a vendéglátós élet Tóth Vera szerint. Az énekesnő a minap hosszú posztban számolt be azokról a nehézségekről, amelyek őt érik, mióta férjével egy éttermet üzemeltetnek. Azt írja, sokszor a hónap végén összeszámolják, mi maradt nekik, miután mindenkit kifizettek, és sokszor kiderül, hogy szinte semmi, hiába látszik egy nagy összegű bevétel az adott hónapban.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Friss kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A TISZA szavazók 84%-a tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az NVVH, még a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság többsége 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. A Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el, soha nem ment ennyire szembe a választói akarattal, írta a közösségi oldalán Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, Unger Anna megválasztásáról a vagyonvisszaszerzési hivatal élére. A 24.hu szemléje szerint a 2022-es ellenzék miniszterelnök jelöltje úgy vélekedik, éppen most szaladt ki a Tisza a kormány alól. Azt írta, akármerre megy, Unger Anna megválasztását a választók az elszámoltatás elárulásának tekintik. A Facebook Tisza csoportból nem az elégedetlenek, hanem a parlamenti képviselő távozik. Bódis Krisztina magyarázkodó posztján a dühös hangulat jel van többségben. A sajtó egységesen száll szembe a döntéssel. Eddig a Tiszát támogató humorista is csalódásról készít videót, és a napokban megtartott belvárosi rendezvényükön is kivétel nélkül mindenki fel van háborodva. Nem egyszerű a vendéglátós élet Tóth Vera szerint. Az énekesnő a minap hosszú posztban számolt be azokról a nehézségekről, amelyek őt érik, mióta férjével egy éttermet üzemeltetnek. Azt írja, sokszor a hónap végén összeszámolják, mi maradt nekik, miután mindenkit kifizettek, és sokszor kiderül, hogy szinte semmi, hiába látszik egy nagy összegű bevétel az adott hónapban.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: idők legnagyobb slágerei.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű, színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar a kar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Friss kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A TISZA szavazók 84%-a tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az NVVH, még a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság többsége 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója. A Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tiszató kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete.